0: a szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sonnenwendt Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: a Manna hit.
1: Hey y'all, I'm Maddie Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross with Jesus lifted high. I'll show you the cross.
1: When I first had a real encounter with Jesus,
3: amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross is all that a broken world needs.

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Szóval hány bűnötök bocsáttatott meg? Mindegyik. Nagyon szeretem ezt. Ézsaiás 38:17 azt mondja, figyeljetek, hátad mögé dobtad minden vétkemet. Azért szeretem ezt nagyon, mert nem azt mondja, hogy félretette őket, és ha akarja, akkor bármikor újra előveheti azokat. Nem egy dobozba tette be a bűneimet, és nem tette félre őket későbbre, hogy kéznél legyenek arra az esetre, ha valamivel jókupán akarna vágni. Miért mondja a Biblia, hogy a háta mögé dobta őket? Azért, mert Isten folyamatosan mozgásban van, és nem fog visszamenni és előkeresni valamit a múltból. Ami a háta mögött van, azt elfelejti, és nekifeszül annak, ami előtte van. Nem egyszerűen csak elfedezte a bűneinket, hanem eldobta őket. És milyen messzire dobta el őket? Olyan messzire, amilyen messzire napkelet van napnyugattól. És még mit mond? Azt, hogy nem emlékezik meg róluk. Szóval, ha ő nem tekint a te bűnödre, akkor te miért nézel rájuk folyton? Tudjátok, mi túl sok időt töltünk azzal, hogy újra meg újra azon gondolkozunk, mi a baj velünk, hogy mi az, amit elrontottunk. Hibáztatjuk, és rosszul érezzük magunkat. A Biblia elég világosan mondja az Egyenes 1:9-ben, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja minden bűneinket. És ezt figyeljétek, folyamatosan megtisztít minket minden gonoszságtól. Tudjátok, az emberek többsége, még a keresztények is nem elégedettek magukkal. Mélyen legbelül bűntudatot, szégyent és kárhoztatást éreznek. Elmondom én nektek, hogy mit gondolok erről, mert Isten az utóbbi időben nagyon a szívemre helyezte ezt, hiszek ebben, és úgy gondolom, hogy többet kell erről prédikálnom, sőt, még egy könyv ötlete is megfogalmazódott bennem. Szóval én komolyan úgy hiszem, ahelyett, hogy állandóan azt néznénk, hogy még meddig kell eljutnunk, inkább el kellene kezdenünk ünnepelni a fejlődésünket. Nos, az itt lévők fele talán azt gondolja, hogy ez jó ötlet, a jelenlévők másik fele azt mondja, hogy nem biztos. Tudjátok miért? Mert ez az ötlet annyira idegen tőlünk. Tudjátok mit? Szerintem nem gondolkozunk eleget erről, és ezért rá sem döbbenünk, hogy mennyit fejlődtünk már. Úgy értem, te jó ég, 5 éve a legtöbben soha nem vettetek volna ki szabadságot azért, hogy péntek reggel a gyülekezetben egy nőt hallgassatok kiabálni 2 órán keresztül. Nem tettétek volna meg. Tehát változtatok. Változtatok. És folyamatosan változtok. Ahogy most is itt ültök, most is változtok. Mert amikor az igéhez fordulunk, akkor elváltozunk az ő képére dicsőségről dicsőségre. És tudjátok mit? Annyira könnyű felkelni reggelente, és azt gondolni, ó, te jó ég. Tegnap annyira türelmetlen voltam a gyerekekkel. Már megint kiabáltam velük. Istenem, tudom, hogy megígértem valamit, és elbuktam, és én olyan béna vagyok, nem hiszem, hogy ez valaha is működni fog. De reggel úgy is kelhetsz. Nos, tudod mit? Nem tartok még ott, ahol kellene, de hála Istennek, már nem is tartok ott, ahol régen. Tudjátok, hogy számomra mi számít már fejlődésnek? Az, ha már felismerem, hogy hülyeségeket csinálok. Ez már fejlődés. És tudjátok, én folyamatosan felismerem ezeket. Úgy értem, nem tudok csak úgy átlépni dolgokon. Ha csak arra gondolok, hogy valami béna dolgot teszek, vagy éppen azt teszem, akkor azt érzem, ja, és érzem azt a szorító érzést, tudjátok, a gyomromban. Ez bizony fejlődés. Gondoljatok csak mindazokra, amiket régen tettünk, és azt sem tudtuk, hogy probléma volt velük. Én régen nem gondoltam, hogy bármi probléma volt azzal, ha utálok valakit. Ha rosszul bánt veled, hát utál csak. Elmentem a gyülekezetbe minden vasárnap, és eszembe sem jutott, hogy bármi gond van azzal, ha utána elmegyek ebédelni a keresztény barátaimmal, és jól leszóljuk a pásztort. Hiszen végül is tévedett. Megérdemelte. Szüksége volt a véleményemre. És a kiigazításomra. Én nem is tudtam, hogy nem helyes, hogyha irigyek vagyunk egymásra. Én nem tudtam ezeket. De tudjátok mit? Most már nem engedhetem meg magamnak ezeket. Tudjátok miért? Azért, mert a Szent Szellem belül él, és meggyőz minket a rosszról. És hadd mondjak valamit. Amikor Isten meggyőz téged a rosszról, ne engedd, hogy az vádoljon téged. Örülnöd és ünnepelned kell, amikor ez történik. Hála Istennek, hogy most már tudom, amikor valamit rosszul teszek. Hála Istennek, hogy többé már nem ostobán élek. Hála Istennek, hogy van szemem, hogy lássak, és van fülem, hogy halljak, hogy Isten bekapcsolja a szellemi életemet, és egyre érzékenyebbé válok a jelenlétére. Közületek kinek volt néhány ostoba éve? És hányan gondoljátok, hogy ez mind igaz, és hogy ünnepelnünk kell? Úgyhogy, ha legközelebb ebédelni mész valakivel, akkor a következőt tedd. Ahelyett, hogy a problémáidról beszélnél, és mindenféle rossz dologról, és azokról, amiket még mindig rosszul csinálsz, miért nem beszélsz inkább a fejlődésedről? Tudjátok mit? 30 évvel ezelőtt, ha nem úgy történt minden, ahogy én akartam, akkor 3 hétig mérges voltam, és egy szót sem szóltam a férjemhez. Amen. Ez nem valami jó. 3 hét. Egyszer 3 hétig nem szóltam hozzá. Makacs voltam. Most pedig már nem sokat veszekszünk. Ha mégis előfordul, és esetleg 5 percig eltart a dolog, akkor már nagyon-nagyon hosszú időnek számít. Bármit megteszek annak érdekében, hogy ne legyek mérges. Nem érdekel, hogy Dave-nek van-e igaza, vagy nekem, hogy kinek van igaza, kinek nincsen, mert függője lettem a békességnek. Persze azt nem fogom megengedni, hogy a sárba tiporjanak, és arról sincs szó, hogy nem fogok konfrontálódni, ha szükséges, de rájöttem valamire méghozzá arra, hogy egyetlen porcikám sem hajlandó mérgelődni, ha ő valamilyen labdamérkőzést néz vasárnap, miközben én jobban szeretném, ha nem tenni, mert így is úgy is megnézi majd. Ezért ennyi erővel el is mehetek nyaralni, és jól érezhetem magamat. Amen. Nos, dicsőség az Úrnak. Dave ma golfozni fog. Én pedig itt maradtam egyedül. Dicsőség az Úrnak. Örültem volna, ha elvisz magával, de ez az én igám, amit hordoznom kell. Köszönöm, Jézus! Köszönöm, Uram, hogy fejleszthetem a keresztényi jellemem. Mikor Dave hazajön, nem kell mérgesnek lennem. Beszélgethetünk, és boldog lehetek, amiatt, hogy jól érezte magát. Ugyan már, hányan voltatok mérgesek túl hosszú ideig olyasmi miatt, amin úgy sem tudtok változtatni? Örvendezz a fejlődésed miatt! Isten megváltoztatott engem! Istenem, köszönöm, hogy egy teljesen új ember lehetek. Kimerem jelenteni, hogy az esetek 99%-ában én tényleg nagyon boldog vagyok, és békességgel teli. Wow! Tudjátok, időnként elrontok dolgokat, de régen mindig mindent elrontottam, és csak időnként tettem valamit jól. Ha valamit jól csináltam, az általában tévedésből volt, és állandóan rossz dolgokat tettem. De többé már nem szenvedek bűntudattól és kárhoztatástól. Hányan tudnátok valamilyen fejlődésről beszámolni? Nos, tudjátok, mit tettek az izraeliták, amikor fejlődtek valamiben? Oltárt építettek, és nagy ünnepséget csaptak. Állandóan oltárt építettek, ünnepeket tartottak, amikor átvonultak a Vörös-tengeren, elővették a dobokat, táncoltak és dalokat énekeltek. Szerintem mi nem bulizunk eleget, és nem tartunk elég ünnepet. A keresztények túl feszültek. Nos, szerintem meg kell ünnepelnünk, hogy ő megbocsájtotta minden bűnünket, és mindegyiket a háta mögé vetette. És igen, továbbra is elrontunk dolgokat, de Isten nem lepődik meg ezeken, mert ő mindent tud. Már mindent tudott, mielőtt mi még kimondtuk volna. Minden gondolatot ismert, még mielőtt kigondoltuk volna, és ismert minden hibát, amit majd elkövetünk, amikor azt mondja a Biblia, befogadlak a családomba, gyermekemmé választalak. Ő jobban ismert téged, mint te magadat, és őt nem zökkenti ki a te hibáid. Mivel a bűneinket teljes mértékben megbocsájtotta, így többé már semmit sem ajánlhatunk fel a bűneink miatt. Ez azt jelenti, hogy nem kell bűntudattal járnod kelled, nem kell feladnod az örömödet és békességedet, mert nem tudunk tökéletes emberi lényként élni. Ha én képes lennék a tökéletességre, akkor eleve nem lenne szükségem Jézusra, és neked sem. A lelkem megnyugodhat. Hadd mutassam meg, mennyire klassz ez a dolog. A gonosz azt mondja majd, nem vagy képes jól csinálni ezt. Nem számít, mennyire keményen próbálkozol, nem tudod jól csinálni. Még mindig türelmetlen vagy, meg ilyen vagy, meg olyan vagy. És akkor azt mondom, valami zavarja az adást. Hadd keressek egy másik frekvenciát. Ó, igen, ez az. Isten szeret engem. Isten igazságossága vagyok Krisztusban. Megigazultam. Jézus Krisztuson keresztül elfogadott engem. Isten. Hú, halleluja. Mindenre van erőm a Krisztusban. Hadd mondjak valamit nektek. Én így élek. És ha nem hozol egy döntést, hogy te is így élsz majd, akkor soha nem lesz a tiéd az, amit szeretnél. Szóval én elbeszélgetek magammal, hangosan beszélek magamhoz, megbeszéléseket tartok magammal. Azt mondom magamnak, hogy szedd össze magad. Néha, amikor így érzem magamat, hogy fogok egy papírt, és kézzel leírom mindazt, amiért hálásnak kell lennem, mert meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. A gonosz gyűlöl téged. Értitek ezt? Nagyon mérges, amiért elfogadtad Krisztust, és biztosra akar menni, hogy soha nem fogod ezt élvezni. Utál téged. Minden bűnöm a háta mögé vettetett. Itt van még egy jó dolog. Márk 10:27, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Nézzük meg a Márk 10-et egy pillanatra. Ez egy fiatal emberről szóló történet, akit mi gazdag ifjúnak hívunk, és kimerem jelenteni, hogy sokan nem értik ezt a történetet teljesen, ezért beszéljünk róla egy pár percet. Márk 10:17, amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte. Jó mester, mit tegyek? Nos, itt van rögtön az első hiba. Mit kell tennem? Hányszor kérdezzük Istent, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek? Mit tehetek? Mit tehetek? Mit tehetek? A minap is eszembe jutott valaki, akinek problémás az élete, és én már nagyon sokat imádkoztam érte, de látszólag semmi sem változik. És mindemellett, amit tudok, mégis hallottam a saját szavaimat, amit azt kérdezem, hogy Istenem, mit tehetek? És tényleg az, hogy semmit nem tehetünk. Csak Istenben bízhatunk. Imádkozhatunk, majd hihetjük, hogy amit mi nem tudunk megtenni, azt majd Isten megteszi. Hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. Te nem tudod megváltoztatni az embereket. Sokan közületek hamar el tudnátok küldeni a lelketeket nyaralni még ma, mielőtt elhagyjátok ezt a helyet, ha azt az egy dolgot felismernétek, hogy nem tudjátok megváltoztatni azt az embert, akivel összeházasodtatok. Come on, help me! Hallom ám, ahogy néhányan azt gondoljátok, most ha nem tud megváltozni, akkor semmiképpen nem tudom ezt kibírni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ha Isten itt akar látni, akkor képes vagyok arra, hogy itt legyek, és közben örömöm és békességem lehet. A csodák akkor jönnek, amikor tudjuk, hogy képesek vagyunk dolgokra. Mit tehetek én? Mit tehetek én? Nos, a gazdaságot nem változtathatod meg, sem a gyermekeidet. Nevelheted őket, de nem teheted őket azzá, amivé te akarod őket tenni. Nem teheted őket okosabbá, nem érheted el, hogy keményebben akarjanak tanulni, de neveléssel ráirányíthatod őket a megfelelő útra. Te megteszed a tőled telhetőt, aztán odaadod Istennek. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus azt mondta a 18. versben, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. 19. vers, tudod a parancsolatokat, ne ülj, ne paráználkodj, hogy ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat, a 20. vers pedig azt mondja, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Látjátok itt, látható ennek az ifjúnak az igazi problémája. És ő nem is tudott róla, sokszor nekünk is olyan problémáink vannak, amikről nem is tudunk. Jézus miután rátekintett, megkedvelt, és ezt mondta neki, annyira szeretem ezt a részt, megkedvelte őt. Ő azért fenyít minket, mert kedvel. Ha Isten megmondja, hogy mi a gond velünk, akkor azt nem azért teszi, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, mert szeret minket, és szeretné, ha fejlődnénk. És azt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és aztán jöjj és kövess engem. Nos, ez az igevers sok embert aggodalommal tölt el. Őszintén szólva nem mindig lehet kikerülni ezt. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy ugorjunk csak át ezt, és menjünk tovább a következő versre. Hagyd tegyem világossá, hogy Isten nem akarta elvenni a férfi összes pénzét. Egyetlen oka volt annak, amiért azt mondta, hogy mindent fel kell adnia, mégpedig az, hogy tudta, hogy a pénzt tartotta fogva ezt az embert. Isten egészen addig nem érdekli, hogy mennyi pénzt birtokolsz, amíg nem a pénz birtokol téged. Isten nem érdekli, hogy mennyi pénzed van. Azt akarja, hogy áldott légy. Egészen biztosan nem akarja, hogy a bűnösök kezén legyen minden pénz. A teljes igazság azonban az, hogy minél több pénzed van, minél több dolgot birtokolsz, minél kevésbé vagy szükségben, minél népszerűbb vagy, minél magasabb pozícióban vagy, annál nagyobb veszélynek vagy kitéve, hogy eltávolodj Istentől. Gondoltam, hogy ettől nem lesztek túl lelkesek. Isten egyszer azt mondta nekem, a pénzzel kapcsolatban két próbát kell kiállnod, hogy hogyan viselkedsz, amikor nincsen, és hogyan, amikor sok van belőle. Ne is próbáljátok azt mondani, hogy a pénz, a javak, a hírnév nem változtatja meg az embereket, mert ez nem igaz. Mit mondott a proféta Saulnak? Amikor még kicsiny voltál a magad szemében, akkor engedelmeskedtél Istennek. Mindent megtettél, amit ő mondott neked. Elképesztő, hogy egy kis hírnév mit tesz az emberekkel. Ott vannak a prédikátorok is. Akik bűnbe estek, majd az egész nyilvánosságot kapott, nagy zűrzavar kerekedett, és az egyéb szolgálatban lévő emberek megbecsülését is alásta. Ez tragikus. És a legtöbbjük esetében, ha igazán a mélyére nézünk annak, hogy mi történt, azt látjuk, hogy jól indultak, de elértek egy pontot, amikor úgy érezték, hogy akkora hatalmuk van, hogy bármit megtehetnek, és senki felé nem kell majd elszámolniuk. Szóval ez a fiatalember azt kérdezte, mit tehetnék? Nos, tudjátok, ő megtartotta a törvényt, de nem tudta távol tartani magát a kapzsiságtól. Lehetsz te vallásos? De a szív dolgai azok, amik Isten számára igazán fontosak. Szóval a 22. versben az áll, a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy volt a vagyona. Látjátok, abban a pillanatban, hogy Jézus azt mondta, add fel a vagyonodat, az ember szomorúvá és depressziósá vált. Próbáljátok csak meg egyszer adakozást tartani. Tudjátok, időnként az egész hangulat olyan, hogy szinte érzed, amint az emberek felhúzzák a láthatatlan falakat. Na tessék, el akarják venni a pénzünket. Szóval Isten nem azért kéri a pénzünket, mert szüksége van rá, hanem mert ez egy próba. Őt nem érdekli, hogy mennyi pénzed van, ameddig te csatornaként élsz, és nem gyűjtőmedenceként. Látjátok, a 23. versben azt mondja, a 23. vers azt mondja, Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. És milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek nagy gazdagságuk van, és ragaszkodnak ahhoz. Tehát ő nem azt mondja, hogy nem lehet vagyonod, hanem azt, ha nem megfelelő dolgokra használod azt, akkor megragad majd téged, és nehézé válik majd számodra, hogy engedelmeskedj Istennek, hogy kövesd őt, és hogy végig erős maradj Istenben. A tanítványok elképedtek és megdöbbentek. Talán ők is arra gondoltak, ami néhányatok fejében megfordult. Nos, akkor azt mondod, hogy semmi sem lehet, ha Istent fogom szolgálni? Aztán Jézus tovább folytatta, és azt mondta, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Nos, a következő a lényeg. Néhányatok számára ez megvilágosodás lesz. A tűfoka valójában egy Jeruzsálembe vezető kapu volt. Nem arról van szó, hogy egy tevét át kéne tuszkolni valahogyan egy varró tű fején. Nem, meg kell értenünk, hogy miről van szó itt. A tűfoka egy Jeruzsálembe vezető nagyon kicsi kapu volt, és a tevék csak úgy tudtak átjutni rajta, hogyha a térdeikre ereszkedtek, így kellett bemenniük. Nos, Isten ezzel azt mondja, ha te a térdeiden fogsz élni, és hűséges maradsz Istenhez, ha mindig őt helyezed előre, és soha nem helyezed elé a dolgokat, a hírnevet, a vagyonodat, vagy azt, amit gondolnak rólad az emberek, akkor Isten nem érdekli majd, hogy mit van. De ő tudta, hogy ennek az ifjúnak volt egy problémája. Tudta, hogy a pénz túl sokat jelentett számára, és jó dolog az, ha időnként olyasmit kér Isten, amire nem számítottunk. Valamit, ami egy kis extrát jelent számunkra, mert nagyon gyorsan rájöhetünk arra, hogy mit is jelentenek számunkra egyes dolgok, amikor Isten olyasmit kér tőlünk, amivel egyéb terveink vannak. Ó, nem vagytok valami boldogok ettől. Őszinte leszek veletek. Tudjátok, nem sokat beszélek a pénzről az üzeneteimben, mert tudom, hogy az emberek nem nagyon örülnek neki. De ma kedvet éreztem ehhez. És aztán te jó ég, tovább megy, és azt mondja, hogy senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most ebben a világban. Ő nem elvenni próbált ettől az embertől. Ki tudja, mennyi mindene lett volna ennek az ifjúnak, ha meg tudta volna tenni, amit Isten kért tőle. Hát nem hangzik jól ez a 100 annyi? És aztán ott vannak a megdöbbent tanítványok, és azt kérdezik, hogy te jó ég, akkor ki mehet be a mennyek királyságába? És letörtek meg, azon gondolkoztak, hogy semmink sem lehet, ha a mennybe akarunk jutni. Erre Jézus azt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Amen. Tehát én azt gondolom, hogy a miénk lehetnek a legmagasabb pozíciók. Mi lehetünk azok a hősök, akikre az embereknek szükségük van. Nem kell, hogy mindig a világ nyújtsa ezt. Én úgy hiszem, hogy a keresztényeknek mozinek, zenésztároknak kellene lenniük, hogy a keresztényeknek hősöknek és sportcsillagoknak kellene lenniük. Én hiszem ezt, de az egyetlen módja annak, hogy mindez a miénk legyen, de közben ne tegyen velünk azt, amit a világgal tesz, az az, ha térdeinken élünk. Gyerünk! Jobban prédikálok, mint ahogyan ti reagáltok. Amen. Minél nagyobbá válik ez a szolgálat, annál inkább megijeszt, és annál több időt kell a térdeimen töltenem. Figyeljetek, én pontosan tudom, hogy mit tehet egy emberrel a népszerűség. Állandóan azért könyörgök Istennek, hogy segítsen észben tartanom, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy ő nélküle nagyon gyorsan újra ott találhatom magamat. Istennel minden lehetséges. A gyermekeid megváltozhatnak Istennel, a házasságod is, és te magad is. Istennel minden a tiéd lehet, amit a világ felkínál, és mégis képes lehetsz őt az első helyen tartani. De nála nélkül nem tehetsz abszolút semmit. Amen. Sokszor beszélünk a világról, meg hogy mi folyik manapság a világban. Szerintetek mi történne? Ha a kongresszus egyszer csak azt mondaná, tudjátok mit? Most 3 napig mindennel leállunk, és csak imádkozunk. És tudom, hogy vannak politikusok, akik néznek engem, bár valószínűleg csak titokban, de ha ma néztek engem, ha nem tudod rávenni az imára az egész csapatot, akkor imádkozz egyedül. És ha keresztény vagy, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, emberek, imádkoznunk kell, mert semmi sem fog sikerülni, ha nem keressük Istent.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene. 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, hello! Ez itt a Kapocsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a Kapocs húsvéti különkiadására készülünk. Vendégeink Háló Helena esküvő szervező, a Golgota Budapest dicsőítés vezetője, dalszerző, és férje Háló Balázs, IT projektmenedzser, zenész, a Golgota Budapest zenei vezetője. Sziasztok!
2: Szia, Szidi!
3: Hello!
2: És üdvözöljük a hallgatókat is.
3: Igen, igen.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és ahogy már említettem is, egy húsvéti különkiadásra készülünk. A mai beszélgetéssel kapcsolatban azt beszéltük meg előzetesen, hogy azt a munkacímet adjuk neki, ha úgy tetszik, hogy az elhívásban rejlő erő Krisztus elhívása, és hogy a húsvét apropóján fogunk erről a témáról beszélgetni. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ebben az ünnepi adásban beszélgethetünk erről a témáról. De hogyha valaki úgy hallgat minket, hogy esetleg maga a fogalom is, hogy elhívás, az elhívásban rejlő erő, kicsit furcsán vagy idegenül hangzik neki, és esetleg most hall róla először, vagy nem tudja pontosan, hogy számunkra, keresztények számára mit is jelent pontosan az elhívás, akkor szerintem kezdjük azzal ma a beszélgetésünket, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent számunkra ez a szó, hogy elhívás. Mit értünk ez alatt?
2: Hogyha az elhívásra gondolok, akkor az első szó, ami még így picit szinonimaként így megjelenik mellette számomra, az a hivatás. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez úgy érzem, hogy teljesen össze tud mosódni, amikor valakinek van egy olyan munkahelye, egy olyan hivatása, ami teljes mértékben az elhívása is. Viszont sok esetben látom azt, hogy keresztény embereknek megvan a polgári 8 órás állása, amit adott esetben szeretnek is, van, hogy kevésbé, de emellett van egy olyan elhívásuk Istentől, amit önkéntes alapon tudnak végezni, akár a gyülekezetben, akár bármilyen missziós területen. Úgyhogy nekem valamilyen szempontból így kapcsolódik a hivatáshoz, de azt látom, hogy nagyon sok esetben azért nem teljesen ugyanarról beszélünk.
1: Hát a szótő, hogyha nagyon nyelvészkedni szeretnénk, akkor nagyon érdekes szerintem a magyar nyelv, mert hogy a hivatás szóban és az elhívásban is ugyanúgy a hív, a valamire való hívás szerepel. Tehát azért ez közös benne, de ugyanakkor, ahogy mondod, kicsit különbözik is. Tehát lehet átfedés a kettő között.
3: Igen.
1: És lehetne különbségek is. Balázs, te ezt hogy látod? Mi az, hogy elhívás szerinted?
3: Lehet, hogy azért is, mert házas párok vagyunk. Nekem is először így a hivatás szó jutott eszembe, amivel jól körül lehet írni minden ember számára ennek a szónak a jelentését. És én azzal egészíteném ki Helinek a gondolatait, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az életünkben egy nagyobb, magasztosabb célt szolgál, ezt segíti elő valamilyen tevékenységgel, amiben mi hozzátehetjük a mi saját részünket, és ez nem önös érdekből történik, hanem tényleg valami magasztosabb cél érdekében. Tehát még ezt hoznám így be.
2: Abszolút, ez nagyon jó gondolat, teljesen egyetértek vele, és ezt így tapasztalom is, hogy így amikor az elhívásra gondolok, akkor az így nem csak a földi életünkre vonatkozik, hanem valahogy túlmutat azon.
1: Van-e különbség a között szerintetek, amikor valaki egy szakmára kap elhívást, meg ahhoz a kellő talentumot meg, itt a földi viszonyrendszerben, vagy amikor Istentől kap az ember elhívást egy valami földi életen túlmutató dologra akár?
2: Érdekes kérdés, és ha többet tudnék rajta gondolkozni, akkor biztos nagyon jó gondolataim lennének rá.
3: És teológiailag nagyon pontos.
2: Igen, igen, igen, igen. Most így hirtelennyébe az igevers jutott eszembe, ahol így arról ír a Biblia, hogy úgy végezzük a munkánkat, a hétköznapi egyszerű munkánkat, mintha Istennek végeznénk. És emiatt egyébként mondanám azt is, hogy nincs különbség, más perspektívából egyébként szerintem van, de mégis nekem tetszik ez a gondolat, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogyha nekem éppen az elhívásom egy vasárnap, hogy kirakjak 50 széket, mert azzal tudom segíteni azt, hogy valami megvalósuljon, akkor nekem éppen abban kell engedelmesnek lennem, és alázatosnak, és ugyanolyan fontos munkát tudok végezni. Tehát még az jutott eszembe, hogy van az a hasonlat is így az igében, hogy olyan vagyunk az egyház, mint a test, és hogy különböző testrészeink vannak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, de nem mondhatjuk azt, hogy a szívünk fontosabb, mint a tüdőnk. Tehát, hogy igazából mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Úgyhogy lehet, hogy picit most ezt más irányba vittem el, de azt gondolom, hogy bármi is a feladatunk, legyen az egy pici, vagy egy nagyobbnak tűnő, igazából nehéz különbséget tenni, és talán nem is kell.
3: Szerintem is egyébként jó esetben nincs különbség a kettő között, és ezt szerintem mindenki tapasztalhatja így a saját életében is. Bármilyen szakmával találkozunk, legyen az egy pedagógus, oktató, legyen az egy bolti eladó, legyen az egy orvos, egyértelműen látjuk azt, hogy az ember az hivatástudatból végzi el azt a munkát, vagy igazából csak azért, mert hogy ez dobta a gép, és igazából nem látja benne, és tényleg legyen ez bármilyen szakma, nem látja benne azt a plusz hozzáadott olyan értéket, amiért szerinte is érdemes ezt csinálni, és szerinte is érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy szerintem nem elválasztható a kettő.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha jól értem a Bibliának az átfogó üzenetét, akkor minden munkára szükség van. Tehát nincs különbség Isten szemszögéből a takarítónő és a politikus, vagy a tanár, vagy a nem tudom, vagy a NASA űrkutató között. Tehát egyszerűen minden feladatot el kell végezni. És akkor most itt visszakapcsolok arra, amit Heli mondtál az előbb, hogy ha a pék nem süti meg nekem a kenyeret, akkor nem lesz mit ennem. Ha az utcaseprő nem végzi a dolgát, akkor nem fogok tudni haladni, közlekedni, eljutni A-ból B-be. Tehát itt emberi viszonyrendszerben is meg kell adni minden munkának szerintem magunkban a kellő méltóságot vagy tisztességet, és azt kell tudnunk mondani, hogy ugyanúgy szükség van mindenféle szakmájú emberre, vagy mindenféle hivatású és elhívású emberre.
2: Így van, és szerintem azzal tudjuk ezt elősegíteni, és valahogy egy olyan kultúrát kiépíteni, ahol mindenki érzi is ennek a fontosságát, hogyha úgy odafigyelünk egymásra, hogy valóban akár a gyülekezetben, a közösségben, ahol vagyunk, éreztetjünk minden emberrel, hogy fontos a munkája, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azok a szolgálati területek, amik nincsenek annyira előtérbe, és ezt azért merem mondani, mert tudom, hogy nekem nagyon sok szolgálati terület, amin vagyok, az előtérben van, és látom azt, hogy holott milyen sok munka és befektetés van azok mögött is, amik nem annyira látszódnak. Ezért külön feladatomnak érzem, hogy én még inkább megbecsüljem azokat a szolgálótársaimat a kivetítő mögött, a hangtechnikában. Erre szerintem nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
1: Arról nem is beszélve, hogy vannak azok a területek, amiket ráadásul automatizmusnak veszünk, hogy bemegyünk, és egy kitakarított helyiségbe megyünk be. Mert mondjuk a templomtér vagy a gyülekezeti helyiségek, azok tiszták, pedig ahhoz sokaknak a takarító munkája kell. És nem szeretünk erről beszélni, meggondolkodni, de hát valakinek például a gyülekezetben is kell a WC-t pucolni. Szóval mennyire meg kell becsülni, vagy meg kellene becsülni ezeket az embereket is, akiknek végképp láthatatlan a munkája, de mennyire fontos, hogy ott is a mellékhelyiségek is ki legyenek például pucolva. Szóval nagyon egyet tudok érteni azzal, amit most mondtatok tulajdonképpen mind a ketten. És akkor, ahogy mondtuk is a felvezetőben, mind a kettőtöknek van polgári foglalkozása is. Balázs, most egy kicsit hozzád fordulok, mert azt mondtad, hogy te egy IT projektmenedzser vagy és zenész.
3: Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Erről is mesélj nekünk egy kicsit, meg hogy a témánál maradjunk, az elhívásodról. Tehát a te személyes elhívásod az hogy jött? Mikor kezdted el így érezni azt, hogy neked ezeken a területeken van dolgod, vagy itt kaptál talentumot? Mikor dobbantotta rá Isten a szívedet arra, hogy ezeken a területeken kell tevékenykedned?
3: A talentum az egy nagyon jó szó volt, mert szerintem ez sokszor összefügg egyébként az elhívással, vagy a hivatással, hogy milyen talentumokat, vagy milyen területekre kapunk olyan tehetséget, amit érdemes valahogy kibontakoztatni. Most, tehát, hogyha a civil hivatásomat nézzük, ott egyértelműen az, hogy jól bántam a számokkal már kisiskolásként is. Aztán egyetemre mentem, műszaki egyetemre, informatikus képzés, stb. És ezzel így jól el voltam, és azt éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Nagyon sokszor én küzdöttem a különféle humán megnyilvánulásokkal. Irodalom borzasztó volt végig, gimiben, meg soha nem értettem ezt, amire gondolt a költő és verselemzés, és bemagoltam az összes életrajzot, meg minden, de hogy valahogy éreztem, hogy én egy reálos vagyok, ezeket a dolgokat kellene nekem jobban kibontakoztatni valószínű az életemben, és erre kaptam valószínű olyan talentumot, vagy olyan tehetséget, ami meg tud ágyazni a további karrieremnek. Emellett pedig valószínű volt bennem egy ilyen művészi hajlam is, gondolkozós hajlam is. Egyébként szüleim is mindketten zenélnek valamilyen szinten, édesapám költő, szóval alapvetően így a művészet, így a családunkat is szerintem elég rendesen így körüllengte. És ebben is természetesen voltak ilyen nehezebb pontok, amikor nem akartam nagyon elmenni azért zeneiskolába, meg eljátszani, nem tudom, hanyadik Bartók etüdöt, meg stb. De aztán ez is kialakult, és volt egy olyan pont, ez konkrétan miután abba hagytam az intézményesített zenetanulást, és talán 2 évig nem is nyúltam semmilyen hangszerhez. És utána lett egy ilyen igény a gyülekezetbe, ahova akkor jártam, hogy tök jó lenne, hogyha én játszanék mondjuk, és elkísérnék 1-2 dalt. És akkor visszaültem a zongorához, és onnantól kezdve igazából elég rendesen behúzott ez újra, tehát hogy ilyen 16-17 éves lehettem, és akkor ott elindult egy új világa a könnyű zenével, a keresztény könnyű zenével, több zenekarban is elkezdtem részt venni, aztán Helivel is igazából így találkoztunk, hogy a zenekarjában játszottam.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Így ismerkedtetek meg?
3: Igen. Tehát hogy az igazából a zene kapcsán alakult ki. És hogy ez is szerintem egy ilyen fontos része ezeknek az elhívott területeknek, hogy lesznek olyan pontjai ezeknek a munkáknak, amikor valami olyat tartogat nekünk ez az elhívás, amire nem is számítottunk. Tehát így végül is kaptam egy házaspárt.
1: De jó! Hát ez nagyon, nagyon klassz történet. És akkor, ha jól értelek, akkor a kiinduló pont a zenész karrieredben vagy utadon, az tulajdonképpen úgy jött, hogy a szüleid vittek vagy küldtek zeneiskolába?
3: Igen, de pont az volt, hogy az valószínű, az még nem az én elhívásom volt, az a szüleim elhívása volt, meg a szüleim döntése volt, hogy én elmenjek zeneiskolába. Az már az én döntésem volt, amikor utána azt abba hagytam, és nem csináltam semmit a zenével, hogy én azt újra kezdjem, és azt úgy kezdjem újra, ahogy én azt megkaptam.
1: És ez hogy történt? Tehát hány éves korodban kezdtél el zenét tanulni, mikor hagytad abba, és mennyi idő telt el nagyjából addig, amíg erről beszélsz nekünk, hogy újra kezdted, és érezted ezt az elhívást ebbe az irányba?
3: Másodikos voltam, tehát olyan 8 éves koromban kezdtem el zeneiskolába tanulni zongorát, és körülbelül 13-14 éves lehettem, amikor ezt abba hagytam, és akkor ez a 16-17 körül most már így nem teljesen van meg pontosan, de ott kezdtem újra ez a gyülekezeti ifjúsági szolgálatba zenélni, és onnantól tényleg jöttek a különféle, akár egyházi, akár világi olyan zenei projektek, amikbe így részt tudtam venni, éreztem is, hogy melyik az, amiben nekem részt kéne venni a jövőben, melyik az, amit abba kellene hagyni, mi az, ami engem épített, mi az, ami nem annyira épített, és hát itt vagyok most.
1: De érdekes nekem, amit mondasz több szempontból is, és erre majd, ha lehet, akkor térjünk vissza egy picit később, hogy van-e különbség e között, hogy keresztény fronton, meg akár egy világi közegben zenélni, vagy zenészként részt venni a számodra. De talán most egy picit, akkor kérdezzük meg Helit is, hogy nála hogy történt az elhívás, mert hogy rólad meg azt tudjuk, hogy esküvőszervező vagy, a Golgota Budapestnek a dicsőítése,

0: és vezetője és dalszerző. Hogy jött nálad az elhívás?
1: Ahogy így Balázs már pedzegette, én is így elkezdtem gondolkozni, és egy könyvet kiemelnék, ami rám nagyon nagy hatással volt 10 évesen, ennek az a címe, hogy a céltudatos élet.
0: Rick Warrennek a könyvéről van szó, amerikai szerző, ha esetleg valaki még nem hallott erről a könyvről.
1: Igen, nagyon ajánlom egyébként, főleg így ebben a korosztályban, így 17-18 évesen szerintem tényleg nagyon sokat tud adni, és nekem az ott nagyon letisztázta azt a fejemben, a szívemben, hogy bármilyen irányba is megyek, munkaterületén, szolgálat, egyházi, önkéntes munka, igazából mi a cél? Tulajdonképpen miért is vagyok a Földön? Mi az a hosszú távú elhívás tulajdonképpen, ami túlmutat a földi életemen is, és nekem ez a mai napig nagyon sokszor így eszembe jut, és most már nálam fiatalabb lányokkal olvasom együtt ezt a könyvet, és igyekszem átadni azt a tudást, meg azt a szívet, amit én is így tulajdonképpen ezen keresztül kaptam. Ez adott nekem tulajdonképpen egy olyan löketet az életemnek, úgy érzem akkor, velem is foglalkoztak, én is egy ilyen mentorprogramban részt vettem, és nagyon-nagyon sokat adott abban, hogy hogyan látom önmagamat, és nagyon jó példa van benne, hogy kicsit olyanok vagyunk itt a Földön hívőként, mint a diplomaták, hogy nem ez a mi végső otthonunk, van egy küldetésünk, egy elhívásunk, és tulajdonképpen így Istent, az ő országát próbáljuk képviselni, és sok és világosságok vagyunk a világban. Bármilyen módon nekem ez volt, hogy tényleg a zene volt a központ, aztán volt, hogy az esküvőszervezés nagyobb szerepet kapott, és minden élethelyzetünkben úgy gondolom, hogy Isten így mozgat minket, és én is látom, hogy évről évre újabb területekre világít rá, hogy figyelj, Heli, most erre kell jobban koncentrálnod, most ez a feladatod, és bármi is legyen az, úgy gondolom, hogy ez az attitűd, hogy Istennek csinálom, hogy érte teszem, ez így bármit körbeleng, akkor bármi is az elhívásunk, meg tudjuk úgy élni, hogy olyan örömmel, meg olyan küldetéstudattal, mint ahogy Isten ezt ránk bízta.
0: Mikor és hogyan lettél esküvőszervező?
1: Ez egy nagyon érdekes időszak volt az életemben, amikor ez kialakult, akkor ismerkedtünk meg Balázzsal, és emlékszem konkrétan egy beszélgetésünkre, ahol hát így kicsit ilyen élet kezdeti válságom volt, hogy ott voltam egy friss kommunikációs diplomával, volt egy szakmai gyakorlat mögöttem rendezvényszervezés területén, mellette nagyon az volt bennem, hogy a zenével is szeretnék foglalkozni, professzionálisabb szinten is, mint hogy csak így hobbinak ott maradjon. Mellette írtam a dalokat, úgy éreztem, hogy még több van bennem, hogy azt is szeretném csinálni, és tényleg egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, úgy éreztem, hogy most így bármi lehet, bármilyen ajtó, amit Isten kinyit, abba így bemennék, és emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy így mondtam Balázsnak, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, meg de jó lenne valamilyen missziós területen is dolgozni, és így visszanézve tényleg csak így mosolygok, hogy Isten hogyan nyitotta ki ezeket az ajtókat, hogy tulajdonképpen mindaz, ami vágy volt a szívembe, ő megteremtette a másik oldalon a szükséget is rá, és valahogy így ez a kereslet kínálat így találkozott, és az esküvőszervezés az egy ilyen nagyon bátor kilépés volt. Csináltunk egy honlapot, és kiírtam, hogy én esküvőszervező vagyok. Egyébként volt valamennyi tapasztalatom, mert nagyon nagy a családunk, baráti társaság, rengeteg esküvőn voltam, megzenéltem is, tehát nem vakon indultam azért bele, de valahol mégis nagyon érdekesek voltak az első ilyen megbeszéléseim párokkal, hogy hát igen, már pár esküvőn voltam, de hát még amúgy nem szerveztem, de nagyon szívesen megszervezem a tiéteket, és az első pár ilyen referencia munka, az tényleg így visszagondolva nagyon bátor volt, de megérte, mert néhány referencia után már nyilván sokkal egyszerűbb volt felépíteni a vállalkozást, úgyhogy tulajdonképpen nekem ott egy ilyen bátorító társra volt szükségem, aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudod csinálni.

0: szükségünk, hogy nekem sokkal nagyobb hitem van másnak a gyógyulására, mondjuk, mint az én sajátomra, viszont így vagyunk egy ilyen közösség, egység, így segítjük egymást.
1: Igen, meg itt az elhívásnál szerintem sokszor bejön az, hogy ezek általában ilyen high risk, high reward jellegű dolgok, hogy ki kell belelépni, és nagy kockázat van, és nagyot lehet esni is, és bármi történhet, de hogyha megmerjük tenni azt a kilépést, és belerakjuk magunkat, akkor kapunk érte nagy jutalmat. Akár földi, akár mennyei vonatkozásban nézzük ezt az egészet.
0: Itt behoznám azt, hogy ami nekem egy ilyen hasonló ilyen high risk volt, amikor a Golgotába kerültem munkatársként, ahol konkrétan egy vasárnap éreztem a tanítás közben, hogy hallottam belül egy hangot, hogy neked itt a helyed, ide kell tenned még több időt, energiát. És tudtam, hogy ezt csak akkor tudom megtenni, olyan élethelyzetben voltam, hogyha itt valamilyen munkát fogok vállalni, de tulajdonképpen nem tudtam még, hogy miért, és akkor leültem a Hellinger Andrissal, mint dicsőítés vezetővel, dicsőítő pásztorral, aki ott dolgozott már akkor, hogy figyelj, Andris, én ezt kaptam a szívembe, és nem tudom, hogy mi van a másik oldalon, de én azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálnom kell, akkor még azt se tudtam igazából, hogy mit. És így visszatekintve, ez is egy ilyen nagy kilépés volt, és nagyon jó beszélgetésünk volt, kiderült, hogy ők hónapok óta azon imádkoztak, hogy legyen valaki, aki a dicsőítésben tud segítkezni az Andris mellett. Így kerültem oda, azóta már bővítettük is ezt a csapatot, tehát hogy ezek valahol olyan bizonyságok így visszatekintve, hogy Isten annyira elkészíti nekünk az utakat, és nekünk tulajdonképpen be kell menni, amihez kell bátorság. Néha ki kell nyitni nekünk azt az ajtót, de annyira jó, ahogy így visszatekintek, hogy Isten mindig gondoskodott, és először egy vágyat adott a szívünkbe. Egy vágyat valamire, amire még nem láttunk realitást, és ez nekem nagyon bátorító, hogy Isten soha nem egy ilyen reflektorral világítja meg előttünk az utat, hanem ad egy ilyen kis mécsest, hogy a következő lépést lássuk.
2: Nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy Isten nem azt akarja, hogy végig szenvedjük az életet valahol, hogy valamilyen munkába csak beálljak, csak hogy legyen valami, hanem hogy olyan jó, és annyira szeret minket, hogy még azt is megadja, hogy rádobbantja a szívedet, hogy amit szeretnél csinálni, és még fogalmad sincs, hogy az hogy fog megvalósulni, de hogy elmerjél indulni, legyen lehetőség, amit látsz magad előtt, hogy igen, ezt szívesen csinálnám.
0: Igen, és adja ezt a szolgálat örömét. Hát hányszor volt, Balázs, hogy így hajnalba keltünk, vittük a hangszereket, a cuccokat, mentünk ide-oda szolgálni, alig fértünk be az autóba, annyi cuccunk volt, és tényleg így visszagondolva, sokszor tényleg időt, energiát nem sajnálva mentünk, és emlékszem, hogy mennyi alkalommal mentünk úgy haza, hogy hullafáradtan, de olyan boldogsággal, amikor így egy ilyen öröm tölt be, hogy pontosan azt csináltam ma, amit csinálnom kellett, pont ott voltam, ahol lennem kellett, és valahol ez az öröm, úgy érzem, hogy így mindent megér, hogy ebbe az elhívásba élni, és olyan jó, hogy ezt együtt is így meg tudjuk élni.
2: Hogy adta meg Isten nektek a közös elhívást, vagy mire adott közösen hívást nektek?
1: Szerintem egyértelműen a legfőbb közös elhívásunk az, hogy mi egy család legyünk. Tehát, hogy férj és feleség vagyunk, és ebbe a kapcsolati rendszerbe vagy helyezett bele Isten minket, vagy mi választottuk, ez ugye világnézeti kérdés, hogy tyúk vagy tojás. Erről szoktunk mi is nagyon sokat beszélgetni, hogy is van ez, hogy mi most választottuk egymást, vagy megkaptuk egymást, mennyire szabad akarat volt ebbe, várt-e még ránk valaki, de nem azt választottuk, hanem egymást. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. Tehát szerintem ez az elsődleges elhívásunk, hogy házas párként mi hogy legyünk ott egymásnak, hogyan támogassuk egymást, hogy segítsük a másikat.
0: Igen, és akkor erre jönnek az ilyen egyéb időszakos dolgok, azt gondolom, hogy Isten éppen minket hogyan tud használni párként. Legyen ez az, hogy áthívunk vendégségbe másokat, vagy fiatalok felé szolgálunk, vagy zenélünk, vagy majd szülők leszünk. Tehát, hogy minden élethelyzetben azt gondolom, hogy Isten így ránk bíz ilyen közös feladatokat is, az egy

0: szerencsés helyzet a mi életünkben, hogy nagyon sok ilyen közös pontunk van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy mi házas párként nagyon sokat tudunk együtt tevékenykedni Isten országáért, és ez valahol tényleg így erősíti is a kapcsolatunkat, meg hozzáad a házasságunkhoz is egy olyan fűszert, ami azt gondolom, hogy tényleg különleges másokhoz képest.
1: Igen, de hát ez azért is volt az, mert hogy egy valamilyen közös tevékenység alapján vezetett minket Isten egymáshoz, és így ismertük meg egymást. Aztán persze ott is voltak olyan kilépések, akár egyik, akár másik oldalról, ami high risk, high reward volt, hogy akkor most a jól működő zenekart, azt összetörjük el, meg a barátságunkat azzal, hogy elmegyünk-e randizni. Tehát, hogy Heli egy fél napot sírt ezen, amikor elhívtam randizni.
2: Tényleg?
0: Igen, jól indult.
2: De
0: innen
2: miért?
0: Szép nyerni.
2: Mi? Féltél valamitől, hogy akkor, hogy ez elronthatja a szakmai kapcsolatot?
0: Igen, abszolút.
1: Persze, ott van egy jó zongorista, aki ingyen elmegy játszani.
0: Igen, ahogy nagyon jóba voltunk, jó barátok voltunk, és jól ment a zenekar, és hát behoztunk egy olyan vonalat, ami vagy a legkirályabb dolog lesz, vagy szétrombolhatja az egészet, és nekem ez egy félelem volt. Végül a legkirályabb dolog lett.
1: Igen.
2: De jó. Na, meséljetek nekünk akkor erről kicsit többet, hogy lássuk ezt, hogy fonódott össze akkor a ti életetek, a szálatok. Balázs, azt már említetted nekünk, hogy eleve a zene szeretete miatt találkoztatok, és hogy ez valamilyen gyülekezeti, vagy keresztény berkeken belül történt akkor, ha jól értem.
1: Is igazából, mert mindketten hívő keresztény embernek valljuk magunkat, de egyébként tökre nem így együtt nőttünk fel, meg tökre nem ugyanabban az egyházban nőttünk fel. Én baptista gyülekezetekbe jártam, azért mondom, hogy gyülekezetekbe, mert édesapám baptista lelkipásztor, és hát különféle megbízatásai voltak először Csetényben, Dunaharasztiban, aztán Pesszentimrén, 18. kerületben volt lelkipásztor, aztán onnan ment nyugdíjba, most pár éve. Tehát én igazából addig, amíg kisgyerekként és ilyen kis fiatal felnőttként picit külön mozogtam, már külön éltem mondjuk albérletbe, de azért hazajártam még hétvégén a családhoz. Én nem kerestem magamnak egy új gyülekezetet, hanem el voltam ott édesapám mellett, és igazából én egy ilyen baptista környezetből származok. És akkor Heni, meséld el, hogy te honnan származol, hogy ne én meséljem el.
0: Én pedig a pünkösdi háttérből jöttem, úgyhogy egyébként ez így a kapcsolatunk elején egy ilyen nagyon izgalmas szál is volt, hogy nagyon sok közös pontjaink voltak, de hogy mégis voltak különbségek, amikről nagyon jókat beszélgettünk egyébként, és elég hamar láttuk azt, hogy ezek olyan kulturális különbözőségek, amik egyébként a hitéletünkre se voltak tulajdonképpen úgy kardinális hatással, illetve így az egységünkre se. Úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és azóta is én nagyon híve vagyok az ökumenikus megnyilvánulásoknak, legyen ez egy házasság, vagy bármilyen rendezvény, esemény, konferencia, mert látom, hogy ebben nagyobb erő van ennek az egységében, mint ami a különbsége lenne.
1: Igen, meg ami ilyen teológiai különbségek mentén egyházak szétszakadtak, két ember meg összeházasodhat ugyanazok mentén, a különbségek mentén,
0: igen.
1: És hogy ezek mennyire nem számítanak igazából.
2: Hát Isten országában semmiképpen, tehát amikor majd megállunk Jézus előtt, nem azt fogja kérdezgetni, hogy háló Balázs, te baptista voltál, háló Heléna, te meg eredetileg pünkösdi, és akkor mit kerestetek utána közösen egy másik gyülekezetben, tehát ezek nyilván nem lesznek már fontosak, vagy akár már most se fontosak, egyetértek veled Balázs, szóval minden olyan viszonylagos, de hát Isten, aki a szívek vizsgálója, igazából csak azt nézi, hogy ott van-e a szeretet a szívünkben felé, meg az embertársaink felé.
0: Igen, és ezt egyértelműen éreztük egymásnál, hogy olyan közös hurompendülünk minden szempontból, ami mellett nem nagyon lehetett elmenni szó nélkül.
1: Igen, és hogy az eredeti kérdéseit visszautalva, hogy ez akkor milyen környezetben történt, ott pont egy ilyen érdekes dolog volt, mert Heli építette fel ezt a zenekart, alapvetően a saját dalait játszottuk.
2: Ezek dicsőítő dalok voltak, vagy ezek egyáltalán nem is keresztény dalok voltak, hanem egy világi zene volt, szóval milyen bandáról beszélünk itt most?
0: Én szeretem ezt nem teljesen elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogyha van egy hívő keresztény ember, aki elkezdi kinyitni a szívét, abban bármilyen témához is nyúl, benne lesz Isten kvázi. Igazából akkor is dicsőítek, amikor reggelizek, vagy éppen sétálok. Tehát, hogy ami ilyen klasszikus gondolkodás sokszor, hogy az a dicsőítés, ami vasárnap a színpadon történik 9-től 10-ig, abszolút nem ezt gondolom. A dicsőítés az életünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezen gondolatiságon alapulva tulajdonképpen mindegyik dalom dicsőítő dal, de nem direkt mindegyik az Istennel való kapcsolatomról szólt.
1: Igen, van olyan dala is, ami rólam szól például.
0: Így van.
2: A szerelemről, úgy érted? Vagy...
1: Remélem.
0: Igen, ahogy megismerkedtünk, igen, akkor az például egy ilyen dalként kifakadt belőlem, és ha visszagondolok, a megismerkedésünk előtti időszakban is sok ilyen dalom volt, ami viszont pont a bizonytalanságról, a nehézségekről szól. Egyébként, ha megnézzük a Dávidnak a Zsoltárait, pontosan ezt látjuk, hogy nem mindegyik arról szól, hogy ó, Istenem, csodálatos és hatalmas vagy, hanem Dávid kiakad éppen az egész életére, és valahogy így tudom én is így megfogalmazni, hogy nekem is ilyenek a dalaim, hogy épp amiben vagyok.
2: Azt már említetted, Balázs, hogy az alapvető közös elhívásotok az, hogy egymás házastársai legyetek. De mi még a közös elhívásotok? Mert Heli, te meg azt mondtad, hogy nagyon sok közös pont van a ti utatokban és életetekben, meg talentum kupacban is, amit ti kaptatok egyen-egyenként. Mire van még elhívásotok így együtt? Ennek mekkora részét képezi például a zene?
1: Szerintem nagy részét képezi a zene, de egyre jobban tapasztaljuk meg azt is, hogy nem feltétlene csak ez az egy olyan terület, amiben így a közös elhívásunk akár a jelenben, akár a jövőben majd kibontakozhat. Tehát, hogy most egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, itt az a beszélgetés előtt így meséltem is, hogy pár hete volt egy balesetem, nagyon bagatell dolog, sogorom lányával, 3 éves, fogócskáztunk, elestem, úgy kiugrott a vállam, hogy most hetekre vagy hónapokra igazából semmi zene nem lesz részemről.
0: Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor ő most nem tudja az elhívását élni, mert hogy nem tud zongorázni, vagy nem tud zenélni. És
1: igen.
0: Szerintem ez egy nagyon jó ilyen tanító lecke nekünk is, hogy miben van az identitásunk, mert szerintem nem szabad, hogy lekorlátozzuk ilyen dolgokra, mint csak a zene például.
1: Igen, igen, és hogy most pont benne vagyunk egy ilyenben, hogy lehetséges, hogy a következő időszakban nem ez lesz a fő olyan terület, amit közös elhívásnak mondhatunk. Nem biztos, hogy közösen színpadon tudunk állni, de ettől függetlenül tényleg én hiszem azt, hogy így alapvetően a házasság, és az alatt bármilyen olyan szolgálatban támogathatjuk egymást, és így közös elhívás is lehet, amit így Isten elénk rak, hogy itt van, ebbe bele kellene ugrani, és kérdés lesz majd, hogy merünk-e beleugrani, ugye erről beszéltünk korábban, hogy néha kellő bátorság kell arra, hogy az ember kilépjen, utána meg bízunk a legjobbakban.
2: Ti hogy érzitek, élitek meg Istennek a hangját, vagy hogy győződtök meg róla, hogy amilyen irányba el szeretnétek mozdulni, az az Úrtól van-e? Mert nagyon sokszor kívülállók, akik lehet, hogy nem ismernek túlzottan, vagy nem mozognak keresztény berkekben, azzal a, hát ha úgy tetszik, váddal élnek velünk szemben, hogy jaj, mert ti keresztények, ti mindenre ráhúzzátok ezt, és kvázi így belemagyarázzátok, hogy azért csináltok valamit, mert az Isten útja, az az Isten elhívás a számotokra, és hogy valójában meg ti szeretnétek azt csinálni. Szóval, hogy Ti hogyan érzitek, meg hogy tesztek különbségetek között, hogy most ti akartok abba az irányba menni, vagy Isten az, aki abba az irányba vezérel titeket?
1: Nagyon nehéz kérdés egyébként, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem egy nagyon összetett kérdés, mert lehet azt mondani, hogy hát hogyha ha kapunk egy szabad teret, és persze kellenek kilépések, de mi folyamatosan azt látjuk, hogy semmi akadály nincs meg, meg csak úgy jönnek a lehetőségek, amikbe bele kell ugrani, attól az még nem biztos, hogy Isten vezetése, az lehet, hogy csak én vagyok teljesen vakon és háttal a moziban, és nem látom azt, hogy mi történik körülöttem. Valahogy én úgy tudnám megfogalmazni legjobban, amit én szoktam érezni, hogy mindig azt vizsgálom, hogy ezt most magamért teszem, és azért, hogy nekem jobb legyen, vagy tényleg azt nézem, hogy ennek mi a mögöttes, magasztosabb célja, és hogy azért én tettem-e valamit. És ez most az ego, amit én szeretnék, hogy ez legyen az elhívásom, vagy szeretném, hogy ez legyen a következő lépés, amit Isten mondott nekem, vagy egyértelműen látom, hogy akár az egóm sérült ebben, de mégis örömmel tölt el az az eredmény, amit utána kapok.
0: Egyetértek veled, és még azzal egészíteném ki, hogy amit az elején mondtál, hogy kapunk talentumokat, és mondtad, hogy ezeket elkezdjük használni, és az jött fel akkor bennem, hogy jó esetben egyébként felismerjük, hogy mik a talentumaink, és azokat kezdjük el használni, mert sok esetben látom azt, hogy emberek erőltetnek olyan dolgokat, amihez még tehetségük sincs tulajdonképpen, és nyilván emiatt meg jó gyümölcsei sincsenek annak, amit csinálnak, és az egy ilyen nagyon szomorú energiabefektetés tud lenni. Én azt gondolom, hogy amikor Isten vezet bennünket, akkor abban békességünk van, annak jó gyümölcsei vannak, az nem csak bennünket épít, hanem másokat is, és egyébként próbák alatt is kitartónak kell benne lennünk. Tehát, hogy nem egy ilyen sima út, hanem egy felfele vezető út, de rögös. Tehát sokszor eszembe jut az igevers is, hogy ugye keskeny az a kapu, és az az út, amin mi megyünk, és az elhívásunkban is egyébként annak ellenére, hogy vannak jó gyümölcsök, én nagyon sokszor tapasztalom, hogy így folyamatosan edz, hogy a jellememet edzi, hogy növekszem, mint ember, mint vezető, tehát hogy nem egy olyan út, amiben olyan maradok, ahogy ráléptem, hanem folyamatosan egyre jobb és jobb emberré válhatok, Krisztus miatt, mert megedz.
1: Igen, és ez a békességen van kérdés, ez is egy nagyon összetett dolog, mert ezt is hajlamosak vagyunk, főleg a egyházi vallási gondolkozásban egy ilyen konfliktus kerülő és ilyen megalkuvó, belenyugvó, ilyen kicsit ilyen langyos...
0: Igen, ilyen komfortzónán belüli állapot.
1: Igen, egy ilyen teljesen súlytalan állapotra visszavezetni, igen. És azt mondani, hogy az a békesség, amikor így csak így el vagyok testpedve, punnyadva, akkor persze békessége van az embernek, de az biztos nem az elhívása.
0: Igen.
1: Hanem igen, ott vannak rögös utak, meg vannak kihívások, és szerintem ebben kell megtalálni a békességet, hogy ott az a rögös út, meg ott az a kihívás, de mégis békességet érzek. Nem az a békesség, hogy nem csinálok semmit.
2: Ráadásul nagyon sokszor én például azt tapasztalom, hogy vagy az is egyfajta megerősítés, hogy Isten útján vagyok ebben, amit csinálok, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy Sátán be fog kóstolni. Tehát, hogyha Istenért én beálltam a munkába, és nagyon neki tetsző dolgot végzek, időkérdése csak, de meg fog jelenni, hogy eltántorítson, és megnehezítse a dolgomat. Ne érjek be a rádióba, ne tudjak elmenni gyülekezetbe, vagy valamiféle akadályoztatás lesz egy idő után. De arra is ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez is viszi a Krisztus Jézus napjára. Tehát, hogy tényleg ez van, amit ti is mondotok, hogy én is ugyanezt tapasztalom a saját utamon, hogy amikor Isten akarja, hogy valamit csináljak, akkor meg kell benne állni, akkor is, ha nehéz, és Isten meg fog erősíteni, vagy kvázi akkor békességet ad, hogy igen, ez az én utam is, és ne hagyd, hogy Sátán így jöjjön a kísértéseivel, vagy inkább arra használd, hogy edzd meg azáltal is a hitedet.
0: Igen, ez az edzés egyébként szerintem egy nagyon jó hasonlat. Én sokszor gondolok erre, hogy egyébként egy élsportoló is hogy megy el minden nap edzeni hajnalba, odafigyel a diétára, stb., de hogy előtte van egy cél, hogy miért teszi ezt, és hogy nekünk is nagyon fontos, hogy amikor jönnek ezek a próbák, nehézségek, én is annyiszor tapasztaltam, hogy amikor mentünk dicsőítést vezetni, az autónkba belénk jöttek, a minden lelki békességem menjen el, ez az ember lebetegszik, akkor én azon bestresszelek, tehát hogy tényleg annyiszor volt, hogy amikor a leginkább toppon kéne lenni, akkor jönnek a legkomolyabb megpróbáltatások, és ezek között így ott lenni békességben, nyugalomban, akkor lehetséges, ha ott van előttünk a cél.
2: Azzal a címmel indítottuk el a mai beszélgetést, hogy az elhívásban rejlő erő, Krisztus elhívása, hogy erről fogunk beszélgetni ma. Térjünk egy kicsit ki arra a szóra is, amiről ebben a kifejezésben még nem ejtettünk szót ma, az erőre. Van erő az elhívásban, szerintetek? Vagy mekkora erő van az elhívásban?
1: Szerintem a célben van erő. Tehát, hogy ami az elhívásnak egy része, így az elhívásban is van erő, mert ahogy Heli is mondta az előbb, hogyha nem látjuk azt, hogy ez miért van, akkor sokkal nehezebb. És persze Isten hozhat nekünk olyan helyzeteket, ahol nem látjuk a végét. Van ilyen, hogy nincs egy exakt olyan cél, amit el kell érnünk, vagy tudjuk azt, hogy mi az a exakt cél, amit el kell érnünk, és ilyenkor sokkal nehezebb. Ilyenkor másból kell azt az erőt venni, ilyenkor lehet, hogy a múltból kell azt az erőt venni, hogy ahogy Isten már megtette, most is meg fogja tenni. Vagy tényleg ezt is már behoztuk, hogy akár egy társ, legyen az tényleg egy házastárs, legyen az egy barát, legyen az egy kolléga, aki tud olyan erőt adni, vagy legalább a következő lökést megadni, amiben nem tántorodunk el attól az elhívástól.
0: Eszembe jutott az a, ahogy így mondtad, az erő, az az igevers, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és hogy Jézus mondta azt, hogy jobb nektek, hogy nem én maradok itt, hanem hogy elküldöm a Szent Szellemet, és hogy tulajdonképpen Isten bennetek fog élni, és én valahogy ezt tapasztalom így az életünkben, hogy van bennünk egy olyan természetfeletti erő, ami akkor is erős, amikor mi gyengék vagyunk, és nekem, ami nagyon sok erőt tud adni a hétköznapokban, amikor ilyen nehézségek vannak, hogy vannak olyan igeversek kiírva, amik erről szólnak, hogy amikor én gyenge vagyok, ő erős. Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor ő hogyan van mellettünk, és tulajdonképpen, amikor ezeket így elolvasom, kimondom hangosan, annyira látom és tapasztalom, hogy valami megmozdul a szellemvilágban, és valami a láthatatlanban történik, amit én még most nem tudok, majd a mennyben megtudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, de azt tapasztalom első kézből, hogy az igének van óriási ereje az életünkbe.
2: A húsvéti különkiadást készítjük most. Szerintetek hogy van összefüggésben az elhívás, az elhívásunk, vagy Krisztus elhívása, az elhívásban rejlő erő a húsvéttal?
1: Hát szerintem a legnagyobb példát állítja elénk Jézus azzal, hogy a világ legnehezebb elhívását beteljesítette. Ez volt ugye nagy pénteken.
0: Igen, ott könyörgött, hogy ha lehet, ne így legyen.
1: Igen, és előjött az emberi természete neki is, hogy hát ússzuk már meg. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy máshogy, nem lehet kinyitni azt a kis kaput, vagy nem lehet valahogy ezt úgy megoldani, hogy én azért ne sérüljek bele annyira, nem. Tehát, hogy ott volt egy nagyon egyértelmű elhívás, amit ő tudott legjobban, ott voltak a proféciák, stb. Tehát, hogy ezt mindenki sejtette szerintem körülötte, volt, aki jobban elhitte már akkor is, volt, aki kevésbé hitte abban az időben, de hogy egyértelmű volt az, hogy mi a cél, és hogy mit kell megtennie, és húsvétkor pedig rárakta a koronát.
0: Igen, sokszor eszembe jut az, hogy mennyire durva az, hogy az a Szentlélek, aki feltámasztotta, az az erő, aki Jézust visszahozta a halálból, tulajdonképpen ugyanaz van bennünk hívőkben. Ez a mi hitünk, és ehhez képest egyébként sokszor tapasztalom, hogy milyen kis hitetlenül állok úgy a kis hitvilágomhoz, meg úgy önmagamhoz, meg így az élet problémáihoz.
1: Igen, és az ügyes bajos.
0: Igen, igen, és valahogy amikor így ez eszembe jut, annyira más perspektívába helyezi az egész életünket, hogy fú, azért Jézus nagyot ment ezzel, ha mondhatom így.
2: Mit jelent számotokra a húsvét? Ti hogyan készültök a húsvétre, vagy hogy szoktátok ünnepelni például a húsvétot? Vannak rituálitok, vagy idén például hogy készültök a húsvétre?
1: Mondom, a legbagatelebb szokásunkkal, amit még így családból hoztam, hogy húsvét hétfőn elmegyünk valahova, meg bezárkózunk, hogy nehogy jöjjön locsoló, ez így a...
2: Tényleg?
1: Anyukám és a lány testvéreim nagyon nem szerették.
0: Hogy ússzátok meg.
1: Igen.
0: Nagyon tetszik nekem az, hogy már többedik éve a Golgotában ilyenkor van bemerítés húsvét vasárnap, és valahogy úgy érzem mindig, amikor így látok egy ilyen örömünnepet, ahol így emberek bemerítkeznek, és megvallják a hitüket, és tényleg olyan örömöt látok rajtuk, hogy nem is tudom mihez hasonlítani, mintha egy ilyen kis szeretet kapnánk a mennyből. És most már így tényleg több éve ez egy ilyen hagyomány, és nekem ez egy nagyon nagy öröm így húsvétkor, különösen, hogy így látom azt, hogy milyen valóság ez nem csak az én életemben, hanem mások életében is a feltámadás.
1: Igen. Érdekes egyébként nekem, ahogy most így gondolkoztam, a kevésbé bagatel sztoriaimmal, hogy így a húsvétre való készülés, hogy meg mind. Én azt figyeltem meg magamban, hogy az elmúlt években egyre mélyebben érint a nagypéntek, és annak az üzenete, és persze nagyon könnyű nekünk a nagypénteket úgy nézni, hogy tudja mindenki, hogy ott van a húsvét, de hogy...
0: Spoiler.
1: Igen, de hogy néha érdemes szerintem úgy is tekinteni arra a nagypéntekre, hogy amikor ott voltak akár a tanítványok, akár Jézusnak további követői, ők nem tudták, hogy lesz húsvét, vagy lehet, hogy ugye volt erről szó, hogy lesz húsvét, de hogy ott szerintem senki nem hitte el. És ugye erről olvasunk is történeteket, hogy kik hányszor, hogy nem hitték el, hogy tényleg feltámad Jézus. Ja, tehát, hogy nekem így a nagypéntek az így az elmúlt években egyre jobban mélyre ütött mindig.
2: Képzeld el, Balázs, hogy nekem a nyelvész voltam segített a nagypéntek és a húsvét megértésében, vagy inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb megértésében. Mert hogy angolul a nagypéntek úgy van, hogy Good Friday, tehát hogy jó péntek. És egy csomó ideig így fönn voltam ezen akadva, hogy hát mi a baj jó?
0: Amúgy
2: hogy Jézus meghal. Jézus meghal ott. Tehát, hogy szerintem az akkori tanítványoknak ugyanolyan értetlenség lehetett, hogy az egész világokat hirtelen összedőlni látott, hogy 3 éve ott vannak mellette, napi szinten követik, csüngnek a szavain, próbálják magukba szippantani azt, aki Jézus, meg hogy ebben a kiváltságban lehet részük, hogy ők tényleg a földi élete során testileg is ott lehettek Jézus mellett, és akkor egyszer csak elvétetik tőlük ez az egész, és ott vannak értetlenül kvázi, hogy most akkor mi van? Akkor hova lett Jézus? És mi történik? Szóval a halál, amikor Jézusnak a halála becsapott náluk így fejben, hogy most akkor mire volt jó ez az egész eddigi dolog? És még húsvét előtt, tehát nekünk már könnyű ugye a feltámadásnak a tudatában tekinteni az egész nagy hétre, az események sorára, és ilyen szemmel nézni a nagypénteket és aztán a húsvétot, de hát nekik még nem volt meg ez a tudás, meg ez a látás, hogy mi lesz majd, meg hogy Isten munkája hogy van, hogy ez egy hosszú távfutás, és miből mi lesz. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a nagy péntekben a jó? Miért jó péntek ez? És nagyon sokára esett le nekem is ez igazából, hogy nem tudok a húsvétnak örülni nagy péntek nélkül, ha nem ér el annak a drámája, hogy mi az, hogy meghalt Jézus. Tehát, hogy egyszer csak volt, és aztán nincs. Istennek hála csak 3 napig volt itt ez a tudat az akkori tanítványokban, hogy Jézus nincs, mert amúgy van, és örökre van.
0: Ami nekem még így a nagypéntekhez kapcsolódik, és mindig úgy megdöbbent, hogy csak elég egy napnak a rossz híreit elolvasnom bármilyen portálon, és az is úgy össze tudja törni a szívemet, hogy mennyi gonoszság van, mennyi rossz a világban. És belegondolok abba, hogy Jézus a kereszten a világ összes terhét, ilyen bűnét ott hordozta a lelkébe. Tehát, hogy ez annyira isteni, ez annyira természetfeletti, el se tudom ki.

0: képzelni egyszerűen. Tényleg így úgy érzem, hogy az agyam leblokkol, hogy ő milyen terheket cipelt ott, milyen fájdalmat élt át, hogy ő ott lepergett előtte a világ összes bűne, és azt mondta, hogy én kifizetem a váltságdíjat. Tehát, hogy ez annyira erős, hogy ez minden évben nagyon elkap engem, hogy tulajdonképpen mi is lett ott kifizetve.
1: Mit kívánhatunk mi nektek, vagy ti mit kívántok magatoknak idén, nagypéntekre, húsvétra, és mit kívánhatunk a hallgatóknak idén húsvétra? Különösen a mai témánknak, az elhívásnak és az elhívásban rejlő erőnek a fényében.
0: Én azt mondanám, hogy ahogy a tanítványok végig nézték a nagypénteket, Jézusnak a halálát, a feltámadását, utána betöltekeztek Szent Szellemmel, és egy olyan időszak indult el a világtörténelembe, ahol egyébként csodálatos lehetett átélni nekik az egyház születését, ahol, ahogy így emberek térnek meg Jézushoz, és megváltozik az életük, és annyira komolyan vették, hogy egyébként a tanítványok az életüket adták ezért. Tehát, hogyha Jézus nem támadt volna föl, ha ez nem lenne egy történelmi tény, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a sok ember nem adta volna utána az életét egy hazugságért. És ez annyira erős üzenet, azt gondolom, hogy nekünk is, hogy tulajdonképpen nekünk is minden adott. Mi is olvashatunk Jézusról, a meghalásról, a feltámadásról, ugyanúgy elérhető számunkra a Szent Szellem, és tulajdonképpen mi is átélhetjük ezt a feléledést, ahogy elhívást kapunk az életünkbe, ahogy Jézus olyan célt ad, amit ember nem tud nekünk adni ezen a földön, és szerintem ennél klasszabb dolog, mint hogy mi is Jézus tanítványai lehetünk itt 2025-ben, nincsen.
2: Én is azt mondanám, hogy magából a szenvedés történetből és a feltámadásból, és utána igen, a tanítványok elhívásából merítsünk olyan inspirációt, ami tud nekünk adni olyan elhívást, amiben megéri beleállni, és megéri, hogyha nem is az életünket feláldozva, de akár pénzünket, akár időnket, akár a kényelmünket feláldozva kilépjünk azokba a helyzetekbe, amiket Isten elénk rak, és adjunk másnak, szolgáljunk mások felé, kicsit mondjunk le az egónkról, és keressük azt, hogy milyen talentumokat kaptunk, mire kaptunk tehetséget, és ezekbe fektessünk időt, pénzt, nem sajnálva. Talán ez.
1: És figyeljünk arra, hogy mire dobbantja rá Isten a szívünket, mert nem véletlenül dobbantja rá bizonyos dolgokra emellett, hogy talentumot is ad, vagy így erősít meg Isten az elhívásunkban, hogy milyen irányba mozdítja a szívünket.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az Erdély Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hét István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszentmiklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszentmiklós

0: határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet, és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú, Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok, vagy a természetjárók szobra. Ha Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.

0: Ez a vége.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Több tucat taxist ellenőrzött a rendőrség Budapesten. Helyére emelik a déli körvasút új acélhídját, jelentős korlátozások várhatók ezen a hétvégén. Rendkívül alacsony a Dunavízállás, a buszokkal szállítják tovább a turistákat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kétnapos összehangolt ellenőrzést tartott a budapesti rendőrfőkapitánysága a főváros több kerületében közlekedő taxiknál. Az akcióban a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei is részt vettek. A rendőrség tájékoztatása szerint július 17-én és 18-án közel 70 taxit vizsgáltak át. Az ellenőrzött sofőrök mindegyikénél negatív eredményt mutatott az alkoholszonda, ez pedig azt jelenti, hogy ittas vezetőt nem találtak. Az akció során ugyanakkor egy taxi sofőrről kiderült, hogy szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözik. A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták és intézkedtek vele szemben. A vizsgálatok során mindössze egy közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 10 esetben jegyzőkönyv készült különböző szabálytalanságok miatt, például eltérő tarifa alkalmazása, nem megfelelő viteldíj felszámítása, fizetési problémák vagy bankkártyás fizetési terminál hiánya miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a közlekedés biztonsága és az utasok érdekeinek védelme érdekében a jövőben is folytatják a taxisok ellenőrzését a fővárosban. Látványos és műszakilag is különleges szakaszához érkezett a déli körvasút fejlesztése. Július 24-e és 26-a között, tehát ezen a hétvégén mozgatják az új vasúti acélhidat a Soroksári út fölött. A csaknem 2500 tonnás hídszerkezet beemelése a beruházás egyik legösszetettebb munkafolyamata, amely miatt ezen a hétvégén jelentős közlekedési korlátozások vannak érvényben. A Budapest Park felüli déli hídszerkezet 109 méter hosszú és közel 20 méter széles. A szakemberek hidraulikus emelőkkel emelik a megfelelő magasságba, majd speciális önjáró szállító rendszerekkel centiméteres pontossággal mozgatják a végleges helyére. A híd elemeit az elmúlt hónapokban szerelték össze a helyszínen, több mint 100 acélelem felhasználásával. A fejlesztés részeként pedig két új vasúti híd épül, amelyek a jövőbeni közvágó híd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. Az új négyvágányos állomás korszerű utasperonokkal, liftekkel, mozgó lépcsőkkel és közvetlen átszállási lehetőséggel kapcsolja majd össze a vasutat a Hévvel és a fővárosi közösségi közlekedéssel, így Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja jöhet létre. A híd helyére kerülése után megkezdődik a felső vezetékrendszer, a vasúti pálya és a kapcsolódó műszaki berendezések kiépítése. A tervek szerint a déli hídszerkezetet október végén helyezik ideiglenesen forgalomba, míg az északi híd 2027 őszére készülhet el. A kivitelezés idején a Gubacsi híd térségében ideiglenes forgalmi rend van érvényben. Az autósokat kijelölt terelő utak segítik, több csomópontban azonban torlódásokra kell számítani. A közösségi közlekedés módosított útvonalakon ugyan, de folyamatosan működik, a gyalogosok és a kerékpárosok számára pedig biztosított az észak-déli átjárás. A beruházó azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. Augusztus 1-től újabb településekkel bővül a Budapestről elérhető éjszakai agglomerációs közlekedés. A fejlesztés a július elején bevezetett menetrendi változások folytatása, amelynek célja, hogy a fővárosból éjszaka is egyszerűbben és kiszámíthatóbban lehessen hazajutni a környező településekre. Az új járatoknak köszönhetően Kelenföld metróállomástól közvetlen éjszakai busz indul Biatorbágy térségébe, amely Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket is érinti. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is közvetlen éjszakai kapcsolatot kap az M4-es metró végállomásáról. Északnyugat felé is jelentősen bővül a hálózat. Solymárról éjszakai csatlakozások indulnak Pilis-Szent Iván és Pilis-Szántó felé, míg Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd eljutni. Az új járatok útba ejtik Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is. Emellett a 5-ös hév utolsó járatához igazodva Pomázról Pilis-Szentkeresztre és Csobánkára is indulnak éjszakai buszok. Az északkeleti térségben könnyebbé válik Veresegyház, Szada, Erdőkertes, Örbottyán és Csomád elérése, míg az Ősvezér teréről gyakrabban indulnak járatok Csömör és Nagytarcsa felé. A déli agglomerációban szintén bővül a kínálat, a Népligettől közlekedve, közvetve éjszakai buszok közlekednek majd Dabas irányába, illetve Alsó-Némedit, Ócsát, Inárcsot, Kakucsot és Újhartyánt is útba ejtik. Újdonságként Budapest és Kiskunlacháza között is létrejön a közvetlen éjszakai kapcsolat, amely jelenleg Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Délegyháza érintésével közlekedik majd a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását követően módosított útvonalon jár tovább. A fejlesztések célja, hogy az éjszakai tömegközlekedés minél több agglomerációban élő számára jelentsen biztonságos és megbízható alternatívát az autózással szemben. A tartósan alacsony dunai vízállás már a folyami hajózást is komolyan érinti. Komáromnál több szálloda hajó vesztegel, mert a sekély víz miatt nem tudnak tovább haladni, ezért az utasokat autóbuszokkal szállítják Budapestre. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 7 szállodahajó várakozik Komárom térségében, de a Duna más szakaszain is olyan alacsony a vízállás, hogy sem a személy, sem pedig a teherhajók nem tudnak biztonságosan közlekedni. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint jelenleg egyetlen szállodahajó sem képes Komáromtól délre tovább haladni, ezért a városban ideiglenes utasváltó központot alakítottak ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján Komáromnál mindössze 10 cm-es, Budapesten pedig 47 cm-es vízállást mértek. Bár a következő napokban némi vízszint emelkedés várható ugyan, a szakemberek szerint a Duna magyarországi szakaszán továbbra is rendkívül alacsony marad a vízállás. A rendkívüli helyzetnek már más következményei is vannak. Péntek hajnalban például ideiglenesen le kellett zárni a Margit hidat, mert a visszahúzódó víz egy feltételezhetően második világháborús robbanótestet tett láthatóvá a híd egyik pillérének közelében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós vízhiány nem csak a hajózást és a turizmus nehezíti meg, hanem hosszabb távon a vízgazdálkodásra és a vízminőségre is komoly hatással lehet. Mivel a hazai turizmus jelentős része a vizekhez kapcsolódik, így az elhúzódó alacsony vízállás gazdasági szempontból is érzékenyen érintheti az ágazatot. Hajszálon múlt egy baleset, veszélyes rolleres jeleneteket rögzítettek Budapesten. Újabb figyelmeztető felvételeket tett közzé a Budapesti Autósok csatornája, több olyan közlekedési helyzetet is bemutatnak, ahol csak a szerencsének és a gyors reakciónak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset. Az első felvételen két elektromos rolleres a járdáról váratlanul hajt az úttestre, anélkül, hogy meggyőződnének arról, hogy biztonságosan megtehetik-e. Egyikük a járda szegélyen elveszíti az egyensúlyát és kishiány egy érkező autó elé zuhan. A balesetet végül az autó vezetőjének gyors fékezése akadályozta meg. A második jelenetben két rolleres egy hatsávos út belső sávjában áll meg, feltartva a forgalmat. A felvétel szerint a záróvonalat figyelmen kívül hagyva akartak balra kanyarodni, ezzel veszélyes helyzetet teremtve maguk és a többi közlekedő számára. A videó harmadik részében már nem rolleresek szerepelnek, de a jelenet még ennél is veszélyesebb. Ismeretlen személy egy felüljáróról kézi súlyzót dob az autópályán nagy sebességgel haladó járművek közé. A tárgy szerencsére nem talált el egyetlen autót sem, így nem történt tragédia. A felvételek viszont ismét rámutatnak arra, hogy a közlekedési szabályok betartása valamennyi közlekedő közös felelőssége. A figyelmetlen vagy felelőtlen magatartás néhány pillanat alatt súlyos és akár végzetes következményekkel járhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele el.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe. Egy ember meghalt. Az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot, és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a napos, felhős idő. Délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ma, alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét. A szervezők szerint helyi produkciós nehézségek miatt nem valósul meg a július 29-ére meghirdetett show. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Fankót tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre, írja a Blick. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam nálatok, szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongóknak. Rita Ora egyébként nem először járt volna Magyarországon. A brit koszovói származású énekesnő korábban több hazai fesztiválon is fellépett, többek között a Balaton Soundon, az Effoton és a Színen is. Önálló nagy koncertet azonban eddig nem adott a magyar fővárosban. A mostani eset nem az első alkalom, hogy egy magyarországi Rita Ora koncert meghiúsul. 2017-ben a Sziget Fesztiválon, 24-ben pedig a Campus Fesztiválon is elmaradt a fellépése. Utóbbi alkalommal betegség miatt nem tudott színpadra állni. A rajongóknak itt tovább kell várniuk arra, hogy az énekesnőt egy teljes estés budapesti koncerten láthassák. Közben egy parkolóval kevesebb, 7 év után zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt, ugyanis a Városháza Park projektje, így ráfordulhatunk a belvárosi közpark kiviteli terveire, közölte a főpolgármester kedden. Szerinte a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt is, ezzel lezárult az évek óta tartó engedélyeztetési folyamat. A fejlesztés helyén jelenleg parkoló működik, ezt alakítják át zöld közparkká. A tervek szerint közel 7800 négyzetméternyi zöld felület, csapadékvíz megőrző burkolatok és 80 új fa szolgálja majd a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható park kialakítását. A projekt részeként megújulnak a Városháza földszinti terei és a Raskeller, vagyis a díszterem alatti hatalmas tér is, ahol vendéglátóhelyek és teraszok nyílhatnak. Egy friss európai rangsor szerint közben Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Athént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban

tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejföllel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolbász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz. A második helyet Pireusz szerezte meg 97 ponttal. Görögország legnagyobb kikötővárosa elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, és csak hajszállal maradt le az első helyről. A dobogó harmadik fokára Atén került 96 ponttal, ahol a gírosz és a szuflaki továbbra is a helyi gasztrokultúra legnépszerűbb, legismertebb szereplői közé tartozik. A teljes top 10-es lista alapján jól látszik, hogy az autentikus európai gasztronómia nem kizárólag a legismertebb mediterrán központok privilégiuma. A negyedik Bécs lett 94 ponttal, majd Krakó következik 92-vel, Prága 90-nel, Valletta 89-el, Varsó 88-al, München 84-jel, míg Milánó 81 ponttal zárta az első 10-es mezőnyt. A 160. születésnapját ünneplő állatkert különleges kitelepüléssel színesíti a budapesti nyarat a Dunaparton. A fővárosi állat és növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, amely a 1052 Budapest 7 szám alatt található a rakparton. Bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy az élő zsiráfokat azért nem viszik ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Közben tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet meg a következő években, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: FM, Budapest Update.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, ennélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülőshely található a Duna mellett. Érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andaloghatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutat.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több tucat taxist ellenőrzött a rendőrség Budapesten. Helyére emelik a déli körvasút új acélhídját, jelentős korlátozások várhatók ezen a hétvégén. Rendkívül alacsony a Duna vízállása, buszokkal szállítják tovább a turistákat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kétnapos összehangolt ellenőrzés tartotta a budapesti rendőrfőkapitánysága a főváros több kerületében közlekedő taxiknál. Az akcióban a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei is részt vettek. A rendőrség tájékoztatása szerint július 17-én és 18-án közel 70 taxit vizsgáltak át. Az ellenőrzött sofőrök mindegyikénél negatív eredményt mutatott az alkoholszonda, ez pedig azt jelenti, hogy ittas vezetőt nem találtak. Az akció során ugyanakkor egy taxi sofőrről kiderült, hogy szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözik. A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták és intézkedtek vele szemben. A vizsgálatok során mindössze egy közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 10 esetben jegyzőkönyv készült különböző szabálytalanságok miatt, például eltérő tarifa alkalmazása, nem megfelelő viteldíj felszámítása, fizetési problémák vagy bankkártyás fizetési terminál hiánya miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a közlekedés biztonsága és az utasok érdekeinek védelme érdekében a jövőben is folytatják a taxisok ellenőrzését a fővárosban. Látványos és műszakilag is különleges szakaszához érkezett a déli körvasút fejlesztése. Július 24-e és 26-a között, tehát ezen a hétvégén mozgatják az új vasúti acélhidat a Soroksári út fölött. A csaknem 2500 tonnás hídszerkezet beemelése a beruházás egyik legösszetettebb munkafolyamata, amely miatt ezen a hétvégén jelentős közlekedési korlátozások vannak érvényben. A Budapest Park felüli déli hídszerkezet 109 méter hosszú és közel 20 méter széles. A szakemberek hidraulikus emelőkkel emelik a megfelelő magasságba, majd speciális önjáró szállító rendszerekkel centiméteres pontossággal mozgatják a végleges helyére. A híd elemeit az elmúlt hónapokban szerelték össze a helyszínen, több mint 100 acélelem felhasználásával. A fejlesztés részeként pedig két új vasúti híd épül, amelyek a jövőbeni közvágó híd vasúti megálló tartó szerkezete is lesznek. Az új, négyvágányos állomás korszerű utasperonokkal, liftekkel, mozgó lépcsőkkel és közvetlen átszállási lehetőséggel kapcsolja majd össze a vasutat a Hévvel és a fővárosi közösségi közlekedéssel, így Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja jöhet létre. A híd helyére kerülése után megkezdődik a felső vezetékrendszer, a vasúti pálya és a kapcsolódó műszaki berendezések kiépítése. A tervek szerint a déli hídszerkezetet október végén helyezik ideiglenesen forgalomba, míg az északi híd 2027 őszére készülhet el. A kivitelezés idején a Gubacsi híd térségében ideiglenes forgalmi rend van érvényben. Az autósokat kijelölt terelő utak segítik, több csomópontban azonban torlódásokra kell számítani. A közösségi közlekedés módosított útvonalakon ugyan, de folyamatosan működik, a gyalogosok és a kerékpárosok számára pedig biztosította az észak-déli átjárás. A beruházó azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. Augusztus 1-től újabb településekkel bővül a Budapestről elérhető éjszakai agglomerációs közlekedés. A fejlesztés a július elején bevezetett menetrendi változások folytatása, amelynek célja, hogy a fővárosból éjszaka is egyszerűbben és kiszámíthatóbban lehessen hazajutni a környező településekre. Az új járatoknak köszönhetően Kelenföld metróállomástól közvetlen éjszakai busz indul Biatorbágy térségébe, amely Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket is érinti. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is közvetlen éjszakai kapcsolatot kap az M4-es metró végállomásáról. Északnyugat felé is jelentősen bővül a hálózat. Solymárról éjszakai csatlakozások indulnak Pilis-Szentiván és Pilis-Szántó felé, míg Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd eljutni. Az új járatok útba ejtik Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is. Emellett a H5-ös hév utolsó járatához igazodva Pomázról Pilis-Szentkereszre és Csobánkára is indulnak éjszakai buszok. Az északkeleti térségben könnyebbé válik Veresegyház, Szada, Erdőkertes Őrbottyán és Csomád elérése, míg az Örsvezér teréről gyakrabban indulnak járatok Csömör és Nagytarcsa felé. A déli agglomerációban szintén bővül a kínálat, a Népligettől közlekedve, közvetve éjszakai buszok közlekednek majd Dabas irányába, illetve Alsó-Némedit, Ócsát, Inárcsot, Kakucsot és Újhartyánt is útba ejtik. Újdonságként Budapest és Kiskunlacháza között is létrejön a közvetlen éjszakai kapcsolat, amely jelenleg Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Délegyháza érintésével közlekedik majd a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását követően módosított útvonalon jár tovább. A fejlesztések célja, hogy az éjszakai tömegközlekedés minél több agglomerációban élő számára jelentsen biztonságos és megbízható alternatívát az autózással szemben. A tartósan alacsony dunai vízállás már a folyami hajózást is komolyan érinti. Komáromnál több szálloda hajó vesztegel, mert a sekély víz miatt nem tudnak tovább haladni, ezért az utasokat autóbuszokkal szállítják Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 7 szállodahajó várakozik Komárom térségében, de a Duna más szakaszain is olyan alacsony a vízállás, hogy sem a személy, sem pedig a teherhajók nem tudnak biztonságosan közlekedni. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint jelenleg egyetlen szállodahajó sem képes Komáromtól délre tovább haladni, ezért a városban ideiglenes utasváltó központot alakítottak ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján Komáromnál mindössze 10 cm-es, Budapesten pedig 47 cm-es vízállást mértek. Bár a következő napokban némi vízszint emelkedés várható ugyan, a szakemberek szerint a Duna magyarországi szakaszán továbbra is rendkívül alacsony marad a vízállás. A rendkívüli helyzetnek már más következményei is vannak. Péntek hajnalban például ideiglenesen le kellett zárni a Margit hidat, mert a visszahúzódó víz egy feltételezhetően második világháborús robbanótestet tett láthatóvá a híd egyik pillérének közelében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós vízhiány nem csak a hajózást és a turizmus nehezíti meg, hanem hosszabb távon a vízgazdálkodásra és a vízminőségre is komoly hatással lehet. Mivel a hazai turizmus jelentős része a vizekhez kapcsolódik, így az elhúzódó alacsony vízállás gazdasági szempontból is érzékenyen érintheti az ágazatot. Hajszálon múlt egy baleset, veszélyes rolleres jeleneteket rögzítettek Budapesten. Újabb figyelmeztető felvételeket tett közzé a Budapesti Autósok csatornája. Több olyan közlekedési helyzetet is bemutatnak, ahol csak a szerencsének és a gyors reakciónak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset. Az első felvételen két elektromos rolleres a járdáról váratlanul hajt az úttestre, anélkül, hogy meggyőződnének arról, hogy biztonságosan megtehetik-e. Egyikük a járda szegélyen elveszíti az egyensúlyát és kis híján egy érkező autó elé zuhan. A balesetet végül az autó vezetőjének gyors fékezése akadályozta meg. A második jelenetben két rolleres egy hatsávos út belső sávjában áll meg, feltartva a forgalmat. A felvétel szerint a záróvonalat figyelmen kívül hagyva akartak balra kanyarodni, ezzel veszélyes helyzetet teremtve maguk és a többi közlekedő számára. A videó harmadik részében már nem rolleresek szerepelnek, de a jelenet még ennél is veszélyesebb. Ismeretlen személy egy felüljáróról kézi súlyzót dob az autópályán nagy sebességgel haladó járművek közé. A tárgy szerencsére nem talált el egyetlen autót sem, így nem történt tragédia. A felvételek viszont ismét rámutatnak arra, hogy a közlekedési szabályok betartása valamennyi közlekedő közös felelőssége. A figyelmetlen vagy felelőtlen magatartás néhány pillanat alatt súlyos és akár végzetes következményekkel járhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: hát rád is úgy hat.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkantunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándulnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A Világ Budapest nézett utána a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színház tér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színház tér, aztán ismét színház tér, 1860-tól régi színház tér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak. bukkanzanak fel. Az egyetlen kivitelt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe, egy ember meghalt. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwend Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Buna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bártudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoró térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: 12 eltévedt világ, ezzel a címmel jelent meg a 12 plusz 1 novellás kötete David Kronberg, azaz Kellner Dénes írónak. Hogy miről szól ez a könyv, milyen történeteket tartalmaz többek között, erről is beszélgetünk, tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vannak történetek, amelyek egyetlen kérdéssel kezdődnek, hogy mi lenne, ha, és vannak olyanok is, amelyek egy álomból születnek. Mai vendégem számára az álmok nem csak inspirációt jelentenek, hanem egy-egy új világ kapuját is. David Kronberg, polgári nevén Kellner Dénes, már harmadik önálló kötetével jelentkezik. 12 eltévet világ című novellás kötet, 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz, amelyben a valóság és a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, a technológia, a hit, a fantasy, és sorolhatnám, a mindennapi élet különös módon fonódik össze. Vendégem 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most egy újabb izgalmas utazásra hívja az olvasót. Vendégem a stúdióban tehát David Kronberg, azaz Kellner Dénes. Szervusz, jó reggelt!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a kedves műsorvezetőt is. Már mindent elmondtál, miért vagyok itt?
1: Ugye, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép
2: napot
1: neked is, és a hallgatóknak is. Hát ez nem ilyen egyszerű, kérem szépen, elmondtam, hogy a tényeket, ugyebár, de a 12 eltévet világ, ugye ez a könyv, itt fogom a kezemben egyébként.
2: És még nincs dedikálva, de mindjárt lesz.
1: Mindjárt lesz, igen, nagyon, egyébként csodálatos ez a színvilág.
2: Borbála nagyon köszöni. Tehát Mészáros Borinak hála ezúton is, hogy ilyen borítót tervezett, nagyon szép.
1: Beszélünk egy picit a borítóról, kérlek.
2: Persze,
1: hogy mit láthatunk, ez a tenger, és...
2: Ez egy félbevágott város, tehát ez ott hirtelen vége van a városnak. Ott...
1: Ja, hogy ez a világ vége, így mondtad.
2: Ez egy kicsit világ vége, igen. Egyébként egy nagyon hasonló képet, egy Fort Kronslott nevű, nem tudom kimondani, mert skandináv helyről láttam egyszer a neten, és valószínűleg az volt benne az álmaimban, de ez a helyszín is egy álom része, tehát ez megvan így álmodva, hogy az ember kinéz az ablakon, és közben félbe van vágva a világ.
1: Na most akkor ez, hogy az álom, ezt úgy képzeljük el, hogy ez tényleg az álmaidat írod le, úgymond, te mindig emlékszel minden álmodra?
2: Tehát ez annyira szó szerint így van, hogy egy hangfelvevőt tartok az ágy mellett, és annak mondom el mindig az álmokat. Mert egy ideje felfedeztem, és ez azt jelenti, hogy 10 években mérhető ideje, hogy kétféle álom van az agyamban, van, amelyik ilyen elfelejtős, teljesen szürreális és teljesen világtól elugaszkodott és semmi értelme, és vannak ilyen filmszerűek, amik egy picit a szürrealitást még azért tartalmazzák, de már van értelmük, tehát vissza lehet hozni őket a valóságba. És ha ezeket elmondom magamnak, akkor ebből néha nagyon furcsa ilyen kicsit Black Mirror, kicsit Roald Dahl jellegű történetek születnek, és egyszerűen elkezdtem őket megírni, mert ott voltak a fejemben, és ugyanúgy, ahogy a te fejedben is ugye nyitva van minden ablak. Az én fejemben is az van, hogy ha nyomja a sok információ, meg a sok meg nem írt történet, akkor ki kell adni. Uh-huh. Ez olyan, mint ahogy az ember kimegy a mosdóba, mert muszáj.
1: Igen. De azt hogy képzeljük el, hogy ott van egy hangfelvevőt, mondtál, ugye? Hogy
2: így van, egy diktafon.
1: De te felébredsz rögtön az álom után, vagy reggel, amikor felébredsz, még emlékszel? Ez most csak azért kérdezem.
2: Általában egyszerre történik, hogy reggel van és felébredek.
1: Mármint igen, van. De hogy mert van olyan, az ember éjszaka felébred, álmodik valami ötös.
2: Egyébként igen, felébred. Van olyan, hogy éjjel háromkor muszáj. Pontosan. Uh-huh.
1: És akkor is felmond?
2: Muszáj. Ha olyan az álom, akkor fel kell mondani, mert nem hagyja magát nem felmondani. Tehát egyszerűen fölébredsz, és érzed, hogy értéke van a sztorinak. Nyilván egy idő után kialakul uh-huh. az érzék, hogy most már tudod, hogy ezt nem írom föl, ilyen már volt. De van olyan tényleg, hogy fölébredsz, és ez nagyon jó volt. És még akkor kell frissen, iszonyat minőségben, vagyis iszonyat sebességgel romlik az álomnak a minősége, ahogy ébren vagy. Ugye az álomról tudja az agy, hogy ez kidobni való, ez csak munkaterület.
1: A minősége az emlékeidben?
2: Aha, így van, tehát elpárolog egyszerűen. Egy 5 perc múlva, 10 perc múlva nem fogsz rá emlékezni.
1: Ez tapasztalat.

0: az álomfejtésre,
1: hogy
0: amikor fejtegetjük össze-vissza, ugye, hogy jaj, ilyen csúny, rosszat álmodtam, én nem tudom milyen, azt se tudom, kivel voltam, de mintha veled lettem volna, de mintha ezt csináltuk volna, a stb., hogy ezeket szoktad így fejtegetni, és úgymond, vagy csak leírod, és utána ez másabb, kicsit másabb formába bekerül a köteteidbe.
1: Hát ugye mindig két felé kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mi az, ami a hangulatát adja, tehát azt meg kell benne őrizni. A másik az, hogy mik azok a konkrétumok, amiknek álom szempontból még volt jelentőségük, de fölébredve már teljesen el vannak rugaszkodva, és azokat sajnos le kell róla venni. Tehát van olyan, ami annyira szürreális, hogy nem tudod belerakni. Ugye van egy novella, ezt egyébként le is írom az extrák között, minden novellához vannak extrák, ezeket egy ilyen QR kóddal lehet megnézni, minden novella végén van QR kód, és ott az egyikben szerepel az, hogy az álom hogy nézett ki eredetileg. És eredetileg az volt, hogy a kis község, ahova betévedtem, azt földön kívüliek birtokolták, és így semmi értelme nem lett volna a sztorinak. Tehát így unalmas lett volna, és nagyon-nagyon fura. És aztán egy picit alakítottam rajta, és úgy viszont működött. És sokat szorra működött, tehát neki kellett futni egy párszor, hogy megírjam. Ez az Átutazók című novella, ezt majd ha elolvasod, akkor gondolj rám, hogy ez eredetileg sokkal hülyébb volt, mint amilyen hülye, de azért egy csomó mindent megőriztem. Tehát a föl alá járkáló emberek, akiket majd olvasni fogsz benne, azok tényleg ott voltak.
0: Tehát de alapvetően megtartod akkor az álmokat úgy, ahogy vannak, csak ami nagyon szürreális, azt dolgozod át egy kicsit?
1: Ahogy egy szerkesztő egy hangfelvételt, miután a hülye interjú valami mindenfélét mondott, és akkor te is kivágsz belőle egy olyan részt, hogyha éppen volt valami, ami neked nem tetszik. Így van, tehát meg kell szerkeszteni az álmot. Mondhatjuk, hogy álomszerkesztő vagyok, ez a foglalkozásom.
0: Hát tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, de jövünk vissza és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes íróval beszélgetek ebben az órában a 12 eltévedt világ című novellás kötetéről. 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz, ugye ez a könyv, a valóság, a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, technológia, hit és a mindennapi élet különös módon fonódik össze ebben a kötetben. Arról beszélgettünk ugye, hogy hogyan születik meg egy-egy történet, tehát igazából az álmaidat írod le. Milyen érzés, nyilván vissza szoktad olvasni azért, vagy nem?
2: De abszolút.
1: És milyen
2: egyszer
1: érzés,
2: rám szóltak amikor... a fiatalok, amikor kiderült, hogy a saját könyvemet olvasom. Tehát, hogy beszélgetésben legyettünk egy villamoson, és akkor kérdezték, hogy mit olvasok. Mondom, hát ez most hülyén fog hangzani, de...
1: A saját álmaimat.
2: És akkor így néztek, hogy hát ez tényleg hülyén hangzik.
1: Az önismereteden segít? Tehát jobban megismered magadat?
2: A válasz az, hogy igen. És nem csak magadat, hanem a különböző, ugye az egész élet arról szól, onnan ismered meg magadat, hogy különböző szituációkba kerülsz. Uh-huh. Képzeld el azt, hogyha álmodban is ezt csinálod. Tehát ott egy másik életet élsz, ott is bedobnak mindenféle szituba, és ott is helyt kell állnod. Persze, tehát sokkal jobban megismered magad. Megismered magad, hogy mi történne akkor, ha tudnál repülni. Vagy ha, mint az egyik szereplőm...
1: De hát ez kizárt, tehát hogy ilyet nem...
2: Kizárt. Az álomban nem kizárt.
1: Az álomban nem, de a valóságban ott, igen.
2: Na de az álomban is reagálnod kell, és ugyanaz az agyad lesz ott, hogy reagáljon. Tehát ott valójában te vagy. A te erkölcsi rended, a te tapasztalataid, és a te bölcsességed, és a te gondolataid és reflexeid fognak reagálni ugyanúgy.
1: De akkor hogy tudsz olyan szürreálisat álmodni? Már nem csak te, hanem én is, meg mindannyian.
2: Az álomban nem te vagy a szürreális. Ha megfigyeled, te mindig te vagy, és a többi dolog a szürreális. Tehát nem te vagy az, aki teljesen megváltozik, hiszen te vagy az álmodó. A világ az, ami kifordul a sarkából, és ezért az a címe, hogy eltévedt világ. Tehát az értelmetlen álom, ugye, ami az első kötetnek a címe, 12 értelmetlen álom, akkor még azt hittem, hogy simán csak értelmetlenek, és azóta, mivel ez nagyon-nagyon régen, tehát abban olyan novellák vannak, amik 2004-esek például, úgyhogy akkor még egész más volt, akkor kitaláltam ezt a címet, de rájöttem, hogy a világ igazából csak el van tévedve néha. Elferdül, vagy inkább más szögből látod. Olyan, mintha eddig csak hosszába láttad volna a könyvespolcot, és most oldalról néznéd. És máshogy esik rá a fény. És hirtelen észreveszed, hogy a könyvgerincek kiadnak egy hullámot. Tehát az álom egy nagyon furcsa szögből nézi a valóságot.
1: De az álom az a valóság ezek szerint?
2: Az álom mindig a valóságból épül, mert azokból a darabokból, azokból a mozaikokból rakod össze, amiket a napközben látsz. Tehát soha nem volt még az álmaidban olyan, amit soha nem láttál. Nem lehetett.
1: De amikor szürreálisakat álmodik az ember...
2: A szürreális az csak a kombinációja. Tehát a vaddisznó az létezik, meg a repülés is létezik, csak a vaddisznó nem szokott repülni. Simán megálmodott, hogy akkor éppen repül. Tehát ez olyan dolog, hogy a szürrealitást, az álmod a sztoriba csempészi bele, nem a tárgyakba. A tárgyak azok vannak. Felismered, hogy találtál egy ollót a földön. Felismered, hogy ott egy ajtó, amin ki kell menni. Tehát, ha belegondolsz, egy csomó valóságos eleme van az álomnak, és pont ezt teszi izgalmassá. Tehát ott van a nagypapa az egyik történetben, aki egy sárkány hátán ül, és áramot gyűjt egy felhőben. Áram is van, felhő is van, meg hát nagy túlzással azért sárkány is van. De ez a dolog, amit ő csinál, ez nem mindig létezik. Na, a álomban az volt fantasztikus, ahogy ezek a viharvadászok mennek a felhőben, és gyűjtik az elektromos áramot a villámokból. És láttam, hogy gyűjtik. Hát később a GPT-vel rengeteget kellett beszélgetnem arról, hogy hogyan lehetséges ez technikailag. Hogyan tud egy ember begyűjteni áramot, úgyhogy ne csapja halálra.
1: És mit mondott erre a GPT?
2: Hát kifejtette, hogy milyen grafénszálból kéne készülni az antennának, és milyen szigetelést kéne használni a hátizsákon. Tehát fantasztikusokat mond. Ő aztán nem zavartatja magát. Az AI azért jó, mert neki akármilyen világot adsz, még az emberek fura világát is meg tudja szokni, bármilyen világban otthon érzi magát. Belehelyezkedik, és azt mondja, hogy hát akkor így megyünk.
1: Próbálkoztál már avval, vagy lehet-e egyáltalán irányítani azt, hogy mondjuk mit álmodjál? Volt-e már
2: hogyne, olyan? Hogyne. Olyan is volt, hogy tudtam folytatni, ez kiskoromban volt. És
1: na ez hogyan?
2: Rövid időszak volt, amikor képzeld el, hogy az volt, hogy az előző éjszaka álmodtam valamit, és annyira tetszett, hogy azt akartam megint álmodni. És ez többször is sikerült.
1: De azt... nagyon erős akarat kellett hozzá, mert így már én is voltam, hogy szerettem volna valamit álmodni, és nem sikerült.
2: Nem, az nem működik. Ez olyan, mint a Végtelen történet című könyvben a Fantáziai szelén nevű anyag, ami az akaratottól lesz erős, és ha akarsz rajta átmenni, egyre erősebben ellenáll. Az álom egy kicsit ilyen. Minél jobban álmodni akarsz valamit, annál emlékszel arra, amikor álmodban mondjuk meg akarsz szólalni, és nem tudsz.
1: Igen.
2: És nagyon akarsz, és fölébredsz rá. Mert az agyad azt mondja, hogy jó, akkor megszólalunk így, mire megszólalsz hangosan, és fölébredsz, kilökött az álom, azt mondta, hogy nem ért, csaltál. Igen. Úgyhogy nem lehet ilyet. Viszont én valamiért tudtam folytatni őket, és ez nagyon érdekes volt.
1: Többször is,
2: abszolút, ez egy időszak volt, amikor szinte rendszeresen meg tudtam csinálni. Ideje nem tudom, viszont volt egy olyan álom, amit úgy álmodtam meg, hogy ott is volt benne egy akkora furcsaság, hogy azt mondtam, hogy ez nem működik, és az agyam készséggel azt mondta 3 vagy 4 nap múlva, hogy figyelj, most megint hoztam egy sztorit, ami majdnem pont ugyanez, csak már nem annyira gáz. És azt mondtam, hogy na most vagyunk ott, most ezt meg kell írni. Hm. És ebből készült a második törzs című novella. Csak mondom az olvasóknak, ha egyszer majd arra járnak.
1: Aha. Volt már olyan, hogy valamire magyarázatot adott az életedbe egy-egy álom?
2: Hát ez inkább a fáraónak volt, amikor József megfejtette a 7 szűkesztendőt. Magyarázatot adni... Tud egyébként, csak nem olyan bekarikázható dolgokra, mint ott.
1: Persze.
2: Tehát nem annyira, tehát most hosszú történet lenne elmondani, hogy mire adott magyarázatot, ezért nem, erre most nincs időnk egy műsorban, de persze, tehát kis dolgokat a helyére tesz.
1: Hát mert hogyha azt mondjuk, hogy önismeretet is segíti, abszolút, úgymond, akkor viszont azt feltételezi az ember, hogy bizonyos történetek, álombeli történetek megmagyaráznak bizonyos eseményeket az ember életébe, amivel össze tudod kapcsolni, és azt tudod mondani, hogy ez azért vagyok én, vagy ez azért történt,
2: igen,
1: úgy, mert...
2: Sőt, behúz összefüggéseket. Uh-huh. 2 dolog, ami eddig is létezett az agyadban, egyszer csak behúzza, hogy nézd, ez egymás mellett van. És fölébredsz, és az a fantasztikus, amikor az ébrenlétben is stimmel. Tehát amikor használható az információ. Ugye egy kicsit olyan, mint amikor a matek példa van, hogy mindig átviszed egy absztrakt térbe, megoldod, és utána vissza kell hozni az eredményt, uh-huh, a valóságba, hogy na akkor mekkora, igen, az a vödör. És ugyanígy csinálja az álom, és nem mindig lehet visszahozni a tanulságot. Tehát van, amikor egyszerűen ott marad az absztrakciós síkon, hogy hát ezt most nem tudom visszahozni. Uh-huh. Az álomban az a fantasztikus, amikor visszatudod, és fölébredsz, és úgy érzed, hogy Jézus Mária, az agyam dolgozott, amíg aludtam. Uh-huh. Volt egy kémikus, akivel ez megtörtént. Ugye a benzol gyűrűre így jött rá, nem tudom, nem merem kimondani a nevét, mert francia is mi hangzik, de hogy a kémikus.
1: Egy kicsit olyan terápiás jelleggel is működik ez szerintem. Akár az, hogy leírod az álmaidat.
2: Ezt most 2 irányba találtad el. Egyrészt az álom leírását, ezt nagyon sokszor kéri a pszichiáter, azt mondja, hogy írjál, vezess el álomnaplót. Másrészt vannak ugye regressziós terápiák, ahol egy ilyen álomszerű, de nem álmodós szintre visznek le. Ezt megtapasztaltam én is, tehát van ilyen, amikor azt mondják, hogy na, és akkor most lélegezzél mélyeket, és stb., és akkor egy relaxációban. Egyébként én nagyon gyakran meditálok, tehát nekem ez egy ismerős, uh-huh, állapot, úgyhogy elég könnyen ment. Viszont ekkor tök más szinten működik az agyad. Itt inkább azt mondom, hogy itt nagyon sokat megtart a realitásból. Tehát a meditáció az majdnem, hogy a realitásról szól, csak elviszed sétálni. Az álom meg azt mondja, hogy nem, én viszlek téged. Uh-huh. Tehát engedd el a kormányt, repülünk jobbra-balra, azt majd kirúghatunk valahol.
1: Hát jöjjön egy rövid szünet, életeremzene a legfrissebb híreket is hozzuk, és folytatjuk utána a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: 12 eltévedt világ címmel jelent meg. A legújabb könyve David Kronberg írónak, azaz Kellner Dénesnek. A könyvhöz egyébként hozzá lehet jutni a books.davidkronberg.com oldalon, de hozzuk a részleteket, hogy vajon miről is szól egészen pontosan ez a könyv. Érdemes lesz velünk tartani hírek, zene, és folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jármű hajtott a berlini Pride közelében a tömegbe, egy ember meghalt. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után. A rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Az ukrán elnök szerint Moszkva újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyen pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Sonnenwend Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Buna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bártudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Kellner Dénes, azaz David Kronberg író a vendégem ebben az órában, akinek nemrégen jelent meg a 12 eltévedt világ című novellás kötete, ahol fontos szerepet kapnak a kötetben az álmok, tehát David Kronberg álmai, de vajon mit üzenhetnek álmaink, vajon csak a képzeletünk játéka, vagy olyan gondolatokat és érzéseket is felszíne hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnának, hát ez is kiderül a beszélgetésünkből. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: David Kronberg, azaz Kellner Dénes a vendégem ebben az órában, akinek 12 eltévedt világ című novellás kötete nemrégen jelent meg, 12 plusz egy különleges történet, amit még tudni kell David Kronbergről, hogy 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most ezzel az újabb izgalmas utazásra hívja az olvasókat. Egy picit térjünk rá kérlek arra, hogy ugye, ahogy említettem a bevezető, hogy több antológiában is publikáltál, és ez már a harmadik önálló köteted. Miben érzed egyébként a legnagyobb fejlődést így, mint íróként?
3: Az a fantasztikus, hogy ha az ember ír, akkor kénytelen olvasni is. Tehát, hogy nem tudsz úgy írni, hogy közben nem olvasol, és ahogy az írás meg az olvasás összekapcsolódik a fejedben, valamiért elkezdesz fejlődni, nem tudod, hogy miért. És egyszer csak azt veszed észre, hogy a későbbi dolgaid jobban tetszenek az olvasóknak, és ezt mindig átélem. Tehát fantasztikus, hogy a kedvenc három novella ebből a kötetből, és több olvasó ezt jelezte vissza, tehát azt mondtam, hogy mondd meg a top hármat, és ugyanazt a hármat mondták. Ez pont az a három volt, amit a legkésőbb írtam, annyira a legkésőbb, hogy sietni kellett, mert le voltunk maradva. Tehát rohantunk, hogy úristen, oda kell érni, mit tegyek még bele, hát ezt még megírom. És ilyenkor ugye végignézi az ember a jegyzeteket, és azt mondja, hogy ezt a hülyeséget még nem írtam meg. És ezzel az utolsó három lett a legjobb. Uh-huh. Teljesen.
2: Olvasói visszajelzések, azok...
3: Iszonyú fontosak. Aha. Mindig kell. Mit akartál kérdezni?
2: Hát, mindig kellenek, és mindig fontosak, és ezeket beszoktad esetleg akár építeni, ha olyan tanácsot kapsz, vagy olyan, nem tudom, jó szándékú, de, vagy akár hát nyilván rossz szándékú üzenetet, mert ez is benne van a pakliban, főleg a mai világban, hogy ezeket felszoktad-e használni, alkalmazod-e valahogy a következő könyvednél?
3: Igen, akkor, hogyha olyan visszajelzések, amik az olvasóról szólnak, és nem arról, hogy én hogy írjak.
2: Igen, igen.
3: Például te a kőművésnek mondhatod azt, hogy nem lett szép a fürdőszoba, de azt nem mondhatod, hogy ne ezzel fugázzál, hanem
2: pontosan,
3: azzal.
2: Igen.
3: Tehát amikor azt mondják, hogy ne így írj, meg ne így csináld, akkor azt mondom, hogy jó, köszönöm, kettes ablak. Viszont amikor azt mondják, hogy én itt szomorú lettem, az nagyon fontos. Vagy például azt mondják, hogy én ezt a részt nem tudtam elsőre olvasni, mert ledobta a szememet. Erre külön kérem őket, hogy amikor ilyen rész van, azt mindig jelöljék. Mert amikor ledobja a szemet, az azt jelenti, hogy nem adott az agynak információt, az agy unatkozni kezdett, és az ADHD-s ember elkezdett jobbra-balra nézni, és észrevette a poloskát az ablakon. Az nem jó novella. Úgy kell megírni, hogy ne a poloskát nézze.
2: Na jó, de hát mindenkinek nem tudsz. Tehát, hogy lehet, hogy egy ADHD-s igen, valóban nem észreveszi a poloskát, de lehet, hogy 10 másik ember, aki mondjuk nem ADHD-s, ő tökéletesen jól végig tudja olvasni.
3: Hadd tisztelegjék Presser Gábor felé egy idézettel, nem szerethet mindenki.
2: Igen.
3: Tehát ez nem úgy működik, nem annak írsz, nem a mindenkinek írsz, hanem annak írsz, aki szeretni fogja. És az a lényeg, hogy ez ne kettő ember legyen a bolygón, hanem egy picivel több. Hát ennek arányában kapod ugye a pénzt.
2: Igen. Ugye azt mondjuk, hogy 12 plusz 1. Mi az a plusz 1? Miért kell a plusz 1?
3: Plusz 1 azért kellett, mert az illusztrátorom el volt maradva a rajzokkal, én meg el voltam maradva a novellákkal. És akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj már, nem akarsz egy olyat írni, mert mondtam, hogy motiváljál már, inspiráljál már, valamit mondjál, te vagy a múzsám. És akkor azt mondta, hogy írjál egy olyan designerről, egy olyan illusztrátorról, aki el van maradva a munkájával. Mondom, na hát ez nagyon, nagyon sok konkrétumot tartalmaz, de tudod mit? Pukkadj, megírok rólad. És még aznap este írtam, átküldtem neki, mert ezt egy ilyen személyes dolognak akartam, nem akartuk beletenni a könyvbe, de teljesen elolvadt tőle, hogy jaj, hát ez tényleg én vagyok. Majd megrajzolt az egyik szereplőt, aki egy mókus, és ott vége volt, tehát a mókusnál, ezt egyébként a legvégén találod, a legvégén, na az a mókus, ez döntött arról, hogy bekerülünk a novellába, vagy a kötetbe. Tehát, hogy mit lehet ezzel csinálni? Hát ott fogja az ujját, hát nem lehet kihagyni.
2: Tényleg egyébként gyönyörű.
3: Igen, és a szerkesztők azt mondták, hogy semmi baj, odaírjuk, hogy plusz egy. Mi ez így működik?
2: Te láttam egy QR kódot is.
3: És QR kódok is vannak a történetek végén, ez nagyon fontos. Kérdezted, hogy a visszajelzés, olvasó visszajelzés. Nos, ez pontosan...
2: Ja, és azt is írja, az is QR kód alatt azt írja, hogy visszajelzés.
3: Így van, mert különben nem tudják és nem olvassák le azt, hogy dísznek van ott. Nem, az nagyon fontos. Az olvasókkal ugye nem nagyon tudod egy könyvírójaként tartani a kapcsolatot. Én viszont szeretném, mert én egy borzasztó hiú ember vagyok, és szeretem, hogyha visszajeleznek. Ezért, hogyha a QR kódot leolvasod, Eljutsz egy oldalra, ott mindenek előtt meggyőződünk róla, hogy te tényleg olvastad, tehát nem csak végigrohanunk a QR-eken, ekkor értékelheted, és ott van egy csomó-csomó plusz infó róla. Tehát majdhogy nem egy fél novellányi plusz anyag van róla mindig, hogy hogyan készült, ki kicsoda a történetben, mert nagyon sokszor beépítek valós szereplőket, tehát van olyan, hogy az az ember, aki ott van, az valójában tényleg létezik. Például egy Marcel nevű értékesítő, pont az Átutazók novellában, amit az előbb említettem, az tényleg létezik, az eladott nekem egy telefont, ez az a telefon. Uh-huh. Tehát, és ez konkrétan neki nagyon nagy szerepel.
2: Tehát akkor nem 100%-osan fikció a...
3: Úgy mondanám, hogy a fikciót érdemes megszínezni néha ilyen kis... Tehát mint amikor a színes drazsét rádobod a tortára, hogy nem az a lényeg, de azért jól néz ki tőle. És igen, vannak ilyen háttérsztorik.
2: Álomfejtés, erre mit mondasz? Hiszel ebben?
3: Az álom az, aki megfejti igazából a dolgokat, te már csak ki tudod olvasni, vagy nem tudod kiolvasni. Olyan, mint hogyha valaki kínaiul leírná neked, hogy mi lesz a jövő héten, és akkor vagy el tudod, vagy nem. És meg kell tanulni az álomnak ezt a speciális írásmódját. Persze akkor nagyon sokat elmond, de nem úgy, hogy a jövő heti lottószámokat mondja el, hanem az álom az, amikor az agyad nagyon ráér. És olyankor egy csomó mindent összekapcsol, amit menet közben nem tudtál. Láttál két dolgot, semmi összefüggés, és aztán éjszaka azt mondja, hogy várjál, volt itt valami. Uh-huh. És ha megnézed, ugye beadja a szemednek a látványokat, tehát azért látsz álom közben, azért hallasz, mert beadja ugyanazokat az inputokat, mintha mennél az utcán. És ez fantasztikus, hogy ezeket újra feldolgozza, és így rendbe rakja, mint a összerázod az A4-es papírt, tehát így rendbe teszi az egészet, és azt mondja, hogy nem mehet az iktatóba. Most már tudjuk, hogy mi ez. Ha nem álmodnál, szerintem egy idő után meghűlnél.
2: Újra egy rövid szünet következik, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Vendégem David Kromberg, azaz Kellner Dénes író, akinek nemrégen jelent meg az egyik kötete, a legújabb kötete, ezt így is mondhatnám, 12 eltévedt világ címmel, ami 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz. Az álmok fontos szerepet kapnak ebben a kötetben, hiszen a történeteinek többsége ugye egy-egy álomból indul ki. Vajon mit üzenhetnek az álmaink? Csupán a képzeletünk játéka, vagy egy olyan gondolatokat és érzéseket is felszínre hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnak, erről is beszélgettünk, és még beszélgetünk a következő percekben is. Azt mondják ugye a szakemberek, hogy mindig álmodunk, csak nem mindig emlékszünk rá.
2: Biztos, hogy így van.
1: Igen. Neked mennyi idő volt egyébként, vagy mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet? Arra lennék kíváncsi, hogy...
2: Nagyon gyorsan álmodok. Nagyon,
1: aha, te gyorsan álmodsz. Minden éjszaka álmodsz? Emlékszel az álmodra?
2: Mert nem minden éjszaka van olyan, de hogy is, hát azért... Nagyon, tehát sokkal kevesebb olyan fölírható álom van, mint ahányszor lefekszem aludni, hál' Istennek. Nem, egy ilyen 100-150 álomjegyzetem lehet még, amit nem írtam meg.
1: Megfogod?
2: Nyilván megfogom, hát muszáj. Tombolnak, hogy őket meg kell írni. És ha már így kérdezted, hogy gyorsan írtam meg, általában ez úgy működik, hogy összehalászol bele olyan történeteket, amik a korábbi munkásságodban voltak, antológiákban szerepeltek, igen, pályázatra írtam, stb. A beadandó az konkrétan pályázatra volt, tehát az azért vicces, mert a címe is az, hogy beadandó, mert tényleg beadandó volt, de ráadásul a történetben is látni fogjátok, hogy miért az a címe. És az például egy olyan, hogy megírtam, aztán úgy nem is gondoltam, hogy ez bele fog kerülni egy kötetbe, majd hopp, belekerült egy kötetbe. És az utolsó néhány az, amit gyorsan kellett megírni. Na ott meg a gyorsat úgy kell érteni, hogy 2-3 hét alatt az nagyon gyorsnak számít, mert ugye nekifutsz, és nem sikerül. Volt olyan, hogy ki kellett dobni a két kedvencemet, az Érdemrendet, meg a Reggelit, azt ki kellett dobni, mert nem tudtam megírni őket. Tehát ez a két novella nem fog szerepelni, bocsánatot kérek mindenkitől, de annyira rossz lett, hogy azt mondtam, hogy na ezt én ide adom ki a kezemből. Egyszer majd talán.
1: Hol lehet megtalálni a könyveidet, most éppen ezt a 12 eltévedt világot, de akár az előzőeket is?
2: Nagy sajnálatomra, nagy bánatomra általában a gerincükről kell felismerni őket, mert a könyvesboltok nem híresek arról, hogy random írókat kitesznek a látható részbe. Úgyhogy kérdezni kell, hogy van-e, és általában a Lírában kell megkérdezni, a nagyobb üzletekben vagyok. De ami sokkal jobban megy, az az, hogy tessék fölmenni oda, hogy books.davidkromberg.com, és akkor ott meg lehet rendelni.
1: Tehát a neved alapján, így van, írói neved alapján.
2: De a Lírára is föl lehetne, a Líra oldalán is megtalálható mind a három nyilván, csak ugye direkt azért van róla egy oldal, azért csináltam egy weboldalt, hát hál' Istennek weboldalakkal is foglalkozom, csináltam róla, hogy bele lehessen olvasni, tudjad, mit veszel meg. És akkor ott vannak ilyen kis kertcsináló sztorik, meg egy csomó hülyeség, meg képek arról, hogy dedikálok a könyvhéten, meg mindenféle önpromózást, tudod?
1: És hát egyébként ezek a sztorik, én azt gondolom, még nem olvastam ugyan el, de hát az álmaink alapvetően, én nekem is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a ilyen filmforgatókönyvért kiáltanak. Tehát olyanokat tud az ember álmodni, hogy azt érzed, hogy úristen, ebből ezt filmen megnézném, akár egy thriller, egy horror, de lehet akár egy romantikus film is, szóval, hogy sok nyilván sokfélét álmodik az ember.
2: Ezt a mondatot nagyon szívesen meghallgatnám úgy, hogy már elolvastad a könyvet, és akkor így mondanád, hogy na hát ez egy film. Tehát egy csomó olyan van, ami konkrét film, tehát pörög a film, mert egyszerűen úgy volt, hát először a filmet láttam, tehát én csaltam. Úgyhogy igen, ezekben sok olyan van, amit szerintem föl lehetne tenni a képernyőre.
1: Na, hát akkor lehet, hogy legközelebb majd arról fogunk beszélgetni, hogy készül a film, a sorozat, 12 a plusz Isten egy adja. Részes sorozat a Netflixen.
2: Ne a Netflixen,
1: hol szeretnéd látni?
2: Kicserélik a szereplőket, ne is mondom.
1: Ja, hol szeretnéd látni?
2: Hát, hogyha lehet, akkor én azt szeretném, hogyha ez egy ilyen indie projekt lenne, ami a neten terjed, és akkor mindenki összesúg, hogy tehát ezt láttad, fia, csak itt lehet letölteni, de szerintem nagyon jó.
1: Na akkor most, hogyha egy filmrendezők hallgatnak minket, akkor...
2: Biztos kaptak akkor egy ötlet, igen, biztos ettől kaptak egy ötlet, biztos nincs
1: soha
2: ezer
1: nem lehet
2: ilyen.
1: Tudni. Az, hogy álmokat olvashatsz, így összeszedve, nem, ezer biztos, hogy nincsen.
2: Én nem tudom, hogy konkrétan ez adja az értékét, hogy álomból van. Szerintem elég, ha szürreális, de tehát nézd meg a...
1: De az álmaink elég szürreálisak ahhoz, hogy az ember arra kapcsoljon, hogy igen.
2: De nem tudom, hogy a Márquez az például a 100 év magányban beleálmodta a hülyeségeket, vagy azt mondta, hogy most írok 3 hülyeséget.
1: Valószínűleg beleálmodta. Én is azt feltételezem, igen.
2: Azt például nem lenne érdemes filmen megcsinálni, mert ha a real time-ba csinálod 100 év magány, nem ülik végig a nézők.
1: Hát nem tudják ki ezt, igen.
2: Közben kimennek, hogy bocsánat, nekem 20 év elég volt. Majd mondjuk el még egyszer a címet, ha lehet, mert azt biztos, hogy nem írták le a hallgatók.
1: 12 eltévedt.
2: Nem, az, hogy books.davidkronberg.com, mert ez csalnak, és nem írják le, még most sincs náluk füzet, úgyhogy.
1: Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés, ez egyértelműen kedvet hoz az elolvasására a könyvnek. Nekem
2: igyekszem, igen.
1: Én óriási kedvet kaptam most, azért nagyon kíváncsi vagyok.
2: Kérlek, hogy te ne az elsővel kezd, jó?
1: Jó. Hanyadikkal kezdjem?
2: Figyelj, vagy a másodikkal kezd, ami az időszerkesztő, vagy pedig a Heilbronn hatás, az egy
1: a
2: hosszú.
1: A védőbeszéd?
2: A védőbeszéd, azt skippeljük, az olyanoknak való, akiket a villamos...
1: Időszerkesztő.
2: Az időszerkesztőt azt javaslom, különösen a képre hívnám fel a figyelmet, Borbála olyat alkotott, hogy fantasztikus.
1: Tehát keresem még gyorsan.
2: De jó, de nem ér most így.
1: Muszáj, hát hogy...
2: Oké.
1: Aha, uff, jó, igen, jó, csak ennyit mondok.
2: Ezt majd érteni fogod, hogy ez miért így néz ki ez a kép. És a Heilbronn hatás, az pedig az egyik olyan volt, amit utolsónak írtam, tehát ez a úristen.
1: Ez maga az idő, ami így betekerik.
2: Majd meglátod, ne kíváncsiskodjon a kedves olvasó.
1: Egyértelmű.
2: Akkor biztos az idő, az jó van. Figyelj csak.
1: 12 eltévedt világ, igen.
2: A Heilbronn az, amiben a helycsúcsok vannak, és szerintem azt te nagyon fogod szeretni. Tehát azt én most szeretettel küldöm neked, sőt, kezd azzal.
1: Jó, azzal fogom kezdeni.
2: Jó, ez hosszabb, de inkább azt, mint egy rövid és rosszat.
1: Jó, köszönöm szépen az ajánlást, és akkor még egyszer a weboldalt mondd el, kérlek.
2: És akkor Books, mint a könyvek, a David Kronberg az, mint a nevem, és a .com pedig azért, mert menőzök, és nem akartam .hu domaint regisztrálni.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Hadd dedikáljak végre.
1: Köszönöm szépen, várom a dedikálást. Hallgatóknak tehát még egyszer 12 eltévedt világ a könyv címe. Vendégem volt ebben az órában David Kronberg, azaz Kellner Dénes író.
2: Köszönöm a türelmeteket. Család.

0: David Kronberg író, azaz Kellner Dénes volt a vendégem. 12 eltévedt világ címmel jelent meg legújabb novellás kötete, 12+1 történettel. A könyv egyébként elérhető a books.davidkronberg.com oldalon. Következő órában Canik Balázs kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kisbusz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diák táborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A balatonfüredi Vindis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Vindis Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, pontosabban ő lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Canik Balázs, capoeira aerobik oktató, életmód tanácsadó. Ugye a nyár sokaknak a pihenésről szól, de egyáltalán nem kell választanunk a kikapcsolódás és a mozgás között, sőt a kettő remekül megfér egymás mellett. Ugyanis idén ismét elindult a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál, amely 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várja a családokat, hogy játékos formában mutassa meg, az egészséges életmód bizony lehet élmény is. Hát ennek kapcsán fogok beszélgetni Balázzsal, többek között arról, hogy hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni például a családdal, és mitől különleges az idei országos strand turné. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
1: No, hát itt ugye előtte kérdeztelek, hogy hanyadik ez már, mert ugye nem az első második, hanem ez már sokadik ilyen rendezvény, de hogyha egy picit visszamegyünk, nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy ez hanyadik. Az egésznek a kiindulása az, hogy ez megszületett, ez hogyan, honnan jött neked?
2: Tulajdonképpen az egésznek az ötlete az volt, hogy ugye mindig azon vagyok, hogy minél több embert rávegyek az egészséges életmódra, minél több embert megmozgassak, és gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen nyáron hol lehetne az embereket igazán megmozgatni, hol érünk el a legtöbb embert, és hát nyilvánvalóan a strandokon, és úgy döntöttem, hogy elindítok egy ilyen életmódváltó rócsót, aminek tulajdonképpen az a küldetése, hogy minél több embert teljes mértékben ingyenesen rávegyünk arra, hogy mozogjanak, táplálkozási tanácsokkal, életmód tanácsokkal lássuk el őket, és ez most annyira kinőtte magát gyakorlatilag, hogy most már ugye 20 állomáson több mint 100 000 embert megmozgatva, rengeteg edzőt bevonva, rengeteg kollégát bevonva, rengeteg táplálkozási szakértőt és különféle életmóddal kapcsolatos dolgot felépítve. Most már egy nagyon komplex programmal megyünk egyébként a strandokra, és szerencsére azt látom, hogy rengeteg visszatérő vendég van. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy vannak olyan vendégek, akik a mi unszolásunkra vagy biztatásunkra váltottak életmódot. Sőt, olyan visszatérő vendég is volt, aki azóta már edző lett a rócsó hatására. Úgyhogy gyakorlatilag reggel...
1: Ennek hatására? Hogy
2: abszolút, mert gondolkozott rajta, hogy milyen jó lenne, meg mondtam neked, nagyon szuper a mozgásod, mondom, szerintem neked tényleg dukálna egy ilyen aerobik edzői sztori, és azóta aerobik edző lett a hölgy, úgyhogy vannak ilyen sikersztorik, illetve rengetegen váltottak életmódot, nagyon sok fogyás van aki például úgy jön már a rócsóra, hogy az elmúlt évben lefogyott mondjuk 30 kilót, ugye a mi biztatásunkra és tanácsainkat követve.
1: Tehát egy év alatt 30 köz, ez nagyon szép.
2: Igen, meg az ő szépen tartható is, tehát hogy gyakorlatilag ez pont egy olyan mennyiség, ami tartható. Illetve rengeteg olyan fiatal van, aki gyakorlatilag eddig nem volt nyitott a sport és a mozgás felé, inkább csak ugye a számítógép nyomkodása volt ugye a fő cél, és ezáltal meg gyakorlatilag ő is nagy mozgásba kezdett, beiratkozott a sportszakkörre, meg minden egyéb. Tehát gyakorlatilag rengeteg jó visszajelzést kapok, és egyébként ez is
1: motivál engem. Persze. Most az, hogy 20 strand, ugye azt mondtuk itt,
2: igen.
1: Tehát gondolom akkor a kezdetek kezdetén ennél kevesebb volt, akkor ez mondhatnánk azt is, hogy ha nem is évről évre folyamatosan bővül a számok, de azért már a 20 az már egy elég szép eredmény. Akartok még, vagy szeretnél még bővülni?
2: Egyébként nagyjából azt látom, hogy ugye a nyári szezonban körül ez a 20 állomás, amit
1: be lehet úgy
2: osztani, hogy úgy az egész nyarat felölelje. Viszont azt is látom, hogy például tegnap is bejelentkezett egy új strand, aki szeretné, hogyha csatlakoznánk a rócsóval. Nyilván ez már csak a jövő évben tudjuk kivitelezni. De egyébként próbálunk a

0: vagy egy Sárvár mondjuk 8000, vagy egy Balatonfüred szintén 8000, tehát azért itt azért szépen ugrálnak így a számok. Úgyhogy sok embert elérünk, és ami nekem nagyon tetszik, hogy érdekes, hogy az emberek gyakorlatilag így furcsa, de mégis ráérnek a strandon, és nyitottak erre.
1: Hát igazából az ember, ha strandra megy, igen, tehát ez érdekes, hogy igazából ráér.
0: Igen, és oda jön, és kérdez, és gyakorlatilag most már annyira ugye a fix helyeken is most már gyakorlatilag várnak minket, van, aki kimondottan csak azért jön oda a strandra, mert tudja, hogy ott leszünk, szeretné elmondani, hogy hogy halad, szeretne velünk találkozni, egy pár új tanácsot kérni, vagy megismerkedni új termékekkel, vagy szolgáltatások, amelyeket rengeteg programot viszünk, különféle mágnesterápiás eszközökkel, mérünk testtömegindextől kezdve gyakorlatilag mindent.
1: Akkor kitelepültök mindenfélével.
0: Abszolút, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki erre mondjuk nyitott, és azt hiszem észre, hogy azok az emberek is abszolút nyitottak rá, akikre mondjuk nem gondolnád, hogy esetleg az egészséges életmód felé tendálna, vagy esetleg a testmozgás felé, viszont mégis oda jönnek, és bátran kérdeznek, és látom, hogy abszolút komolyan veszik ezt a dolgot, úgyhogy szerintem elég jól haladunk, mert évről évre azt látom, hogy egyre több ember vált életmód. Ott, és egyre sportosabbak az emberek a strandokon is, amit őszintén szóval jó látni, hogy kezd célt érni azt, amit én és az edző kollégáim próbálunk az emberek felé nyitni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlen csak az én edzésem a jó, hanem rengeteg jó edző van Magyarországon, szerencsére rengetegféle sportágban. Ezért is például a különféle Mastery BLF Expo-kat, amiket ugye szoktam májusban is novemberben berendezni, azt is kiegészítettük már egy ilyen sportág választóval, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelő sportágot, mert ugye nekünk az a célunk, az a küldetésünk, hogy mindenkit egy kicsit egészségesebbé tegyünk, rendszeresen beiktassuk az életükbe a testmozgást és az egészséges táplálkozást.
1: Egyébként ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy én is azt érzékelem, így az ismeretségi körömben, meg egyáltalán akár itt a rádióban beszélgetve emberekkel, hogy igenis célt értetek ezekkel a kezdeményezésekkel, mert valóban egyre inkább és egyre többen gondolkodnak az egészséges életmódon, egyre többen tudnak már bizonyos lehetőségekről, és egyre többen ki is próbálják ezeket a lehetőségeket, úgyhogy szerintem egészen jó úton vagytok. Balázs, most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, és ezt követően innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Czanik Balázs kapuéra, aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivál a témánk egészen pontosan. Ugye 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várjátok a családokat, hogy játékos formában mutassátok meg az egészséges életmód, lehet élmény is, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti nagyon sokat tesztek azért, hogy az emberek valóban egészségesen gondolkodjanak, így szépen fogalmazva, és hogy én azt látom, hogy szerintem el is értétek a célotok, vagy legalábbis jó úton vagytok.
2: Igen, és azt látom, hogy egyébként nagyon sok ember bizonyos dolgokkal nem volt eddig tisztában, hogy merre induljon el, vagy egy teljesen téves információt látott az interneten, és vagy rosszul értelmezte, és nem jól kivitelezte ezt a dolgot, és nem jött a várva várt eredmény, és nekik is rengeteget tudunk ilyenkor segíteni, mert személyre szabottan tudod elmagyarázni neki, hogy mi az a hiba, amit elkövet esetleg, vagy nem is gondol rá, például rengetegen odafigyelnek az egészséges táplálkozásra, de például nem figyelnek oda mondjuk azt, hogy mit isznak, és mondjuk rengeteg cukrosítőt isznak, és olyan többet kalóriát visznek be, hogy gyakorlatilag az egész étrendüket tönkreteszik vele. De most mondom, egy ilyen nap alapvetően, vagy vannak különféle hátfájás, vagy bármi egyéb, és teljesen más vonalon keresik a megoldást, mint ami lenne erre a legjobb. Tehát gyakorlatilag mi próbálunk olyan egészséges megoldásokba gondolkozni, akit mindenkit egy kicsit, mindenkinek az életét egy kicsit jobbá teheti.
1: Itt is gondolom nagyon fontos, úgymond a kémia, az a fajta kémia, az érdeklődő, vagy az egészséges életmódra vágyó ember, és a és az edző vagy az életmód tanácsadó között fontos a kémia legalább annyira, mint mondjuk, mint bármilyen más területen. Tehát, hogyha adott ember mondjuk nem jó életmód, nem jó életmód tanácsadó, hanem tehát nem a számára megfelelő, nem találja meg a hangot jól az életmód tanácsadóval, akivel éppen találkozik, az nem biztos, hogy jó útra tud térni, úgymond.
2: Persze, valamilyen szinten ugye meg kell lenni ennek a úgymond kapcsolódásnak, szerintem ez jól tudjon működni. Szerencsére én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom oldani a hangot ezeken a strandokon, és nagyon jók a visszajelzések szerencsére, és tényleg az embereknél azt látom, hogy abszolút nyitottak erre, és már várják, hogy menjünk, sőt rengeteg internetes, rengeteg megkeresést kapok a strandok által, hogy láttak a strandon, de volt olyan, aki még nem mert oda jönni, viszont szerette volna megkérdezni, látom, hogy milyen közvetlen vagyok, csak utána már vége lett a rendezés, és akkor még ezt szerettem volna megkérdezni. Nyilván állunk elébe ezeknek a kérdéseknek és lehetőségeknek, úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy tényleg nagyon szuperul megy ez a mozgalom, és tényleg nagyon sokan kapcsolódnak rá, és ami nagyon jó még, és számomra megtisztelő, hogy korra is nem róla tekintetünk, ő mindenki. Tehát egészen a gyerekkortól kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenki részt vesz, és érdekes módon ugye mi egy aerobikus mozgásformát viszünk általában a strandokra, vagy zumbát, vagy aquafitness, vagy trambulin edzéseket, hogy a férfiak is beállnak. Ami szintén azt gondolom egy jó dolog, mert általában ezeket az aerobikus vonulatokat inkább
1: a női vonal, igen.
2: Igen, és valamiért azt látom, hogy legalább azt mondom neked, az egyharmada, hanem a fele az férfi.
1: Az egy nagyon jó arány már.
2: Igen, ami nagyon szuper arány. Mondjuk lehet, hogy az is közrejátszik, hogy nyilván ugye a medencében sokkal könnyebben mozognak az emberek, és hogy nem annyira szégyelősek, vagy bármi egyéb, de abszolút szívesen vesznek részt. És ugye rengeteg sportvetélkedővel színesítjük, van fekvőtámasz verseny, táncverseny, különféle sportakrobatikai verseny, énekverseny, tehát nagyon sok mindennel kibővítjük egyébként ezt a repertoárt, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára a legmotiválóbb programot.
1: Ez egész napos rendezvény, vagy fesztivál?
2: Általában úgy szoktunk kitelepülni, hogy 10-től 4-5-ig szoktunk lenni.
1: És hogy veszik észre? Tehát, hogy van egy kis színpadot is visztek magatok, vagy valami kis dobogót, vagy valamit, ahol ilyen nagyon látványosan ott vagytok?
2: Egyébként elég látványosan kitelepülünk, mert általában egy 7-8 sátorral jelenünk, és szétlátványos kitelepülésünk van, és általában a főmedencénél szoktunk lenni. És mivel, hogy folyamatosan kommunikálunk a hangtechnikánkon keresztül is ugye az emberekkel, és csalogatjuk oda a standhoz az embereket, illetve a hosszeszeink is ugye folyamatosan dolgoznak az, hogy minél több ember ellátogasson hozzánk, tehát gyakorlatilag tényleg azt látom, hogy mindenkit elérünk a strandokon.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy 20 strandra mentek ez a nyaratokat, mennyire fogja át, vagy hogy van minden, milyen időközönként utaztok, vagy folyamatosan egész nyáron úton vagytok?
2: Gyakorlatilag 7 hétvége, és péntek, szombat, vasárnapokra épül fel ez a rócsó. Általában nézzük, hogy jön ki, próbáljuk augusztus 20-áig mindig befejezni egyébként az esemény. Most az utolsó hétvégénk az a augusztus 20-a előtti hétvége lesz egyébként Makón és Szegeden. Az is nagyon szuper lesz. Nagyon szeretem azt a környéket, és nagyon jók a vendégek is, ott egyébként. Ott fogjuk most egy ilyen szombat-vasárnappal befejezni majd ezt a 20 állomásos strandfesztivált. De én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész nyarat átöleljük vele, mert tulajdonképpen ez a július-augusztusi időszak szokott lenni az, amit Magyarországon igazán jó időszak szokott lenni. Úgyhogy általában ekkor szoktunk. Úgyhogy általában a nyaralás az kiesik, mert ilyenkor mindig a strandokon vagyok.
1: Most pedig újra szünetet tartunk, csak és kizárólag egy rövid szünetet, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést Canik Balázzsal.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ebben az órában Canik Balázzsal beszélgetik, aki kapoéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Neve évtizedek óta összefort a mozgás szeretetével, a lendületes edzésekkel és azzal a szemlélettel, hogy soha nem késő elkezdeni egy aktívabb életet. Arról is beszélgetünk, hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni a családdal, és mitől különleges ez az idei országos turné, ami nem más, mint a Pölöskei Strand és Sportfesztivál. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kisbusz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyes állapotban vannak. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bárudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A balatonfüredi Windisch Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Ugye idén ismét útnak indult a Strand és Egészség Sportfesztivál. Sokak számára ez már igazi nyári hagyománnyá vált. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a rendszeres mozgás csak azoknak való, akik sportosak vagy fiatalok, pedig ez ugye egyáltalán nincs így. Ezekről is beszélgettünk többek között az előző percekben. Azt egyébként hogy látod, hogy ugye itt ezt már említetted, hogy legtöbb esetben az étkezésre mondjuk odafigyelnek az emberek, de arra már nem annyira, hogy mit isznak, hogy mik most így a legnagyobb kérdések, nem is azt mondom, problémák, de mondhatnám azt is, így az egészséges életmód tekintetében. Vagy akár, ha csak leszűkítjük mondjuk így a nyári nagyon meleg időszakra, hogy mit csinálnak a legrosszabbul az emberek, vagy mire figyeljenek, vagy ne is a negatívra hangsúlyozzuk, de nyilván ott van.
3: Az egyik legfontosabb, és szerintem ilyenkor ugye a folyadék bevitel, hogy arra figyeljünk oda, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszunk.
2: És ez fontos, hogy vizet gondolom.
3: Igen, mert ugye a cukros italán nem nagyon leszünk bejebb, illetve a magas koffein tartalmú termékesebb feltétlen tesznek jót ilyenkor, mert ugye vízható hatásuk van. Innentől kezdve még több vizet kell majd visszapótolnunk, tehát itt az arányt azt jól meg kell találni. Ezen kívül pedig szoktam javasolni a sok zöldség gyümölcs fogyasztását. Figyelnünk kell arra, hogy ne vigyünk be azért nagyon nagy mennyiségű zsírt, illetve szénhidrátot. Nyilván most nem mondhatod meg a strandokon, hogy csak azokat az ételeket fogyasszák, amik egészségesek, és nem is akarjuk az embereknek nyilván a nyaralásra tesz megtiltani. Viszont egy érdekesség, hogy mostanra minden strandon látom azt, hogy a strandbüfében megjelentek az egészséges ételek,
2: de tehát jó.
3: Vannak saláták, vannak gyümölcstálak, zöldséggel kapcsolatos termékek, sőt most már sokkal látok gluténmentes, laktózmentes terméket. És azt gondolom, hogy ez jó vonal, hogy most már tényleg jobban odafigyelünk arra, hogy legyen lehetőség.
2: Hát mert volt egy idő, amikor ugye a sült kolbász mustára, vagy a lángos, és akkor azért az...
3: Nem is nagyon volt opció, tehát volt egy 5-6 féle strandétel, ami nem azt mondom, hogy rossz, csak nyilvánvalóan nem mindenki számára megfelelő, és ugye ez egy másik alappillér, ugyanakkor azt látom, hogy egyre több strandnál vannak aktivitások, ami szintén nagyon jó, és ami a lényeges, hogy az emberek is aktiválják magukat, ami szintén azt gondolom egy jó dolog. Most több strandnál láttam már kihelyezett fitnessgépparkokat, tehát gyakorlatilag strandrupi pályát, egy csomó minden ilyen plusz dolgot, ami szintén egyébként én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, úgyhogy tényleg kezdjük azt látni, hogy egyre több helyen laknak be aquafitness órákat, tehát gyakorlatilag egyre jobban odafigyelnek erre az egészséges életmódra, úgyhogy szerintem ez egy jó vonal.
2: Tehát akkor a legnagyobb problémát azt mondod, hogy a nagy melegben az a vízfogyasztás, tehát hogy kevés folyadékot iszunk, igen.
3: Igen, és akkor a többlet kalóriabevitel ugye a másik, amikor túlesszük magunkat, zsíros, magas szénhidrátartalmú ételekkel, ugye ez sem tesz túl jót az emberi szervezet számára, főleg azért is, mert a strandra azért megyünk, hogy ezért úgy élvezzük a strandot, és aktív legyünk. Ugyanakkor, ha beviszünk egy ekkora nagy mennyiségű dózist, akkor nyilván leginkább csak feküdni szeretnénk. Tehát ez is egy másik alappillér. Nyilvánvalóan ugye a napvédelem, amit azért mindig hangsúlyozunk, kell, még ha nem is figyelünk oda kellőképpen hozzá, és én amit fontosnak látok, és ugye azért is szuper ez a strand fesztivál, hogy a testmozgás, hogy amikor kimegyünk a strandra, akkor ne csak a napozási legyen a főszerep, hanem azért ittassunk be egy fél óra valamilyen mozgást, lehet akár ez egy csúszdázás, egy úszás, vagy bármi egyéb, vagy egy strandröpi, vagy bármi, csak hogy ittassunk be egy kis mozgást az életünkbe, és hogyha ezek megvannak, akkor szerintem egy nagyon szuper idézőjelben egy mini életmódváltásba kezdhetünk.
2: Ugye egy időben hallhattuk azt, hogy a nemzetünk az eléggé elhízottak vagyunk. Ez változott-e, te hogy látod, és ebben dolgozol, azért csak van rálátásod, hogy jobb-e már egy kicsit a tendencia?
3: Igazán azt látom, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy ez jobb legyen, és kicsit azt kezdem látni, hogy most már inkább sokkal többen kezdenek el mozogni, viszont akik elkezdtek mozogni, azok meg nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan mozognak, hogyan táplálkoznak, tehát sokkal tudatosabb lett az aktív sportolóknak a része. Ugyanakkor rengeteg olyan embert látok, akik például soha nem sportoltak, hogy bekapcsolódnak akár egy futóversenyre, vagy rendszeresen futnak, vagy bicikliznek. Látom most már rendszeresen használják ezeket a szabad téri fitness parkokat, amiket eddig mondjuk nagyon ritkán láttam, hogy használtak volna.
2: Úgyhogy egyre több is van egyébként. több ilyen is van. Fitness park.
3: Igen, és ezek is nagyon szuperek, mert legalább levennek, és valamilyen szinten mozognak. És ugye a keringés fokozása szempontjából ez egy nagyon jó dolog.
2: Arról meg nem is beszélve, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy az, aki mondjuk nem tudja megfizetni a konditermet, akkor az kimegy egy ilyen kinti szabadtéri fitness parkba, úgymond, ahol ingyen tudja használni ezeket az eszközöket. Tehát ő is tud mozogni, igen.
3: Persze, és ez is egy nagyon szuper plusz szolgáltatás, főleg, hogyha valaki mondjuk összeköti egy aktív sétával, futással vagy biciklizéssel, igen. Tehát ez nagyon jól össze lehet kombinálni. De tényleg azt látom, hogy egyébként jó irányba haladunk, nyilvánvalóan még nem ott tartunk, ahol szeretnénk, de azt gondolom, hogy hogy a vonal az nem rossz, tehát hogy jó felé megyünk, csak ezt még majd azért még összeni, szóval van munkám nekem is az edző kollégáknak, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy mozogjanak, viszont az a jó, hogy akiket meg már rávettünk, azokat tényleg már ilyen nagyon szuperul sikerült átalakítanunk, tehát ők már tényleg nagyon odafigyelnek erre, és ezáltal ugye próbálják bevonni a környezetüket is, tehát a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, és ezáltal azért alakul ez az egészséges nemzet dolog.
2: Itt is ugyanúgy igaz az, hogy csak elkezdeni nehéz, mert az ember elkezdi, akkor onnantól kezdve már hiányozni fog, hogyha abba hagyja.
3: Igen, és a mozgásra is ez vonatkozik, illetve a táplálkozásnál pedig azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon nehezen vált életmódot, akkor próbáljuk meg azt a trükköt, hogy gyakorlatilag ahogy ülül a hűtőnk, egészséges alapanyagokkal töltsük vissza. Tehát figyeljünk oda arra, hogy egészséges alapanyagok, magas fehérjetartalom, kevesebb szénhidrát, kevesebb zsír, jó zsírok. Tehát próbáljuk meg a hűtőt, illetve az éléskamrát egy kicsit így átalakítani otthon, gyakorlatilag bármikor, mikor enni szeretnénk valamit, gyakorlatilag csak olyan dolgokat fogunk találni a hűtőbe, amik az egészséges életmódba beleférnek. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy nem fér bele nyilván az, hogy az ember bűnözik, mert miért ne. Csak mégis azt gondolom, hogy átalakítjuk otthon ezt a kis hűtőt, illetve a kamránkat, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz az életmódváltás is.
2: Na most újra a zene jön, de innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal, maradjanak velünk önök is.
0: 98.6 Manna FM.

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pöröskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Természetesen egészséges életmódról, arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatosabban éljünk, többek között ezekről is szó volt. Még egyetlen dolgot muszáj megkérdezem tőled itt a beszélgetésünk végén, hogy ugye a fogyókúra, tehát legtöbben nem is annyira talán az egészségük érdekébe kezdenek el mozogni akár, vagy életmódot váltani, hanem azért, mert fogyni szeretnének. Na most nyilván ez a jó, hogyha valaki odafigyel az étrendjére, mozog, sportol akár valamit, és akkor szépen lassan leolvadnak a kilók. Viszont mostanában én egyébként egy hónappal ezelőtt jött velem szembe ez az információ, hogy most mi a divat ilyen fogyásra, és erre véleményedre lennék igazából kíváncsi, tehát hogy nyilván nem biztos, hogy a szakmai állásfoglalást tudsz te ebben nekem adni, de hogy most főként a hölgyek körében biztos hallottál róla, hogy nagyon elterjedt ez a injekcióba adják be maguknak a különböző valami háromféle ilyen, hát nem is tudom, hogy ez mit cukorbetegeknek szokták adni, hogy ez oké? Most nem tudom egyszerűbben megkérdezni. Tehát rendben, hogy fogynak, tehát és ilyen látványos fogyásokat érnek el tőle. Én azt gondolnám, hogy ennek nyilván a hosszú távú következményeit sem látjuk még, hogy azért nem ezzel az egyszerű lehetőséggel kellene élni, nyilván mindenkinek a saját döntése. De kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Igazán itt én bármilyen ilyen dolgok kapcsolatban mindenféleképpen kikérném egy orvos tanácsát, és bármi ilyesmibe vágunk, akkor szerintem célszerű egy általános vérképet csináltatni, és ezt ugye folyamatosan figyelni. Főleg, hogy nekik nem is annyira egy általános vérkép kell, hanem pajzsmirigytől kezdve mindent, tehát gyakorlatilag elég komplexen kell ebbe gondolkozni, hogy mennyire befolyásolja ez a szervezetünket, mert ezek a szerek bizonyos emberekre mindenkire idézősen másképp hatnak, vagy más jó hatás, vagy más mellékhatás is válthatnak ki. Úgyhogy én nem feltétlen vagyok ennek a híva, mert azt gondolom, hogyha valakinek van akaratereje, akkor egy jó diétával és mozgással simán el lehet ezt érni. Általában nyilván ugye mindenki keresi a könnyebb utat.
1: Igen, és valószínűleg gyorsabb és könnyebb, igen, ami és azonnal hat, igen.
2: Igen, viszont nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy ennek hatására nagyon sokan átalakultak, viszont nagyon sokan vissza is híztak utána. És azért vannak olyanok is, akiknek különféle mellékhatások alakultak ki, hogy most ennek hatására, vagy nem ennek hatására, azt mindenki döntse el, vagy ugye ezt nyilván utána kell járni. Igen. De én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat akkor szabad fogyasztani, ha az orvosunk azt mondja, hogy ezt ő indokoltnak találja, és nem össze-vissza ilyen internetes mendemondák alapján építenek fel így dolgokat, mert azért ez tud a visszajára is fordulni.
1: Hát hogyne.
2: Tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogyha valaki ilyesmivel gondolkozik, akkor csak orvosi felügyelet mellett és megfelelő vizsgálatok mellett, mert tényleg, hogy ne legyen ebből a későbbiek folyamán olyan probléma, amit...
1: De nyilván a sport és a táplálkozás azért az...
2: Ez az alapja mindennek.
1: Az ennyi, így van.
2: Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ezt tényleg komolyan veszi, és az akaratereinket kell csiszolni szerintem, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag ez tud működni, és azért...
1: És hosszú távon tud működni,
2: teszem hozzá. És egészségesen.
1: És
2: a másik kritérium az, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hozni, mert nem versenyre készülünk, hanem egy hosszú távú egészséges életet próbálunk kialakítani, és egy olyan bőrben szeretném magunkat látni, amiben jól érezzük magunkat, és kicsattanunk az egészségtől, és azt gondolom, hogy ez másképpen nem fog menni, csak úgy, hogyha rendszeresen mozgunk és táplálkozunk, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy lefogyunk egy csomó kilót bizonyos szerektől, de viszont a keringésünk, az egészséges életmódhoz kell a mozgás. Innentől kezdve, hogyha nem tesszük mellé a testmozgást, akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy látványos eredmény, viszont nem egy egészséges vonal. Tehát mindenféleképpen gondolkozzunk abban, hogy bármibe is kezdünk, legyen meg a mozgás és a táplálkozás, és ha valaki mégis úgy dönt, hogy ezt szeretnénk kiegészíteni valamivel, akkor hogyha ez mondjuk kémiai gyógyszer, akkor mindenféleképpen orvossal beszéljünk előtte, ha pedig esetleg egy zöldel, vagy bármi egyébvel próbálja ezt az egészet segíteni, akkor nyilvánvalóan ezt nagyon szuper összerakni táplálkozási vagy dietetikussal. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább gondolkozzunk ezen a vonalon, és próbáljuk meg ezt erősíteni, mert azt gondolom, hogy mindenkiben megvan a lehetőség arra, igen, hogy változzon, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, hanem hozzunk egy olyan testalkotot, amiben jól érezzük magunkat, és egészséges vagyunk.
1: Igen. Arról meg nem is beszélve, hogyha valaki mozog és helyesen táplálkozik, annak a hangulata is más lesz, és az több energiája lesz, szóval, hogy mindenféle szempontból ez a legjobb választás, azt gondolom.
2: Én is azt gondolom, hogy ezt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljuk meg ezt.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy hol lesztek legközelebb, vagy hol találkozhatnak legközelebb veled, veletek, melyik strandon.
2: Pénteken egy nagyon szuper helyen leszünk egyébként Komáromban, a strandon várjuk a résztvevőket, illetve szombaton fogunk még menni az említett Balatonfüredre, ahol rengetegen szoktak lenni, úgyhogy ott egy nagyon nagy rendezvényre készülhetünk, és a Balatonban fogunk tartani az edzést, tehát annak is megvan azt gondolom a szuper feelingje, illetve a másik nagy helyszínünkre fogunk menni vasárnap, az pedig az én egyik kedvencem Sárvár, és Sárvárra fogunk látogatni, úgyhogy gyakorlatilag ez a most következendő három helyszín, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy mind a három nagyon erős lesz, és mind a három nagyon jó helyszín. Hogyha valaki esetleg arra jár a környéken, akkor nagyon szívesen várom akár egy szuper kérdéskörrel, vagy bármi egyébben, és beszéljük meg együtt, hogy hogyan is kell életmódot váltani.
1: Hát így legyen, akkor nagyon ajánlom én is a hallgatóinknak, tehát a Pöröskei Strand Egészség és Sport Fesztivál ezeken a helyszíneken, amiket a Balázs is említett, hétvégén, péntek, szombat, vasárnap oda, ott tudnak találkozni veletek, hát illetve, hogyha valaki csak ezért megy arra, az is megteheti nyugodtan, hogy kicsit tanuljon, és egy kicsi információkat, meg mozogjon, meg információkat szerezzen az egészséges életmóddal kapcsolatosan.
2: Abszolút, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Canik Balázs, kapuéra, aerobik oktató, életmód tanácsadó volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Fanik Balázzsal beszélgettem ebben az órában a sportfesztiválról. Következő órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész érkezik hozzám, illetve natúrkertész, akivel az illóolajok és a növénytársítás világáról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Balatonfüreden megválasztották az idei Anna Bál szépét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windis Regina lett.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, amely nem csak szép, hanem természetes módon segít is a növények fejlődését? Milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni? Erről beszélgetek ebben az órában Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, natúrkertész. A zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggel kívánok a hallgatóimnak. Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, ami nem csak szép, hanem természetes módon mondjuk segíti is a növények fejlődését, milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni. Beszélgetésünkben az illóolajok világáról, a növénytársításról és a természetközeli kertészkedés praktikus fogásairól is beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem régen voltál itt, ugye, amikor az augusztus 8-ai Kertakadémiáról beszélgettünk, majd még mai beszélgetésünkben is szót ejtünk erről, hiszen még előttünk van ez a dátum. A naturkertészetről nem emlékszem, hogy a múltkor beszéltünk-e, hogy mi az, hogy naturkertészet. Szerintem ezt nem
2: beszéltünk róla.
1: Úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha ezt egy kicsit átbeszélnénk, hogy miben más ez, mint egy normál, most nem is tudom, hogy mondjam másképp, hagyományos kertészkedés.
2: Mielőtt bármelyik hallgató azt gondolná, hogy ez a köze van a naturalista kertészkedéshez.
1: Nem ugyanaz.
2: Igen, az nem egészen, tehát a Messzelen kertészkedés világnapját én környezetvédelmi okokból nem tartom. Hogy ez valakit így
1: Az mikor van?
2: Nem tudom. Fejből nem tudom, mert nem tartom, hogy... de egyébként tavasszal szokott lenni, amikor már végre előbújik a napsütés, és akkor sokan úgy érzik, hogy más dolgoknak is elő kell bújni. Én ezt nem tartom.
1: Facebookon jött szembe velem egy ilyen mém, hogy ma van a naturalista kertészkedés.
2: Ez Messzelen kertészkedés világnapja hivatalosan. Szóval, hogy nem keverendő össze a két dolog. Ez egy ilyen PR fogás volt, ha lehetek őszinte, mert ültünk Fülöp Zoli PR szakemberrel, hogy mit lehetne csinálni, amikor itt a kert bloggerek világát éljük, és kéne valami megkülönböztető jelzés, mint a rendőröknek, meg a mentősöknek. És akkor így alakult ki, hogy az én szemléletem ez a teljesen természet közeli kertészkedési irányzat, az akkor milyen jól hangzana ez, hogy naturkertész, és gyakorlatilag nincs ez a fogalom, tehát ez rajtam kívül nincs ez a fogalom valójában világszinten. Pontosabban most már Amerikában láttam egy ilyen naturgardener feelinget, de hát az nyilván Amerikában van, tehát szerencsém van egyelőre még. De ez valójában ezt jelenti, hogy a wifi nélkül áram nélkül működő kert, amiben csak vagy, létezel, és veled összhangban van a természet, a kert, a növények, az állatok, mert itt ugye az állatokról is beszélgetünk, bármilyen nagy állatok vagyunk mi is a kertben. De hogy egy nagy ökológiai rendszerként kell erre tekinteni, és valahol a naturkertészet az ezt jelenti számomra.
1: Tehát, hogy igazából összefügg minden mindennel, tehát ezt egy összefüggő rendszerként kell tekintenünk. Egyáltalán alapvetően a kertészkedésre, nem csak a naturkertészkedésre, hogyha jól értem.
2: Alapvetően igen, tehát most ha ilyen trendekbe kéne elmenni, akkor biztos sokan voltak különböző ilyen expókon, meg ilyen nagy kertészeti kiállításokon, ahol döntő többségében lassan most már műfűves cégek vannak, robotfűnyíróval. Érdekes kombináció. Nyilván nem ugyanabban a kertben fogják mind a kettőt használni, de hogy már a fenntartható, mint fogalom, az elcsépelt lett. Tehát most már ez inkább egy ilyen reklámfogás, hogy fenntartható lett a műfű, fenntartható az öntözőrendszer, a kert, től kezdve minden.
1: Ez mitől fenntartható?
2: Hát az, hogy a fogalom, az valójában a fenntarthatóság, ez egy közgazdasági értelemben és ökológiai értelmű fenntarthatóság, az eredeti fogalom. Ebbe ugye Hajnal Klára, a professzorasszony nagyon nagy tudást épített az évek során, sok évtizedes tapasztalattal. Viszont kerti szinten most már ugye beleteszik a fenntartható fogalomba azt is, ami az ember által fenntarthatóságot jelenti. Gondolj itt az automata esőcseppérzékelő öntözőrendszerre, vagy egy robotfűnyíróra, vagy
1: tehát
2: a műfűre.
1: Tehát ez attól fenntartható, igen, bocsáss meg, az automata, az esőérzékelő locsoló, hogy csak akkor kapcsol be, amikor éppen szükséged, feleslegesen nem működik, tehát innentől kezdve nem fogyaszt sok vizet, nem, ugye? Tehát jól értem?
2: Igen,
1: tehát
2: ilyesmi igen. Tehát ezek az úgymond ilyen okos kerteket is már fenntarthatónak kezelik, ami ökológiai értelemben egy totál nagy kapufa, mert tudjuk jól, hogy minél több elektronika, meg gép, meg ilyenek vannak ugye a kertbe beépítve, az annál kevésbé lesz fenntartható. Mondok erre egy nagyon jó példát, a robotfűnyírót szokták javasolni olyan kertbe, ahol rengeteg a vakond. Na most, mert hogyha ott folyamatosan cicereg a robotfűnyíró, akkor a vakond elköltözik. Na de, a talajlakó állatok nem költöznek el. Tehát nyilván egy földi giliszta se fogja ott jól érezni magát. Nyilván persze. A pajor se annyira, de összességében a hasznos életközösségek sem érzik ott jól magukat. Tehát itt ilyen okokozati összefüggésekben uh-huh. kell gondolkodni. És hát a naturkertészet, meg a valódi ökológiai fenntarthatóság, ez igazából erről szól.
1: Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez, hogyha hosszú távon megy így, hogy robot fűnyíró, meg mi ez, érzékelő locsoló rendszer, akkor ez mit okozhat egyébként? Amellett, hogy azt mondjuk, hogy ez fenntartható, és hogy ez milyen fantasztikus.
2: Hát mivel fölborítja a kertnek a természetes védekező mechanizmusát, uh-huh. és itt most egy kicsit Gyula Ivánt is idéznék, mert az biztos, hogy a hallgatók számára megint csak ismert, hogy ő szokta mondani, és teljesen igaza van, hogy egy olyan növény, ami állandóan kap kívülről inputot, műtrágya, uh-huh. állandóan metszve van, tutóigatva van, azt ha magára hagyjuk hirtelen, és itt azért még el lehetne menni a fajta kérdésekig is nyilván, akkor az ugyanúgy ellustul, mint az ember. Tehát az emberi test is képes ugye vitaminokat előállítani, hogyha most megint egy más területről hozzak be példát, de ha én állandóan beszedem a legkülönbözőbb multivitaminokat, akkor a test egy idő után leszokik arról, hogy önmagát regenerálja, megújítsa, és ugye önmagát fogja generálni a betegség halmaz, uh-huh. ha lehet így fogalmazni. Na most ez a kertben ugyanígy működik. Ha a kertet leszoktatjuk arról, hogy túléljen, ha állandóan elérhető a víz, akkor a gyökerek például nem fognak a talajban olyan széles távolságokra, mélyre, messze el.

0: fenntarthatósággal.
1: Igen, és akkor innen a fenntarthatóságtól fogjuk folytatni a zene után.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Kertészkedünk ebben az órában. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész a vendégem. És ugye illóolajok, illetve növénytársítás, ez a mai adásunknak a témája, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a fenntarthatóság, hogy egyáltalán mit akar már ez a szó, és milyen érdekes, hogy ez a már elcsépelt, meg túlhasznált ez a mondat, hogy régen mindig minden jobb volt, de hogy ezt egyszerűen itt is ki kell, hogy mondjuk, hogy régen sokkal jobban ismerték az emberek a környezet, és anélkül, hogy nem tudom, milyen végzettséget szereztek volna, mert megtanulták abban a rendszerben, amiben éltek, hogy mi az, ami és hogyan. És ugye nagyszülőktől, szülőktől, stb. Tehát hozták a tudást tovább, mi meg ezt így mindent el, mint hogy elfelejtettük volna.
3: Igen, és sokkal többet használták azokat a növényeket a kertekben, ami az ő tájegységükre volt jellemző. Ugye nem volt internet, nem volt ennyi információ,
2: nem volt mesterséges intelligencia, hogy megkérdezzük.
3: Hát az se, de például azért valljuk be, az én nagyszüleimhez nem jutottak el az angol kertek Chelsea virágsójáról beérkező

0: És na, mégis jó volt, és gyönyörű,
1: és gyönyörű volt a kertjük, igen. Tehát, hogy valójában a kert nem attól lesz szép és működő, hogy én Amerikából, Mexikóból, Brazíliából, meg mindenhonnan összeszedek egy csomó növényt, mert akkor most behívhatnám fogalomként a rovarbarát kert esetét. A Kárpát-medencének van egy rovarvilága, és az teljesen eltér a brazil rovarvirágtól. Nem, hála az égnek, azért a skorpiókra szerintem annyira úgy nincsen igényünk, de hogy így visszatekintve az, ami ilyen élet közösségekkel, ami édes nagyszüleink találkoztak, meg a dédszüleink találkoztak, abban nem volt még virágboltos szinten sem a tarantulapók meg az egyebek benne. Uh-huh. De most gondolj el egy szitut, én egyetemista voltam, virágkötőműhelybe dolgoztam, szállodákat láttunk el virágdekorációba, fantasztikus munka volt tényleg, kilószám érkezett a trópusokról mindenféle gyönyörű növény, és egyszer kinyitottunk egy ilyen dobozt, és egy tenyérnyi fekete pók.
0: Jézusom.
1: Azzal a lendülettel kiszaladt, még most is kiráz a hideg, és elbújt egy szekrény alá, mi kiszaladtunk csajok így a műhelyből, mondtuk a főnöknek, hogy tiéd. Tehát amíg nem találod meg, mi nem vagyunk itt, és nem lett meg a pók. Na most gyakorlatilag ez egy növényvédelmi eset is ilyen szempontból, mert ennyi erővel simán be lehet ugye új rovarokat hurcolni, betegségeket. És ez most ott egy ilyen poén volt, bár nem hiszem, hogy ott a szuterénből, amikor fölment a valakinek a mosdóján így a szellőzőn keresztül,
0: az egy annyira poén lett volna, igen.
1: Mi nem mertünk utána már nagyon ilyen dobozokat nyitogatni csak kint az udvaron, de viccet félretéve, tehát hogy ez a fajta nagy globalizáció, ami a kertünkben is most megjelenik, ez nagy probléma. Hát veszel paradicsom palántát a piacon, ugye régen mi volt, a Marika néninek a kedvenc paradicsomjából kaptál pár magot,
0: igen.
1: Mert neki az gyönyörű volt, elvetette, tök jó volt. Nem volt műtrágyázva, maximum komposzttal volt megszólva, csirketrágyával, stb. Most meg megveszed a K2-t, meg a kecskeméti fürtös F1-et, meg sorolhatnám.
0: És nem is tudod, melyik a jó, mert hogy te nem tudsz választani akkor.
1: Meg ezek ipari fajták.
0: Meg ízetlenek, ezt is hozzátenném.
1: Lehet abból ízeset is találni, ha jól van az összkitalálva, tehát még azt sem mondanám, hogy feltétlenül ízetlen, viszont ezek ipari fajták. És egy ipari fajta az ipari nemesítés eredménye. Az ipari nemesítést általában olyan cégek finanszírozzák nyilván, akik az ipari termelésért élnek, műtrágya cégek, vegyszergyártó cégek, biztos tudják a hallgatók is. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert utána jön a zárcsoportok ezernyi kérdése, hogy miért fekete talpas, miért sárga talpas a paradicsomon, miért rohad, miért ilyen, miért olyan, miért nem elég nagy a bogyója. Azért, mert nem adtál meg neki mindent, ami az eredeti fajtájának megfelelő szüksége lenne rá.
0: De hát honnan lehette meg a tudása adott?
1: Hát igen.
0: Hát ez a probléma, igen. Azt gondolom.
1: Igen, és ezért van az, hogy egy jól összerakott kert, és mi a kertportálnál is, én mióta létezik, hát ez a 23. évünk, én az olvasói kérdésekből is látom azt, ami beérkezik napi szinten, hogy ami mindig úgy kezdik, hogy mi a baja a növényemnek, a leander szezonban a kiteheteme már a leander, télen a betehetem-e a leandert, elvégződik, tehát ez a szezonunk, de hogy mivel az alapinformációk nincsenek meg, és el vagyunk már szakadva is a természettől, én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk van.
0: Ha már alapinformációknál tartunk, akkor gondolom az is egy alapinformáció, hogy hogyan társítsunk növényeket, hiszen nagyjából ugye, amiről eddig beszéltél, ez is azt támasztja alá, hogy ez mennyire fontos, hogy mit, mivel, hogyan. Ezt hogyan lehet megtanítani mondjuk akár egy egyszerű hétköznapi embernek, aki szeretne egy csodálatos kertet magának?
1: Én a társítást ezt a nagypapámtól tanultam részben, aki a helyi kihasználásra ment. Én a 16. kerületben, Kertvárosban nőttem föl egyébként, tehát független attól, hogy most a homokhátságon tengetem a homoksivatagba az életemet. Mindenkinek van egy furcsa élet szakasza, amikor szereti önkínozni magát. És ő például arra ment rá, hogy minél több növény beférjen. Tehát ott a szőlőskerti királynőjétől a paradicsomon át minden volt ebben a kertben. De én ott láttam azt először, hogy például a kukorica babbal társítva. Mert hogy a kukorica magasra nő, a bab vele együtt nő, rá tud tekeredni, meg van a támrendszer. Na most erre nyilván most jogszabályi környezet se nagyon van egyébként, ha most valaki ezt mezőgazdaságba átforgatja, mert a falugazdászunk azt szerintem kitért a hitéből, amikor hektárba többen jöttünk ki, mint valójában, mert ők úgy érzik, hogy a gyümölcsfa az 4x3, és az alatt nem lehetne semmi, nekünk meg minden van, tehát nekünk a sütőtök is a fán van, meg ilyen hasonlók, mert olyan a társítási kombinációnk.
0: Na, értem, hogy olyan a társítási kombinációnk, viszont az, hogy ez miért alakult így, vagy minek köszönhető, ezzel jövünk vissza a hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész a vendégem ebben az órában, akivel a növénytársításokról és az illóolajok használatáról beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Legfrissebb hírek, életörömzene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Balatonfüreden megválasztották az idei Anna Bál szépét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A balatonfüredi Windis Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windis Regina lett.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Mit jelent a növénytársítás, és milyen szempontok alapján válasszuk ki az egymás mellé kerülő növényeket, vagy például milyen növényeket nem tanácsos egymás mellé, egymás közelébe ültetni, és miért nem? Erről is beszélgetek többek között Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, és a zene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Illóolajok használata a kertészkedésben, valamint növénytársítás, ez a témánk ebben az órában. Topor Erikával beszélgetek, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész, és ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen furcsa társítási kombinációnk, és hogy vajon ez miért alakult így? Na ezt válaszoljuk meg.
2: Egyrészt ez megfigyelés alap, tehát például nem csak a tányérom mutat jól mozzarella mellett a bazsalikom paradicsom, hanem növénytársításban is a paradicsom bazsalikom,
1: a különböző... Azt nem a mozzarella is, tehát azt is valahogy oda kell rakni.
2: Igen, azt hogy nem ártana, de arra még azért nincsen technológiák, főleg ugye a hűtési lánc miatt nyári 40 fokban, de szóval, hogyha most így jó példákat akarnék mondani, sokan ismerik a rózsa-levendula. Párosítást ugye levéltető miatt. A fűszer növények valami fura okból, ha most valaki beüti az interneten azt, hogy növénytársítási táblázat, akkor képzeld el, hogy ebbe a táblázatból kihagyták a fűszernövényeket.
1: És miért?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És így osztja mindenki egyébként a közösségi oldalakon, mintha ez ilyen szentírás lenne, és amikor én először megírtam a növénytársítás könyvemet, meg a növényi illóolajok használatát a kertben, akkor pont ez volt az egyik ilyen slusszpoénom, hogy én viszont beleraktam a rendszerbe. Mert pontosan tudjuk, hogy ez dísznövény oldalon is, egy díszkertben a növénytársításra meg lehet oldani a növényvédelmi kérdést. Tehát nekem van színes levelű bazsalikom, batáta, rozmarin, zsája, mindenféle van a virágágyásomban is, pontosan azért, hogy nem csak rovarbarát legyen, hanem növényvédelmileg is stabil legyen a rendszer. De ugyanígy cínia, tehát az a legényvirág talán a magyar neve, szellőrózsa, mindenféle van a veteményesemben is, mert valamivel viszont oda kell vonzom a méhecskéket ilyen nihiles időszakokba. Tehát, hogy nálam például...
1: De ehhez akkora tudás szükséges ahhoz, hogy tudjam, hogy például a méhecskéket mivel vonzod oda, vagy miért kell, hogy a méhecskéket oda vonzad? Tehát, hogy...
2: Igen, most erre mondanék egy ilyen jó kis reklámszöveget, amit majd lehet, hogy úgyis ki fogsz vágni, hogy meg kell venni a könyvemet, és abból mindenki derül.
1: Ezt nem fogom kivágni, mert hogy pont ez segít azoknak a hallgatóknak, akiknek kérdései vannak, igen.
2: De hogy egyrészt a megfigyelések, a másik az, hogy rengeteg ilyen jó társítás van, ami már fixen működik. És akkor én ezt még megfejeltem azzal, hogy elkezdtem illóolaj irányból. Hát én azért egy kutatómérnök ember vagyok, tehát nekem a kert az egy teljesen más képet is fest. Tehát ha oda most bejön valaki, aki eddig az ilyen nagyon pedáns, élire vasalt fűvel volt eddig el, az azt hiszi, hogy ez egy ilyen oltári káosz. És én mindenhol tudok neki olyat mutatni, nézd, az egy argentin rágógumi cserje a rebarbarával.
1: Argentin rágógumi
2: cserje. Van ilyen, nem, hogy argentin rágógumi cserje, de van például kóla cserjém.
1: Azt mondjuk, arról már hallottam kóla cserjéről, de argentin rágógumi cserjéről még nem.
2: Ugye? Tehát szóval, hogy nekem azért vannak ilyen dolgaim, és például nagy mentafajta gyűjtő, vagy a fűszerfajta gyűjteményem van, a mi térségünkben az a legnagyobb fajta gyűjtemény. Tehát ez vetekszik ilyen, ilyen különleges botanikai gyűjteményekkel lélekszámba, mert mint ilyen 37 fajta mentám van. De mi ebben az izgalmas? Az benne nekem az izgalmas, és igazából növénytársításban is az izgalmas, hogy hát jó, most nyilván mindenki a fodormentát, borsmentát ismeri általában, ennyi, még igen. Van az alma, meg a banánmenta, mert az poén, meg a málna ízű, meg a eperízű menta, de alapvetően ezeket ismerjük. De a 37 fajtából képzeld el, én azt figyeltem meg, hogy nagyjából egy időben virágoznak. Azt gondolnád, hogy akkor rovarbarát kert, hello. Aha, de nem mindegyiket látogatják rovarok. Na most azt várnád, hogy ott az egész döngicsél.
1: Aha.
2: És például egy japán mentát nem látogatnak a rovarok, míg a kínait, igen.
1: És hogyha egymás mellett van a kettő, akkor tehát látható?
2: Nem mennek át.
1: Aha. Ha.
2: Mert érdekel. Direkt ládásan csinál, vagy hát ilyen vödrökbe terveztem, hogy akár a kombinációkat is be tudjam mindig mozgatni arba a térbe, amiben kísérletezni akarok, és képzeld el, nem mennek rá. Vagy van olyan faj, a marokkói menták vonala az, ahol például nagyon sok méhekre vadászó rovar vadászik méhekre. Na most, amikor itt ökológiáról, meg fenntartatosságról beszélünk, meg növénytársításról, akkor ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy én nem nagyon látok bugás hortenzián méheket egyébként.
1: Vagy, és mi az oka? Vagy... Tehát mert azt se szeretik a méhek? Vagy...
2: Mert alapvetően az nem egy rovar vonzó növény. Aha. Tehát az egy dolog, hogy valami szép, de az nem biztos, hogy hasznos is. És egy kicsit talán az angol kertek szemlélete az itt bukik meg Kárpát-medencében, nem is csak a talaj, nem is csak a mikroklíma, hanem akár az, hogy nem abban a rovar közösségbe vagy életközösségbe akarunk átadaptálni egy olyan kert típust, ami nem ide való. Tehát ez egy ilyen nagyon pengeillen táncoló téma ilyen szempontból, és lehet, hogy egyébként most fenékbe is fognak egy páran emiatt rúgni, hogy ezt így elmerem mondani, de ha ökológiai fenntarthatóságról, meg növénytársításról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit nem szabadna kihagyni.
1: Nagyon kevés időnk maradt az illóolajokról beszélni, pedig nagyon reklámoztam a hallgatóinknak, úgyhogy muszáj lesz erre is, ennek is időt szentelnünk, mint ahogy a zenét is muszáj beiktatnunk így a beszélgetésünkbe, úgyhogy most egy életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Növénytársítások, illetve az illóolajok használata a kertészkedésben. Ez a témánk. Vendégem Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Nagyon sok szempontból érintettük ugye itt a témákat, magát a kertészkedést főként, és ott hagytuk abba, hogy az illóolajokról is beszéljünk. Azt viszont mielőtt az illóolajokra rátérnénk, egy kérdés, és kérlek rövid válasz tényleg, hogy tudjunk még beszélni az illóolajokról, hogy azt mondjuk, hogy van olyan növény, fűszernövény, ami egymást segíti, ugye, tehát és van olyan is, ami kifejezetten ártalmas egyik mellé, mondjuk két olyan növényt egymás mellé ültetni, egyik a másiknak a, nem tudom, az ellensége?
2: Igen, tipikus példa egyébként a diófának, ugye ezt úgy nevezik, hogy allelopatikus hatás, ilyen nagyon szép magyar szava van.
1: Megjegyeztem egy életre, allelopatikus hatás, igen.
2: Az azt jelenti, hogy a gyökérzónába vagy magába a növény a leveleiből olyan anyagokat ereszt ki, vagy bocsájt ki, igen, ami távol tartja a többi növényt, vagy gátolja a növekedését. És az illóolajos növényvédelem egyébként itt izgalmas, hogy ezek általában illóolajokkal történő kommunikációt jelent. Vagy hormonok, ha talaj, akkor hormon, de alapvetően ezek illóolajokkal történő kommunikáció, és ezek a
1: növények... Milyen szépen átvezetted az illóolajokra.
2: Látod,
1: igen.
2: Zseni vagyok.
1: Hát igen, ez az.
2: Tehát, hogy és ebbe ez lesz az érdekes, hogyha például én egy, és itt most nem az MLM-es, meg mindenféle illóolajokról beszélek, hanem a valóban természetesen előállított illóolajokról beszélek, igazi 100%-os illóolajokról, ha ezeket kijuttatjuk a kertbe növényvédelmi célzattal, abból akkor a növények ugyanúgy értenek. És a rovarok is ugyanúgy értenek. Tehát például egy némolaj, ugye az ederaktin hatóanyag tartalmaz a ném fának a termésének az olaja, kijuttatható, az egy mindent visz rovarölő készítmény.
1: És ezt hogyan használjuk?
2: Ugyanúgy ki kell permetezni.
1: Aha.
2: És ez lehet teafaolaj, lehet például tafrina ellen nagyon sokszor fahéjolajos permetezést szoktam javasolni, és már megelőzés szinten, mert ugye maga az, ami embergyógyászatban is ugye gombaölő, baktériumölő, az például növénykortani oldalon ugyanúgy gomba és baktériumölő tud lenni. Nem minden esetben, ezt azért hozzá kell tenni, viszont amit nagyon fontos megjegyezni, hogy fényérzékenyé teheti ugyanúgy a növényi szöveteket. Ugye emberből ismerjük...
1: Ez az egyetlen egy illóolaj, ami fényérzékenyé teheti, vagy általában
2: például
1: az illóolajok?
2: Például a citrusolajok azok mindegyike.
1: Aha.
2: De például a fahéjolajat is azért nem szeretem, amikor beteszik ebbe az illóolaj párologtatóba alágyújtva, mert hőhatására nem a legkellemesebb kombinációkra esik szét kémiailag. Tehát rákkeltő anyagok keletkeznek belőle magyarán, de például ugyanúgy tud perzselni növényi lombon, mint az emberbe, ha a parfümöt a bőrödre fújod, és kimész a strandra vele, hogy foltosan barnulsz. Ez növényeknél pepitában ugyanez. Ez az egyik nagyon fontos dolog az illóolajoknál. A másik meg az, hogy például ugyanígy mondjuk jó a teafa olaj, csak képzelj el mondjuk egy szép fejes salátát, amit biomódon teafa olajjal akarsz megmenteni. Ezek felszívódó készítményként fognak működni. Hogy evette már valaki teafa olajos fejes salátát?
1: Nagyon extrém lehet, azt gondolom.
2: És akkor azt mondom, hogy megnézem, hogy a hatóanyagokban mi az, ami működik, és akkor azt mondom, hogy viszont lehet, hogy ugyanazt tudja mondjuk földi bolhák ellen egy fokhagymaolaj. Azért egy fokhagymaolajos fejes saláta rukkola földi bolha ellen még mindig jobb, mint
1: ismerősebb
2: a teafás.
1: Íz, igen, mondhatnánk.
2: Így is lehet mondani, bár gurmék próbálják ki, biztosan nagyon különleges ízhatás lesz, de hogy például erre is figyelni kell, hogy ezek felszívódó készítményként funkcionálnak, és akkor viszont nem árt azt tudatosítani, hogy az egy almán, egy szilván nem biztos, hogy a kellemes ízvilág fele fogja elvinni a termést.
1: Mennyire ismert ez már a kertészkedésbe, úgymond az illóolajok használata itthon Magyarországon?
2: Nagyjából kettőt ismer a társadalom, aki ebbe benne van, ugye a némolajat és a narancsolajat. De ahhoz képest gyakorlatilag bármilyen illóolajjal lehet kísérletezni. Én azt gondolom, hogy a citrusolajok mindegyikét lehet használni, csak tényleg a fényérzékenységre kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy este kell kijuttatni. Most ebbe belemehetnénk, hogy a biogazda miért permetez éjszaka.
1: Ebben majd a következő adásban mindenképpen menjünk bele, mert ez nagyon-nagyon érdekel egyébként.
2: És de ha már este kipermetezzük, az addigra már éjszaka annyira beszívódik a növénybe, hogy már napközben, amikor jön a nagy forróság, már nem lesz fototoxikus, tehát fényérzékenyé nem teszi a növényi szöveteket. De én szoktam használni teafát, fahéjat, mindenféle citrusolajat, a borsmenta-menta olajakat nagyon szeretem használni, de ott vannak a porcsinkából készült olajok, a csalánlevek. Tehát nagyon sok növényi lé, amit otthon megfermentünk, vagy hordóba, tehát magyarán megerjesztünk, és kijuttatunk, azoknak nagy többsége ugyanúgy illóolaj tartalmú egyébként.
1: Ezeket az illóolajokat, meg minden, amit most így elmondtál ezzel kapcsolatosan, lakásba tartott növényeknél is, virágoknál is lehet akár használni?
2: Lehet, annyi, hogy a most nagyon divatos, ugye szerintem mindenkinek kb. Van lepke orhideája, az orhideáknál legyünk nagyon óvatosak, azok kényesek, mindenre kényesek. Tehát ott azért maradjunk egy kicsit a megszokott vonalakon.
1: Na és ugye a végére értünk, de egy mondatban még kérlek, augusztus 8-án Kertakadémia lesz Tabdiban. Ezzel kapcsolatosan már csináltunk ugye egy adást, de még említsük meg itt a hallgatóinknak, hogy mi mindennel várjátok ott az érdeklődőket.
2: Nagyon érdekes előadások lesznek, ugye. Többek között én a növénytársításról fogok beszélni, de ha most egy különlegességet, ami a társítással összhangban van, lesz előadás a talajlakó mikorizogombákról, Parádi Istvántól, növényi stresszkezelésről és növényi stressz hatásokról, Sipos Józseftől, Koritármia érkezik növényzenével, az egy megint egy nagyon érdekes világ. Török Zita nevét szerintem sokan ismerik, a vadvirágos Török Zita érkezik a díszkerti vadvirágos virág felhasználásról. Andrusovics Petronella Csodáskertem magánarborétumtól jön a savanyú talajt igénylő növényekkel, illetve egy nagyon aktualitással is muszáj vagyunk foglalkozni többek között a hiánybetegségekkel, illetve Kujáni Olgi nénit kértük fel növényorvosként, aki most a nagyon komoly szőlő problémákra ad majd a jelenlévőknek válaszokat.
1: Tehát akkor augusztus 8-a Tabdi, 10 órától? Hány órától kezd?
2: 8-tól van gyülekező, az előadásokat igyekszünk 9 órától elkezdeni délután 4-ig, és utána kezdődik, amikor lemegy a nagy meleg, a kertlátogatást az én kertembe.
1: Akár kertészek, de akár laikusok is természetesen mehetnek erre a rendezvényre.
2: Igen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.

0: növénytársításról, valamint az illóolajok használatáról beszélgettem. Ebben az órában vendégemmel Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A következő órában a művészetek völgyébe utazunk, természetesen csak képletesen, és az egyetemi udvarról fogunk beszélgetni. Itt lesz velem a stúdióban Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes, citeraművész és népzene tanár, aki ennek az egyetemi udvarnak a megálmodója. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Elkezdődött a Művészetek Völgye 24-én és egészen augusztus 2-áig várja az érdeklődőket. Vendégem lesz ebben az órában Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes, citeraművész és népzene tanár, aki a Művészetek Völgyében az egyetemi udvar udvargazdája. Ő álmodta meg ezt a helyszínt, és idén már 4 intézmény is csatlakozik az egyetemi udvarhoz, pontosabban hallgatói és oktatói kapcsolódnak össze, de hogy melyek ezek az intézmények, meg mi mindennel várják az érdeklődőket, ez fog kiderülni ebben az órában, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mai vendégem Gubinec Ákos, junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész és népzenetanár. Július 24 és augusztus 2 között a Művészetek Völgyében az egyetemi udvar udvargazdájaként várja majd a közönséget. Az általam megálmodott helyszínen idén már 4 intézmény, a Zeneakadémia, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint új partnerként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói és oktatói kapcsolódnak majd össze. Zene, tánc, képzőművészet és mozgás találkozik egy valódi összművészeti közösségi térben. Ezekről is fogok beszélgetni Ákossal. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget!
1: És akkor, ami még fontos, hogy előadóként is hallhatnak téged 29-én este 7 órától a kapolcsi római katolikus templomban a Penta Essencia Memento 1526 című koncerten. Jól mondtam, ugye?
2: Így van, abszolút tökéletes minden információ.
1: Mindjárt majd beszélünk erről is, hogy mi ez pontosan ez a Memento 1526, viszont picit induljunk, menjünk vissza így az időben, ugye te Zalából származol, és egészen kisgyermekkorod óta része az életednek a népzene. Milyen családi vagy közösségi élmények vezettek ide, hogy ezen az úton haladjál?
2: Igen, és itt egy nagyon fontos fogalmat ki is emeltél, ez a közösség, és az életem része a közösségben létezés, és valószínűleg ez adta aztán azt a löketet, hogy ma már mondjuk akár ilyen nagyobb fesztiválokon is szervezhetek. Alapvetően egy picike faluban nőttem fel Nován, és a szüleim mindig is nyüzsgő emberek voltak, és így a családdal mindig mentünk helyi, vagy közösségi a környékbeli programokra, és aztán amikor elkezdtem énekelni, akkor ez csak egyre több és több alkalommal megtörtént, és azon kaptam magam, hogy túl azon, hogy nagyon szeretek énekelni és zenélni, nagyon érdekel az, hogy lehet közösségeket összefogni, összekovácsolni, és aztán én is elkezdtem a szűkebb, nem is olyan szűk családi környezetben rendezvényeket szervezni, 40-50 fős összejövetelek voltak a kis hegyi birtokunkon, és mindig hagyták is a szüleim, hogy aztán kibontakoztathassam ezeket az álmaimat, vagy a vágyaimat.
1: No, de ez aztán fejlődött onnantól kezdve tovább, tehát először a család, gondolom a helyi kis közösségek, és akkor egyre nagyobb léptékbe mentél tovább. Mi volt utána, tehát, hogy amiután az ilyen kis, úgymond a családi birtokon összehoztad a közösséget, akkor hogyan léptél tovább?
2: Igen, minden nyáron összejött ez a 40-50 fős társaság, éppen július végén volt egyébként mindig ez a júliusi forgatag, és még színpad is volt, úgyhogy nagyon jó emlékek kötnek ehhez a programhoz is, és utána pedig aztán elkerültem középiskolába Székesfehérvárra, és ott a helyi diákönkormányzat életében voltam aktív, először mint tag, aztán mint a diákönkormányzat elnöke, és ez egészen vitt tovább aztán az egyetem fele, ahol meg a hallgatói önkormányzathoz csatlakoztam, és ott rendezvényszervező voltam. Golyabált például mi szerveztük, vagy volt egy sportnap, a Lisztnap, amikor a Zeneakadémia hallgatóival együtt közösen sportoltunk. Tehát mindig is érdekelt az, hogy tudunk minél több élményt szerezni a hallgatóknak, és egyébként ha azt láttuk, hogy ők élvezik ezeket a programokat, akkor nyilván az minket is boldoggá tett.
1: Egyébként gondolom, vagy feltételezem, hogy nehezebb egy kis, mondjuk egy Székesfehérváron összehozni egy közösséget, még úgy is, hogyha ott is zártabb azért, hogyha egyetemistákról vagy középiskolásokról beszélgetünk, mint mondjuk például egy kis faluban.
2: Igen, abszolút, és ezt jó is, hogy mondod, mert hogy nyilván olyan szempontból az ember mindig azt gondolná, hogy egy nagyvárosban akkor sokkal könnyebben kimozdulnak az emberek, de hát valóban ott ugye mondjuk egy kollégiumi társaság voltunk, vagy éppen az iskolában.
1: Igen.
2: Tehát egy zárt közösségben vagyunk, és a faluban meg mondjuk sokkal könnyebb a szomszédot is megszólítani, hogy na gyere fel, te is
1: hozzánk. Mindenki ismer, igen.
2: Kocintásra, így van. De valahogy, hál' Isten, mindig úgy alakult, hogy elég népes sereget sikerült megmozgatni. Nyilván ezekben nem egyedül voltam, tehát mindig olyan valahogy mindig olyan barátaim is voltak, akik így nagyon szerették ezt a közösségben létezést és közösség létrehozást.
1: meg ugye még egy gondolat rég itt maradva, hogy egy kis faluban azért összeköti egy csomó minden az ott élőket, a hagyományok, a kultúra, stb. Míg azért mondjuk egy egyetemen, hiába vagy egy zárt közösség, azért ott sokféle ember jön, sokféle háttérrel. Mi volt a közös pont mondjuk az egyetemen például? De bármelyik másik ilyen rendezvénynél, mert nyilván mindegyikhez kell valami, ami miatt nem véletlenül közösség, ugye? Tehát, hogy valami közös pont, ami köré lehet csoportosulni.
2: Hát ez mindenképp egy közös pont szerintem ezeknél a programoknál, hogy azonos érdeklődési körű emberek vannak. Itt most nem arra gondolok, hogy mindenki, nem tudom, népzenét vagy jazzt hallgat, hanem hogy a művészetekben létezünk. És nyilván mondjuk a Zene Akadémián ez egy alap, mert hogy aki oda felvételizik, azért érdeklődik a művészet vagy a zene irán mindenképp. És azt is láttuk közben, éppen itt az egyetemi udvar kapcsán, hogy egyébként igény is van arra, még akkor hallgató voltam, akkor végző zeneakadémista 2023-ban, hogy igény

0: Anna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Elkezdődött a Művészetek Völgye július 24-én és augusztus 2-áig tart. Az egyetemi udvar gazdája pedig Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes, citera művész és népzenetanár, aki összehozta a különböző egyetemeket, Zeneakadémia, Magyar Táncművészeti Egyetemet, a Képzőművészeti Egyetemet, és új partnerként ugye a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet, pontosabban ennek a hallgatóit és oktatóit, ezek kapcsolódnak össze, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ez milyen fantasztikus, hiszen ebből a későbbiekben akár egy, nem csak egy, hanem akár több ilyen közös projekt is kialakulhat, elindulhat.
2: Igen, és ezt milyen jó látni egyébként ma már, így, hogy negyedik éve vagyunk éppen a Völgyben, hogy aztán ez így alulról szerveződő kezdeményezés volt, de egyre több hallgató és aztán egyre több oktató is bekapcsolódott ebbe a projektbe, mert pontosan azt látta, hogy egészen más az, amikor egy fesztivál térben találkoznak a hallgatók, és mondjuk ott ötletelnek, vagy ott jönnek az újabb gondolatok. Mi nyilván, amikor bennülünk az egyetemen az előadóteremben, és vagy egy vizsgaszituációban, tehát teljesen más helyzetek és teljesen más gondolatok jönnek adott esetben.
1: Igen. Ugye neked, tehát az éneklés mellette hangszerekkel is játszol, de a fő hangszered, ha jól tudom, az a citera,
2: így
1: ugye?
2: Van.
1: Miért éppen a citera lett a fő hangszer, és ugye azt még fontos elmondani, ezen kívül koboz és tekerőn is tanultál?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert hogy a Zeneakadémián akkoriban úgy volt a szakirány, hogy citera, koboz, tekerő, ez így egy hármas egység volt, és ezért kobzon játszom a mai napig is, viszont tekerőn most már nem játszom, az egyetemen még tanultam. Egész egyszerűen azért, mert azért az időhiány és a kapacitás hiány minden hangszert nem enged meg. De a citerára visszatérve az is úgy jött, hogy az éneklés mellé kerestünk, tehát valahogy így az éneklésből indult aztán el minden, amellé kerestünk egy kísérő hangszert, és akkor népi hangszerként ugye ott volt a citera, amelyen egyébként az alapokat viszonylag könnyű elsajátítani, és nagyon alkalmas arra, hogy a saját hangomat is, vagy

0: hangunkat is lekísérjük, és először ott Zalában kezdtem el, majd jártam Paksra is, Citera tanárhoz, népzenei táborokban is, és aztán ezt is egészen a Zeneakadémiáig vittem magammal.
1: Azt te hogy látod, hogy a korosztályod, mert borzasztóan fiatal vagy, tehát ezt így mondom a hallgatóknak, mennyire nyitott a népi hangszerek iránt? Tehát, hogy most gondolok arra, hogy akár amiket itt felsoroltuk, a koboz, a citera, illetve a népdalok iránt, egyáltalán ez iránt, a vonulat iránt, ezután a műfaj iránt.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt sokszor meg is kapjuk, ugye, hogy azért nyilván ez egy réteg zene, igen, és ezt mi is látjuk, hogy nyilván nem is tudunk annyi, és nem is az a célunk, hogy annyi fiatalt megszólítsunk, mint mondjuk a mainstream populáris zenével. Igen. Viszont azt látjuk, hogy egyre népszerűbb például a citera is, vagy a népi éneklés is. Uh-huh. Pont azért egyébként, mert hogyha valaki megtapasztalja, hogy milyen közös élmény tud adni az, ha eléneklünk egy Hejdunáról foly a szél, térik a szőlő, tavaszi szelet, amik a közös repertoárunk, mert minden magyar ember tudja ezeket a népdalokat.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ezért nem tudnám rétegzenének nevezni, de valahol meg igazad van, de nem lehetne valójában egy rétegzene, hiszen ez a miénk, ez így a van. Mindenki.
0: És ha belegondolunk, akkor tényleg van olyan 4-5, vagy lehet, hogy akár 10 dal is, amit mindenki tud.
1: Így van.
0: És hogyha mondjuk egy népdalt kell mondani, akkor biztos, hogy az említett az köztük lesz,
1: így igen. Van.
0: Tehát én mindenképp onnan közelíteném meg, és igyekszem is arra törekedni az oktatói munkám során is, hogy a közös élményből induljunk el, és hogyha több 10 vagy több 100 gyerek együtt elénekel egy népdalt, akkor pontosan érzik azt, hogy hát ez milyen buli, és, uh-huh, hogy mennyire jó közösen énekelni, és akkor lehet, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy aztán utána megtanuljunk egy újat, vagy akár, hogy egyénileg is énekeljenek.
1: Uh-huh. Tehát erre törekszel, de hogy látod, hogy a törekvéseidnek megvan az eredménye is?
0: Én azt gondolom,
1: tehát, hogy növekszik azoknak a száma, akik mondjuk nyitottak ez irányba. Most én nem azt mondom, hogy mindenkinek népdalénekesnek kell lenni, vagy mindenkinek kobozon kell játszani, vagy akár citerán, de azért ez, azt gondolom, hogy az alapműveltségünkhöz is hozzá kellene, hogy tartozon egy része nyilván.
0: Hát hogyne, és talán ez a legfontosabb, amit én is kiemelnék, hogy nem az a célunk nekünk sem, hogy nem tudom, több ezer gyermek csatlakozzon egy koncert után mondjuk az órákhoz, vagy a zeneiskolai oktatáshoz, hanem sokkal inkább az, hogy mondjuk amikor ott vagyunk egy adott szituációban, akkor ők merjenek énekelni népdalokat is, és mondjuk ilyen koncerteket mi is szervezünk, ahol kifejezetten megszólítjuk a gyerekeket, és ebben viszont azt látom, hogy egyre többen, vagy egyre bátrabban mernek népdalokat énekelni, mert rájönnek, hogy ez egy olyan közös kincs, amit nem ciki elénekelni, hanem gyakorlatilag ez is a közös repertoárunk, vagy a közös múltunk és jelenünk egyben.
1: Egy kapcsolódási pont, tehát ez abszolút, hogy ha más nem is lát benne most a hallgató, akit meg akarok győzni, hogy igenis érdemes keresgélni a népdalaink között, és érdemes megtanulni, ha még eddig mondjuk nem tartott, tehát hogy ezek tényleg egy olyan kincsünk van, amit kár csak úgy eldobni. Viszont mi most életörömzenét hozunk, majd legfrissebb hírek is jönnek, és ezt követően folytatjuk majd a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM. Hamarosan folytatjuk.

0: Augusztus 2-áig tart a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyén belül van az egyetemi udvar, amelynek a megálmodója Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes, citera művész és népzenetanár. Ő van itt velem most a stúdióban. Az egyetemi udvar programjairól is beszélgetünk többek között. Tartsanak velünk, a hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán, a demokrácia, tolerancia és a sokszínűség nevében. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 ember telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoró térségében mindkét irányból, a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a napos felhős idő. Délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Javában tart a Művészetek Völgye, ennek kapcsán beszélgetek Gubinec Ákossal, aki junior primadíjas népdalénekes, citera művész és népzenetanár, és ő a Művészetek Völgyében az egyetemi udvar megálmodója, ahova több intézmény van már ugye jelen, és ezeknek az intézményeknek a hallgatói és oktatói kapcsolódnak össze. És ami még fontos, hogy Ákost is lehet majd hallani július 29-én este 7 órától a kapolcsi római katolikus templomban lép fel a Penta Essentia Memento 1526 című koncertjével. Tartsatok velünk, hozzuk a részleteket a továbbiakban is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Vendégem ebben az órában Gubinec Ákos junior primadíjas népdal énekes, citera művész és népzenetanár, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy ugye július 24-én kezdődött és augusztus 2-áig tart a Művészetek Völgye, és Ákos itt az egyetemi udvar gazdájaként várja a közönséget, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos a népdal kincsünk ismerete, a népdaloknak a tudása, éneklése, hiszen ugye ez a hagyományunk, tehát hogy ezt nem szabadna elfelejtenünk.
3: Hát és milyen fontos akár az is, hogyha már itt a hallgatókról is beszélünk, hogy mondjuk szülőként egy családi közös éneklés, nem tudom, a karácsonyfa körül, igen, de a nyári strandolás során, tehát, mert akkor megint azt érzi a gyerek, hogy jaj, de jó, hát én együtt, igen, énekelhetek anyával, apával, vagy a testvéremmel, vagy a barátaimmal, és akkor már is van egy plusz élmény faktor, ami aztán lehet, hogy megint a felé viszi, hogy na, akkor most én is meghallgatok egy dalt a YouTube-on, ami mondjuk egy népdal.
2: Pont egyébként az előző, amikor beszéltél, akkor volt nekem is ez a gondolatom, hogy ez elsősorban családból, tehát szülőktől kezdve, tehát a szülőknek a tanításával kellene, hogy beivódjon úgymond a gyerekbe ennek a szeretete, meg ennek a tudása, ami meg is történik szerintem, mert az kisbabáknál a legtöbb eset, ezért szerintem nagyon nagy százalékban az anyukák például ilyen különböző kis, akár ilyen mondókákat, meg ilyen kis könnyedebb népdalokat énekelnek, anélkül, hogy tudnák mondjuk, mert van olyan, aki nem tudja, hogy amit éppen énekel, csak ő is hallotta, megtanulta, és akkor a gyereknek azt énekli. Tehát valójában ez
3: pontosan
2: már...
3: Pontosan, ugye mennyi jó ilyen gyerekjáték dalunk van. Ugye vannak már kifejezetten akár ilyen programok is ma, amik nem tudom, hetente, vagy akár két hetente rendszeresen megrendezésre kerülnek, ilyen a ringató program akár, pontosan, vagy ugye lehetne, igen, még ezt folytatni. És ezek is ugye pont arra jók, hogy egyébként sokszor ugye a szülőknek is bővül a repertoárja. Igen, tehát, igen. Vagy éppen előjönnek olyan emlékek, amiket ők 3-4-5 évesen énekeltek, de hát már olyan rég volt az, hogy, igen, elfelejtik. Úgyhogy pont ezek a kapcsolódási pontok nagyon fontosak.
2: Ez pontosan így van, én is ezt gondolom. No, térjünk rá az egyetemi udvar ötletére, ugye ez még végzős zeneakadémistaként született meg benned. Ezt így említetted is egyébként a beszélgetésünk elején. Milyen hiányt vagy lehetőséget láttál akkor, amikor ezt eszedbe jutott, és azt mondtad, hogy ezt meg kell csinálni?
3: Ahogy ugye említettem, abban az időszakban, túl azon, hogy a szakdolgozataimat írtam, azt éreztem, hogy szükség lenne egy olyan közös térre, ahol a különböző művészeti, uh-huh, egyetemek találkoznak. És hát nem is lehet jobb helyszín, mint egy nyári fesztivál, és ugye a Művészetek Völgye ráadásul egy olyan fesztivál is, ahol aztán tényleg összművészet jelenik meg minden téren, és minden egyes udvarban. És akkor én azon a télen megkerestem a Művészetek Völgye fesztivál igazgatóját, Oszkó Jakab Natáliát, aki utána az elmondás alapján nagyon nagy örömmel fogadta ezt az ötletet, és azért ezt tudni kell, hogy itt a völgyben nagyon pontosan ugye le kell adni a programterveket, tehát hogy nyilván itt egy év, amíg előkészítjük a fesztivált, tehát, wow, gyakorlatilag most vége az idejének, és a következő az már elkezdődik augusztus, de legkésőbb szeptemberben, mert hogy nyilván ugye annyi program van, és annyi helyszín, igen, és a mi helyszínünkön is rengeteg program van, hogy ezeket mind ki kell ötletelni, fel kell keresni az előadókat, és akkor innentől kezdve pedig gyakorlatilag így szoros együttműködésben vagyunk a Völggyel, mert ők is azt látják, hogy egyre több hallgató és egyre több fesztiválozó is látogat vissza az udvarunkba, és ez nagyon jól is alakult, hogy itt például a Képzőművészeti Egyetem hallgatói megtervezik a látványát az udvarnak, emellett foglalkozásokat, kézműves workshopokat, vagy képzőművészeti workshopokat tartanak, a Zeneakadémia hallgatói koncerteket szintén, énektanításokat, vagy akár gyerekfoglalkozásokat, táncosok is szintén a Táncművészeti Egyetem hallgatói táncos workshopokat, van például minden évben salsa workshopunk, de kortárs tánc vagy néptánc workshopunk is, és idei évben pedig új egyetemként csatlakozik hozzánk a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, akik kerekasztal beszélgetések ötleteit hozták, emellett pedig ügyességi játékokat szervezünk majd a fesztiválozóknak. Lesz például zsákban futás, célbadobás és egyéb ilyen vicces játékok, amik tényleg arra jók, hogy akár csak az összes program közösséget formáljanak.
2: Az, hogy a testnevelési egy egyetem bejött ebbe a sorba, mert többi művészeti egyetem, vagy tehát ez most gondolhatunk arra, hogy igazából bármilyen egyetem csatlakozhat hozzátok a hosszú távon, majd mondjuk a jövő évben, vagy azt követő években, nem csak kizárólag a művészeti egyetemek.
3: Így van, ez lenne a fő célunk alapvetően, hogy a, ne csak a művészeti egyetemek csatlakozzanak, és ugye pont az idei év az egy jó példa is erre. És alapvetően úgy jött a testnevelési egyetem is képbe, hogy egy beszélgetés kapcsán szóba elegyedtünk akkor Mezei Danival, és akkor ő mondta, hogy egyébként ez milyen jó program, és hogy a testnevelési egyetem is akár részt vehetne, és akkor aztán ezt tovább görgettük, hogy milyen olyan programelemek lehetnek az udvarunkban. De akár egy kutatási témáról nagyon izgalmas előadásokat lehet tartani, vagy éppen idővel majd akár a, nem tudom, egy bármilyen masszás szakos hallgató is lehet, hogy az udvarunkat fel fogja keresni. Úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy ne csak művészeti egyetemek hallgatói, hanem bármilyen egyetemről jöjjenek látogatók és közreműködők is.
2: Jöjjön újra egy életörömzene, de jövünk vissza Gubinec Ákossal, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Július 24-én kezdődött és augusztus 2-áig tart a Művészetek Völgye, és az egyetemi udvar gazdája, Gubinec Ákos junior prima díjas népdalénekes, citera művész és népzenetanár. És ugye annak egyrészt a Művészetek Völgye kapcsán beszélgetünk természetesen, és ott tartottunk, hogy itt az egyetemi udvarban ő álmodta meg igazából ezt a helyszínt, és 4 intézmény is csatlakozik már idén: a Zeneakadémia, a Táncművészeti Egyetem, a Képzőművészeti Egyetem, és új partnerként a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói, oktatói kapcsolódnak össze igazából itt az egyetemi udvaron. Amikor először megkerested ezeket az egyetemeket, akkor nyitottság az milyen? Az meg volt már eleve, gondolom, részükről?
2: Megvolt, igen. Ugye az első évben 2 egyetemmel indultunk, a Zeneakadémiával és a Magyar Táncművészeti Egyetemmel. Nyilván akkor én zeneakadémista voltam, tehát megvolt a közvetlen kapcsolódás mind a hallgatók felé, mind pedig az oktatók felé. Azt azért láttuk, hogy az első évben még mindenki talán bizonytalan volt, vagy nyilván nincs meg az a fajta nagy bizalom, mert hogy alapvetően idő kell, amíg beérik egy ilyen udvar, és aztán az azt követő évben, amikor már a képzőművészeti is csatlakozott, és végül szerintem tavalyra sikerült tényleg az udvarnak egy saját arculatot is kialakítani, azt látják az egyetemek is most már, sokat beszélgetünk erről, hogy ez a hallgatóknak egy olyan fontos kapcsolódási pont az életükben, amire számítanak is minden nyáron, és emellett az egyetemeknek is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a saját látogatottságukat, vagy tehát hogy a kommunikációjukat növeljék, hiszen azért közel 150 ezer ember megfordul a Művészetek Völgyében minden évben, és lehet, hogy éppen valaki, aki 16-18 évesen jön el a völgybe, ott dönti el, hogy hú, hát mennyire szimpatikus nekem a Táncművészeti Egyetem, vagy bármelyik másik, és oda szeretnék felvételizni. Tehát ennek több oldalról is lehetnek pozitív hozadékai.
1: Igen, egyetértek. No, beszéljünk arról, hogy július 29-én a Penta Essentia Memento 1526 című koncerten fogsz te fellépni. Mit tudhatunk erről a produkcióról, és milyen zenei élményre számíthat a közönség?
2: Ez a produkció, ez Keresztúri Albert Zsolt műve, és tulajdonképpen egy népdal feldolgozásként lehetne leírni, hiszen Keresztúri Albert Zsolt nagyon sokat járt táncházakba, ma is egyébként jár, egy fiatal zeneszerzőről beszélünk, és a darabot alapvetően népdalok ihlették, és 5 különböző zene az 5 géniusz földjéről, ugye ez az alcíme még, és 5 különböző tájegységet vagy dialektus területet jár be, és ezekről mutatunk be egy népdalénekes társammal, Albert Anna Leónával együtt népdalokat, tehát az eredeti archaikus, vagy az autentikus népdalokat, és ez pedig utána elhangzik minden esetben klasszikus zenei átdolgozásként is egy vonószenekar, kamarazenekar együttműködésében. A projektnek a különlegessége az, hogy túl azon, hogy népdalfeldolgozások vannak, egy történetet is leír, és vannak benne érdekes színpadi mozgások, a végén egy kis narráció, tulajdonképpen ez egy szerelmi párnak a története, természetesen a dráma is benne van, ugye a közepén, amikor a lány félrelép és félre kacsint, de aztán a végére szerelem kerekedik a történetből. Persze nem akarom az egész történetet elmondani, mert ajánlom szeretettel a hallgatóknak. Van, és ez végül is idén csúcsosodott ki ugye a Mohács 500 évfordulójára, és ősszel pedig majd lesz egy szimfonikus zenekari bemutatója is a Zeneakadémia nagytermében.
1: Egyébként, ha már itt említetted, hogy feldolgozás, neked mi a alapvető hozzáállásod vagy véleményed? Az egy másik kérdés, hogy klasszikus feldolgozása, vagy klasszikus zene irányba való feldolgozása egy népdalnak, de amikor a népdalokat mindenféle más műfajban is hallod, visszaköszön, vagy feldolgozzák, az neked, vagy te mit gondolsz erről? Ezt jónak tartod? Nem? Ez megerőszakolása, úgymond a zenének? Most bocsánat, az ilyen erős szavakért, és ezek jutnak eszembe. Vagy ez teljesen rendben van?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi a célja mondjuk annak, hogy feldolgozunk, és hogy egyébként tudjuk, hogy mondjuk a hiteles forrást az hol lehet megtalálni. Viszont pont amit az előbb említettünk is, hogy lehet ugye a fiatalokat megszólítani, hát rengeteg olyan világzenei együttes van, akik népdal feldolgozásokon keresztül jutnak el százezrekhez, vagy akár milliókhoz. És szerintem pont ezért nagyon fontos, hogy ezek a szabad alkotói fantáziák, ezek ki tudjanak teljesedni, mert hogyha egyébként utána plusz 100 vagy plusz 1000 ember dúdolja azt az eredeti népdalt, hát az egy csodálatos dolog, és bizony azt is kell látnunk, hogy nem biztos, hogy ő először az archív felvételek között fog keresgélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze meg kell válogatni, hogy az ember mit hallgat, és érdemes kritikusnak lenni, de én azt gondolom, hogy vannak azért olyan együttesek Magyarországon, akik hitelesen képviselik a népdalfeldolgozásokat.
1: Abszolút egyetértek veled, és én például imádom, nagyon-nagyon szeretem a népdalfeldolgozásokat. Szerintem is, ahogy mondod, tehát van, aki ezáltal szeretheti meg, vagy ha igényes a feldolgozás, nyilván ez nagyon-nagyon fontos.
2: Így van. Úgyhogy én csak azt ajánlom mindenkinek, hogy ha népdalra kíváncsi, akkor akár feldolgozásokon keresztül, de akár az eredeti népdalokon, archív felvételeken keresztül is bátran keresgéljen, mert hát tömegével talál gyönyörűbb dallamokat.
1: Illetve hát akkor július 29-én tőled is meghallgathatnak, tőletek a Penta Essencia Memento 1526 című koncerten. Az alcíme mi még egyszer?
2: Zene az öt géniusz földjéről.
1: Zene az öt géniusz földjéről, és akkor ez az Egyetemi Udvarban lesz látható, hallható?
2: Nem, ez nem. A Völgy Komoly Zenében, a Kapolcsi katolikus templomban, és az Egyetemi Udvarban pedig ugye a 10 napos programunkat megtalálhatják a honlapon, és július 24-től augusztus 2-ig minden nap rengeteg programmal várunk mindenkit.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Gubinec Ákos junior prímadíjas népdalénekes, citeraművész és népzenetanár volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Még egyszer, Művészetek Völgye, Egyetemi Udvar és Gubinec Ákos junior primadíjas népdalénekes, citeraművész és népzene tanárral is lehet találkozni az Egyetemi Udvarban, és meg is lehet őt tekinteni, hallgatni 29-én este 7 órától a kapolcsi római katolikus templomban. A beszélgetés visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a Családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Jövő hétvégén, szombaton és vasárnap is itt leszek, 7 és 11 óra között, tartsanak majd velem akkor is. Addig is legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Kijevi hadüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőtartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülő szerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet hajnalban Cisziordániában. A tűz jelentős károkat okozott az épületben. Közben a hadsereg razziákat hajtott végre a térségben. Palesztin jelentések szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többsége, korábban szabadult palesztin fogoly. Pénteken 2 izraeli és 4 palesztin halt meg, miután egy faluban összecsapások voltak izraeli telepesek, a segítségükre érkező biztonsági erők és palesztinok között. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásra, esetenként rendőri irányításra is lehet számítani. Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Saturday. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6.
1: Hello, szia! Ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a gyereknapi adással, ünnepi adással készülünk nektek, és két vendéggel ülök a stúdióban, és egy másik vendégünk pedig itt van a vonalban, úgyhogy négy nővel fogtok ma itt egy beszélgetést hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, de hadd mutassalak először is betiteket, hogy kivel vagyok ma az ünnepi adásban itt a stúdióban. Vendégem Demeter Villő, akit ismerhettek már, mert nemrégiben, egészen pontosan január 16-án mutatták be a Magyar Mozik premierben a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, és ennek vagy te a gyermek főszereplője.
2: Igen.
1: Szia, Villő!
2: Sziasztok!
1: És egyébként pedig tudom rólad, hogy az Eltett Refort Ágoston gyakorló gimnázium 9-es tanulója vagy.
2: Igen.
1: Köszöntjük szeretettel édesanyádat is. Itt van velünk a stúdióban Demeter Csilla, klinikai logopédus, 4 gyermekes édesanya. Szia, Csilla!
3: Köszönöm a meghívást!
1: És hát nagyon örülünk neki, hogy Nóri, te is velünk tudsz tartani ma, mert hogy harmadik vendégünk, Lakos Nóra, a magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál alapítója és művészeti vezetője, és hát természetesen a már emlegetett Véletlenül írtam egy könyvet című film forgatókönyvírója és rendezője. Szia, Nóri!
4: Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
1: Emlegettem már, hogy azért ülünk itt, mert a gyereknapi adást készítjük el, de hát kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz? Mit jelent számotokra a gyereknap? Lehet, hogy néhányatoknak már kicsit régebben volt, Villő, neked még most is aktuális, de hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz?
2: Hát én gondolom úgy, hogy gyerek vagyok. A másik meg, hogy egyébként én most már gimnazista vagyok, szóval nálunk most már nincsen gyereknap, vagyis nem nagyon ünnepeli az iskola, viszont amikor általános iskolás voltam, akkor hát akkor nagyon nagy banzáj volt gyereknap alkalmából. Egész nap bulisztunk, volt fagylaltosztás, egy egész, a tornateremben egy egész ilyen ugráló várakat építettek fel, úgyhogy én nagyon élveztem az ilyen gyereknapokat.
1: Hová jártál általános iskolába?
2: Kölcsei Ferenc általános iskolába.
1: Itt Budapesten?
2: A 16. kerületben, igen.
1: Na, hát akkor ott nagyon különleges módon ünnepeltétek. Lehet, hogy nem mindegyik általános iskola csinál ekkora nagy ünnepséget a gyereknapból, de akkor ez szerencsés, hogy nálatok így volt.
2: Én nagyon szerettem.
1: De jó. És akkor Csilla, hozzád fordulok. Te hogyan kötődsz a gyereknaphoz?
3: Nagyon érdekes, mert a Villő úgy töltötte a gyerekkorát ebben az általános iskolában, hogy én ennek az általános iskolának a logopédusa voltam, tehát ezeket a gyereknapokat együtt éltük meg, még másik két testvérével együtt, aki szintén ebben az általános iskolában tanult, úgyhogy ez igazából nekünk szinte ilyen második otthonunk volt. A család felkerekedett, és 4-en, 6 főből, sőt, akkor még Zenkő nem volt megszületve, gyakorlatilag 4-en ebbe az intézménybe mentünk, és ott éltük a hétköznapjainkat, úgyhogy nekem is nagyon élőek ezek az utóbbi 10 évnek a gyereknapjai, amikor tényleg az volt a fő cél, én úgy láttam, mint pedagógus, hogy élményben legyen részük ezeknek a gyerekeknek, és ez meg is történt, és örülök neki, hogy Villő így feleleveníti. Ugyanakkor családként is, 4 gyerekes anyukaként mindig az volt a cél, hogy legyen valami kicsit más dolog, tehát nem kellett ez semmiképpen nem ajándék, hanem egy olyan kirándulás, egy olyan élmény, ami egy picit mássá teszi azt a napot, amit úgymond kineveztünk gyereknapnak. De sokszor megfogalmazódott ez a párommal, hogy igazából a mi gyerekeinknek már szinte minden nap gyereknap, tehát hogy nagyon sok élményben van részük, nagyon sok jó élményt kapnak az év minden egyes napján, de legalább, de sokkal gyakrabban talán, mint úgy még a mi gyerekkorunkban.
1: Nóri, gondolom, hogy te is 1000 szállal kötődsz, úgyhogy félve kérdezlek, de hát mesélj nekünk, hogy milyen gyereknap élményeid vannak például.
4: Ó, hát igazából nekem már kicsit nagyobb a lányom, úgyhogy ettől függetlenül ő egyébként nagyon szereti ezeket az ünnepségeket, mint a húsvét, amikor tojást, meg ajándékokat lehet keresgélni a kertben, vagy a gyereknap, hogy akkor is azért így szoktunk csinálni valamit, hogyha itthon van, most Franciaországban tanul, úgyhogy most valószínűleg ez nem lesz. De mi így szeretjük felnőttként is tartani a gyereknapokat. Én például nagyon szeretem az ilyen ugráló, hát nem is várkat, hanem trampolinokat. Iszonyatosan jót tesz egyébként a gyerekeknek. Vannak olyan nemzetközi sulik, ahol úgy indul a nap reggel, hogy trampolinozik mindenki, mert az így mind a testnek, mind az agynak, mindennek nagyon jó, úgyhogy én néha szoktam ilyen őrültségeket csinálni felnőttként is. Úgyhogy én szeretem a gyereknapot, meg szerintem egy tök jó dolog, hogy van, ugyanúgy, ahogy anyák napja is van, meg apák napja is van, és gyereknap is van. Szerintem minden nap csodálatos, hogyha valamit tudunk ünnepelni. Egyébként van egy ilyen projektem is, hogy minden nap valaki ünnepel valamit különböző kultúrkörökből, és van egy ilyen nagy tervem, hogy egyszer egy ilyen évet tartok, amikor az összes, a világ összes ünnepét megtartom, és minden nap ünneplek. Tehát szerintem megtanulni ünnepelni, és annak bármilyen rituálét vagy hagyományt kialakítani, az csodálatos, mert jobbá teszi az ember életét, és erre minden, bármilyen indok jó lehet, úgyhogy én imádom a gyereknapot is, és hát igen, rengeteg programunk is van, a Cinemirán, a Gyerekfilmakadémián keresztül, nekünk általában egy gyereknap idején szokott lenni, van egy filmes évközbeni tanfolyamunk, aminek az évvégi premierje az mindig valahogy ilyen május vége, június elejére esik, tehát közel gyereknaphoz, de pénteken, és akkor ott moziban megnézzük a filmeket, amik elkészültek, minket gyerekek találtak, kivettek, följátszottak el, utána van fogadás, vörös szőnyeg, fotózás, gyerekpesgő, úgyhogy számos olyan programunk van, ami a gyerekeket ünnepli, de alapvetően mi egész éppen ünnepeljük a gyerekeket.
1: De szuper, és a saját gyerekkorodból vannak emlékezetes gyereknap élményeid, emlékeid?
4: Hát mi is így, igazából inkább ez az ilyen élmény alapú volt, hogy jöttünk, mentünk, két féltesón van, és akkor mindig együtt voltunk, meg még unokatesók, szóval mindig sok gyerekkel így felkerekedtünk, és akkor valami általában szép idő van ilyenkor már, és mindenképpen egy ilyen külső programra mentünk, mi is nagyon szeretünk egyébként kirándulni is, meg ezek a gyereknapi ilyen majálisszerű dolgokra is eljártunk, úgyhogy ilyesmik voltak nekünk is, igen.
1: Most a Véletlenül írtam egy könyvet című filmetek apropóján veszünk részt ebben a beszélgetésben, de hát meg kell, hogy kérdezzelek titeket, hogy hogyan apostrofálhatjuk egyáltalán ezt a filmet? Tehát, hogy mi az, hogy gyerekfilm? Attól gyerekfilm egy film, hogy gyerekszereplők vannak benne? Vagy a filmnek a témájától? Vagy attól, ahogy azt az adott témát feldolgozza a film? Vagy attól, amilyen célközönséget remélnek az alkotók? Mitől gyerekfilm egy film?
4: Alapvetően a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, most családi filmnek nevezzük, de amiatt is, mert nagyon egyértelműen látszik, hogy több generációt tud megszólítani. Egyébként Európában

0: tudatosulni a főhőssel, és igazából ez a film így a főhős szemén keresztül mutatja be a történetet, aki ugye, akit a Villő játszik csodálatosan, és szerintem emiatt is van az, hogy a kis kamaszok, nagy kamaszok is ugyanúgy tudnak kapcsolódni, de közben meg egy komoly és fontos témáról szól, a veszteségfeldolgozásról, vagy ugyanúgy akár a mozaik családról, ami nagyon sok gyerek, vagy akár felnőtt szülő számára is olyan téma, amivel minden nap meg kell, hogy küzdjön valamelyest, vagy ki kell, hogy alakítson egy saját új modellt, úgyhogy az is emiatt is tudnak kapcsolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy több generációs film, és alapvetően egy jó gyerek, vagy ifjúsági családi film, egyszerűen csak egy jó film, ami mindenkinek szól.
1: Villő, te a saját karakteredről mesélj nekünk egy kicsit. Tehát itt ebben a filmben egy 13 éves kislányt, Ninát alakítod. Milyen ez a szereplő szerinted? Te milyennek látod, vagy élted meg őt?
2: Hát elég tudatos, sőt nagyon tudatos olyan az a kapcsolatban, tehát az írással kapcsolatban legalábbis szerintem, és amit elhatároz, azt ő meg is valóra is fogja váltani, és ehhez ugye Lídiának a segítségét kéri, és akkor ezen az írásán elkezdenek dolgozni, nagyon szeret olvasni, az szerintem kell is ahhoz, hogy jól tudj írni, hogy szeress olvasni. Igazából zárkózottnak nem feltétlenül mondanám, talán még kicsit kevésbé nyitott, mint mondjuk a barátnője, de azért vannak barátai, de még kevésbé szociális, mint mondjuk Zoé a filmben.
1: És így gyerekszemmel, hogyha megnézed ezt a karaktert, neked szimpatikus? Vagy így a barátaid, az iskolatársaid milyen visszajelzéseket adtak neked, hogy milyennek tűnik egy ilyen kislány mondjuk a kortársai szemében? Ő egy szimpatikus karakter?
2: Hát én szerintem nehezen tudom ezt megállapítani, mert ugye én játszottam, de most amiket visszajelzéseket kapok, hogy tényleg nagyon sok gyerek ír nekem, hogy ő a filmben, ő nagyon élvezte az egész filmet, de hogy neki például azt tetszett a legjobban, ahogy Nina így volt. Tehát mondjuk a Ninának a karaktere, vagy ahogy nem tudom, viselkedett. Úgyhogy nekem ez nagyon pozitív, és akkor gondolom, hogy tetszett nekik a karaktere.
1: Hogy lett belőled ennek a filmnek a gyerek főszereplője? Ezt mind a hárman meséljétek el, ha lehet, mert nyilván mind a hárman másképp éltétek meg ezt a történetet. Akár úgy is kérdezhetném, hogy lesz ma egy tinédzserből egyszer csak egy mozifilmnek a gyerek főszereplője?
2: Hát
3: véletlenül.
2: Igen, eléggé hirtelen mindenféleképpen, mert egy versmondó versenyből indult ki nekem a kis filmkarrierem, vagy nem tudom, mert elmentünk, az osztályfőnököm mondta, hogy lenne egy versmondó verseny, és hogy próbáljam ki, azelőtt nem is nagyon jártam, max így suliba volt egy-két ilyen felolvasás, ilyenekre mentem, viszont az volt az első versmondó, és akkor oda elmentem, azt megnyertem a kerületben, és utána tovább mentem a Budapestire, és akkor ott kaptam egy MTV a külön díjat, ami által nyertem egy egynapos forgatást, és akkor így ugye ott megismerkedtem Szentendrei Adriennel, aki beajánlott egy casting ügynökséghez, és akkor ott volt az, hogy behívtak erre ennek a filmnek a castingjára, és akkor így elkezdődött a casting folyamat.
1: Mennyire kell egy ilyenhez a szülői támogatás? Csilla, most hozzád fordulok, tehát, hogy anyukaként ezt megélted Villő mellett, hogy nézett ez ki a gyakorlatban?
3: Hát nagyon érdekes folyamat, főleg, hogy mi olyan szülők vagyunk, akik azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt bennünk nagyon olyan törekvés, hogy a gyermekeinket így elvigyük castingokra, hogy szerepeljenek kicsi gyermekkorukba, tehát mindig annyit vállalhattak be, akár ilyen vers és prózamondó versenyen, amennyit ők szerettek volna, tehát nem nagyon gyakoroltunk rájuk a nyomást, és aztán, ahogy egyre így láttuk, hogy pozitívak a visszajelzések. Tehát azt mondták, hogy nagyon ügyes volt a vers és prózamondó versenyen. Utána az Adriennel, a Szentendrei Adriennel forgattak, és akkor utána vette Adrien a bátorságot, és felhívott, hogy nem-e vinnénk el erre a castingra,

0: akkor úgy ez valahogy megkérdeztem a villőtől, hogy lenne hozzá kedved? Tehát, hogy semmiképpen ne vágjunk bele, hogyha neked bármilyen ellenérzésed van ezzel kapcsolatban, de igazából pont a pozitív visszajelzések, a megerősítések révén azt mondta, hogy van. És utána gyakorlatilag az ember csak sodródott az árral, és szerintem innentől kezdve a Nóri tudna a legjobban erről mesélni, hogy hogyan került a villő. Ez számunkra is egy hatalmas öröm és meglepetés volt, úgyhogy hát így történt. Nórit kérte ezt szerintem.
1: Feltételezzük, hogy az volt, és hát örülünk neki veletek együtt, de hát akkor most természetesen kérdezzük Nórit, akitől első körben így azt is megkérdezném, hogy lett belőle gyerekfilmes. Tehát, hogyha jól tudom, akkor a véletlenül írtam egy könyvet, a második egész estés filmed, a Hab után. Hogy jött például ez a te életedbe, hogy kifejezetten ilyen családi, ifjúsági filmmel kezdtél el foglalkozni?
2: Igen, hát nem is nevezném magam feltétlenül gyerekfilmesnek, csak filmesnek, de alapvetően igen, engem kifejezetten érdekel, és nagyon hiszek abban, hogy a fiatal generációnak kell készíteni minőségi filmeket itthon, és ez egy ilyen mostoha gyerek volt sokáig az elmúlt pár évtizedben eltűnt a gyerek és ifjúsági film a magyar filmes palettáról, miközben ugye 70-es, 80-as években megvirágzott, és ennek egyébként szerintem alkotói oldalról is volt egy ilyen, hogy nem annyira érdekelte az embereket. Én amikor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetem a rendezőszakon, akkor elmentem egy improvizációs színházi workshopra azért, hogy egy kicsit tanuljak ilyet is, és ez is segítsen engem az instruálásban, vagy rendezésben, egy újabb eszközt kapjak a kezembe, és ott kezdtünk el, az unokatestvéremmel együtt jártunk oda gondolkozni, aztán akkor kisebbek voltak még a gyerekeink, hogy milyen jó lenne egy ilyen improvizációs workshopokat tartani gyerekeknek, amit el is kezdtünk, és utána ebből nőtte ki magát a Gyerekfilm Akadémia, hogy akkor filmezésre is tanítsunk nekik, és én nagyon-nagyon élveztem a gyerekekkel való foglalkozást, és ebből is jött talán ez a gondolat, hogy jó lenne ezt nagyban is csinálni, illetve bennem mindig is már a vizsgafilmjeim is egy picit ilyen elemeltebbek, meseszerűek voltak még akkor is, hogy még az első filmem pont a szülésről szólt, és egy ilyen kísérleti, kisjátékfilm volt, az ott a cím, hogy Coming Soon, és az is egy ilyen mesésebb világot hozott be, úgyhogy hozzám ez mindig közel állt, és én szeretem ezt, hogy komoly témákról beszélni, kicsit elemelt, kicsit játékos formában, és ehhez nagyon passzol ez, hogy fiataloknak készíteni filmet, illetve én nagyon hiszek, tehát ez a belső készítés, és egyébként meg nagyon hiszek abban, hogyha gyerekkorban találkoznak a fiatalok jó magyar filmmel, akkor felnőtt korban is fognak nézni, mert lesz egyfajta kötődésük ehhez, meg megismerik a magyar színészeket, magyar helyszíneket, magyar zenéket, és így közelebb kerülnek a magyar filmhez, a magyar kultúrához, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és másként nem lehet. Úgyhogy emiatt elég sok irányba is indult el, megpróbáltam pályázni, illetve pályáztam egy Janikowski adaptációval, meg több gyerekfilmmel is, amikre nem kaptunk támogatást, vagy csak részben, vagy egy darabig, de aztán mégsem. És akkor végül is elkezdtem nézni itt a környező országokban, hogy mi van, és kiderült, hogy Lengyelországban, Csehországban a mai napig rengeteg film készül évente, több film készül gyerekeknek, családoknak, és ezeket el is hoztuk, illetve a világ minden egyéb pontjain is, ugye Európában, Nyugat-Európában, Benelux államon, Franciaországban, skandináv országokban nagyon nagy a gyerek és család kultúra, és ezeket a filmeket is a Cinemira Gyerek és Ifjúsági Film Fesztiválon keresztül bemutattuk itthon, és szerintem ez is adott egy löketet, hogy azért Európában is létezik számos csodálatos film, és hogy akkor itthon is lehet csinálni ilyet. És végül hosszú volt az út, de jutottunk odáig, hogy elkészülhetett, véletlenül írtam egy könyvet, és ez, hogy ez ilyen sikeres lett, ez én azt gondolom, hogy sőt, hát tudom is, mert nagyon sok filmessel is beszéltem, akik mondták, hogy akkor most már nekik is van kedvük csinálni ilyen filmet, de korábban úgy megmosolyogták, vagy így elhesegették maguk előre ezt a gondolatot, és azt érzem, hogy nagyon nagy hatása lett ennek a filmnek. A filmkészítőkre is, erre, hogy szerintem több film fog készülni gyerekeknek, családoknak emiatt, meg annak is nagyon örülök, hogy ez egy adaptáció, és amikor elkezdtük tervezni a bemutatót, akkor elmentünk a pagonykiadóhoz, aki kiadta, és mondták, hogy hát ezt 6 évvel ezelőtt adták ki, úgyhogy még nem, és még több ezer példány van, úgyhogy az a gondolatunk, hogy adják újra a filmnek a poszterével, hogy az legyen a borítón, azt mondták, hogy azért ezt még nem. És eltelt 2 vagy 3 hét a bemutató, a film bemutató után, és annyira sikeres lett, hogy így elkezdték felvásárolni a könyveket, és elfogyott, úgyhogy most már ez azt jelenti, hogy olvasni is elkezdtek a gyerekek a film miatt. És most már kiadták újra a könyvet az új borítóval, ami a filmes borító.
1: Na, hát akkor ehhez külön gratulálunk nektek innen is. Hát ez nagyon nagy öröm lehet. Milyen könyvről van szó? Mert hogy azt mondod, hogy ez nem eredeti forgatókönyv alapján készült, hanem tulajdonképpen egy adaptált forgatókönyv. És amennyire tudom, talán egy holland szerzőnek a műve eredetileg? Jól tudom?
2: Igen, ez Annette Huizing, Hogyan értem véletlenül egy könyvet, az a címe a regénynek. És én erre rátaláltam 5 évvel ezelőtt, megkerestem az írónőt, és nagyon nyitott volt arra, hogy ebből írjak egy forgatókönyvet, és ez egy viszont a kreatív adaptáció, szóval nagyjából a fele az, ami a regény, és a másik fele az meg, amit hozzáírtam, de szerencsére nagyon rugalmas és nyitott volt az írónő, és örült, és elfogadta ezeket a változtatásokat, meg megértette, hogy az irodalom meg a film, ez két más műfaj is másként működik.
1: Tehát elfogadta ezeket a javaslatokat, hát ez is nagy öröm. Esetleg van-e olyan újítás benne, ami kifejezetten magyaros dolog? Tehát amit azért írtál bele, vagy gondoltad, hogy így kéne mondjuk filmes formában megvalósítani, mert nagyon tudna ez szólni mondjuk a magyar néplélekhez?
2: Elég sok ilyen van, kezdve a zenével. Az egyik ilyen nagy kihívás az adaptációban az volt, ugye ez a film, ez arról is szól, hogy a főszereplő Nina, akkor amikor egy új nő érkezik a családba, akkor úgy érzi, hogy szeretne többet tudni az anyukájáról, aki már vagy 10 éve meghalt, és ezért elkezd kutatni az emléke, az anyukája emléke után. És nem volt olyan sok információ a könyvben az anyukáról, ezért nagyon sok mindent hozzáírtam, hogy ez egy aktív keresés tudjon lenni, és az egyik ilyen, az például a regényben volt, hogy szeretett varni az anyuka, de az nem volt, hogy járt egy varróklubban, nem jelent meg a varróklub, és ehhez kapcsolódóan egy saját dala is lett, amit hozzáírtam, hogy legyen egy kedvenc dala az anyának, amit a varróklubban ismer meg a főszereplő Nina az ottani varrónőktől, akik ezt el is éneklik nekik, és ez a Szabó Balázsnak a Hétköznapi című dala, ami egy kifejezetten magyaros hangzású, hangszerelésű, hegedűvel, dallamvilágú, azt szerintem nagyon szép dal, és ez a dal, ez végig kíséri az egész filmet, és mindig, amikor megjelenik valami új információ az anyáról, akkor azokban a jelenetekben egy újra formált verziója ennek a dalnak, vagy dallamnak, fő dallamnak megjelenik. Úgyhogy ez például egy ilyen kifejezetten magyaros volt, de például az is, hogy a regényben egy tengerparti jelenet is van, amit ugye nálunk nincs tenger, úgyhogy ez például a Balatonon valósult meg, ami megint azért ismerős lehet, meg nagyon emblematikus a magyar nézők meg családok számára. Illetve hát az egész Bauhaus stílus, ami egyszerre nemzetközi, de nagyon sok szálon kötődik a magyar építészkultúrához, meg vizuális kultúrához, és a díszletek, a jelmez, az animáció, mert ebben van sok animáció is ebben a filmben, azok meg minden a Bauhaus stílusát hozzák.
1: Villő, most hozzád fordulok egy picit, mert hogy ugye kérdeztük Nórit arról, hogy mik azok a részek, amiket hozzá kellett írni, vagy úgy döntött, hogy hozzáír ahhoz, hogy egy kicsit a magyarok érezzék, hogy adaptálva lett a magyar kultúrára, vagy néplélekhez lett igazítva ez a film, de hogy te hogy látod ilyen szempontból Ninának a karakterét? Ugye neki is van testvére, azt tudjuk, hogy egy 13 éves árva kislány, és a filmben az apukájával és a kisöccsével jelenik meg, tehát van testvére, azt elmondtuk rólatok, hogy, illetve anyáról elmondtam azt a bevezetőben, hogy 4 gyermekes édesanyja, akkor ez azt jelenti, hogy 3 testvéred is van, tehát igen. Te is tudsz ilyen szempontból Ninának a karakteréhez kötődni, ugye?
3: Igen, azért elég nagy családban nőttem fel szerintem, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy nem egyke vagyok, vagy nem vagyok mozaik családban, úgyhogy igen, az, hogy van testvérem, meg ahogy a testvéreimmel van a viszonyom, azt nyilván át tudtam vinni a Boncával való játszásba, színészkedésbe, de igazából nem is kellett, mert annyira így egymásra hangolódtunk, meg itt tényleg kialakult közöttünk egy kapcsolat, ami ugye ott látszódott a filmben.
1: Milyen otthon köztetek a kapcsolat tesóként?
3: Hát változó. Van, amikor, hát igen, ez egy hullámvasút, van, amikor jóba vagyunk, meg összetartunk, például most ünnepekkor azért meg Kincső egyébként, ő már 19 éves, ő már elköltözött otthonról, szóval amikor hazajön, akkor azért az becsben kell tartani azt az időt, mert nem, nincs mindig már itthon. Huba meg Zenkővel vagyunk most már így, 3-an mindig otthon.
1: Ők hány évesek most?
3: Huba 17, tehát ő 2 évvel idősebb, és ő is a Trafortba jár, mint én, és Zenkő viszont kisebb tőlünk, sokkal ő most lesz majd nyáron 7 éves.
1: Na, hát ez nagyon izgalmas, és akkor a filmben is van egy öcséd, akit Bonca játszik. Milyen a filmbeli öcséd?
3: Hát Ninát eléggé idegesíti folyamatosan, zavarja az írásban, de egyébként szerintem aranyos, meg a filmben is, mindig amikor, vagy hát sokszor láttam már a filmet, de mindig amikor így feltűnik Boncának a karaktere, akkor annyi vidámságot hoz bele a filmbe szerintem, úgyhogy egy elég vidám karaktere van, és ugye ott bűvészkedik, mindig megnevetteti a nézőket.
1: Most akkor picit, Csilla, hozzád fordulok. Hogy zajlottak a forgatások? Tehát feltételezem, mivel hogy Villő kiskorú, hogy mindenhová kísérnetek kellett, vagy vinnetek kellett őt. Jól gondoljuk?
0: Nagyon jó kérdés, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az imént nem fejeztem be, mert megkérdezted, hogy hogyan lesz valakiből főszereplő, és mondtam, hogy hát egy picit az ár vitt minket. Igazán a szülői felelősségvállalás az akkor kezdődött, amikor megtudtuk már a Nóriék végső döntését, hogy ő lesz a főszereplő, és amikor beléptek ezek az anyatigris ösztönök, hogy ez rendben van, ez nagyon szép, ez egy csodálatos dolog, de hogy mindig a mi szempontunk az kell legyen, hogy hogyan védjük meg a gyermekeinket, még a túl sok jó dologgal szemben is. De alapvetően azt kell mondanom, hogy nem kellett sokat ezzel harcolnunk, mert ez egy nagyon-nagyon gyerekbarát film volt. Tehát forgatás, mert a forgatást kérdezted, nagyon-nagyon gyerekbarát forgatás volt. Mindent megkaptak, amire szükségük volt, és nagyon, nagyon figyeltek arra, hogy ne csak a kis testük, hanem a lelkük is ott tudjon lenni, és figyelni tudjanak, és azt hiszem, hogy ez végül is látszik a végeredményen is, hogy jól be tudták vonni a gyerekeket, de az állatokat is. Mi családként statisztálkodtunk is a filmben, és ott is minden annyira emberközeli, annyira csapatmunka volt, hogy ezt fantasztikus volt látni, meg egy picit belelátni ebbe a világba. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt mindenkinek, az egész családnak.
1: Nóri, hogy zajlott a szereplőválogatás? Mert hogy feltételezzük, hogy azért a gyerekszínészeknek a kiválasztása az egy picit másképp mehet, mint a felnőtt színészeknek a castingja és a velük való munka. De lehet, hogy most rám cáfolsz.
2: Nem, ez másként nyílési, mint a főszereplő Nina minden jelenetben benne van, ami egy nagyon kivételes helyzet, és nemzetközi szinten is nagyon ritka az, hogy valaki ilyen komoly szerepet kap gyerekként, vagy ilyen komoly gyerek szerepet írnak neki, ezért ez egy nagyon nagy felelősség volt, és egy picit olyan stresszes is volt, hogy ki tudjam válaszolni azt, akivel ezt tényleg végig tudjuk csinálni, egy 5 napos forgatást, úgyhogy felnőtt színészekkel is együtt játszon, hogy jó legyen őt végig nézni a vászon, hogy meglegyen benne ez a báj, meglegyen a mélység, úgyhogy ez egy másfél éves casting folyamat volt végül is, aminek finanszírozási oka is voltak, és az első körben a Villő meg egy Eper nevű lány maradt bent, és nekik mondtam is, hogy akkor ők maradtak, és 8 hónap múlva visszahívjuk őket, de ugye a gyerekek nőnek, tehát nem lehetett tudni, hogy esetleg kinővik a szerepet, és akkor nem, akkor már ezt kell választani. 8 hónappal később visszahívtuk a Villőt, aki egy centit nem nőtt, úgyhogy ez is már sokat segített abban, ahogy mellette döntse, de emellett egyébként még mindig sok gyereket megnéztem, tehát összesen egy 300 gyereket néztem meg csak erre a szerepre, és végül, amikor végre sikerült eldöntenem, hogy a Villő lesz az, és minden szempontból biztos voltam benne, hogy ezt végig tudja csinálni. Ugye egyébként az is fontos, hogy amikor gyereket választunk, akkor szülőt is választunk, és azért a Csilláékkal is már többször találkoztunk a casting során, és az is látszott, hogy ővelük is jó dolgozni, hogy normálisak, hogy megbízhatóak, együttműködőek, rugalmasak is, de közben megvannak a szabályaik, meg hogy nem tolják a gyereket, nem a szülő akarja, hogy mindenképpen szerepeljen, hanem tényleg a Villőben is, a Villőben alapvetően van egy ilyen vágy, de közben nincsen teljesen elszállva, csak ez érdekli. Szóval nagyon sok ilyen pozitív dolog volt még, ami fontos szempont, mert azért ez egyrészt a forgatási idő is, azért egy 2-3 hónap, az egész nyár előtte az előkészítési időszak is egy másik 3 hónap, legalább 3-4 hónap, és azt követően meg volt az utómunka egy év, és azt követően most újra, ugye rengeteget találkozunk, szerencsére sok fesztiválra is hívják a filmet, tehát utazunk is együtt, az egész marketing részt is közösen kell vinnünk, tehát ugye ez egy több éves elköteleződés volt mind a két fél részéről, tehát ezért is tényleg fontos volt, hogy a szülők is ilyen szuper jók legyenek, mint ahogy a Villő szülei, a Gyuszi is, meg a Csilla is, hogy az szerettem őket, és jobban vagyunk szerintem, uh-huh. úgyhogy ez is fontos szempont volt, és akkor azt követően pedig az előkészítés is a forgatás előtt, hogy ne tanulják be a szöveget, a Villőt is úgy kértem, hogy ne kezdj el úgy gyakorolni még, mert olyan zombivá tudnak válni a gyerekek, amikor megtanulják ezeket a szövegeket már hónapokkal előtte, hanem inkább egy játszottunk, meg összetettem őt, aki a kisöccsét játszotta a Boncával, akkor ott ők már elvíjéskedtek, már elmentek biciklizni a Margit szigetre, meg fagyizni a Városligetbe, meg a Ruider Vivit, akit kiválasztottam, mint az új nő, aki a családba lép, akkor ő nekik is legyen ilyen élményük, hogy milyen az, főleg a Vivi miatt is, hogy milyen az, amikor két gyerekre kell hirtelen vigyázni, úgyhogy neki nincsen gyereke, és nincs ebben akkor a tapasztalata. Szóval mindenkit próbáltam, vagy közösen itt a saját lakásomban voltak próbált, és akkor társasoztunk. Szóval inkább ilyen helyzeteket hoztam létre, illetve hát a Villőnek volt a nagy feladata, hogy naplót írjon a karaktere, a Nina szerepében, szemszögéből, és azt is 3 hónapig írta, aztán meg kellett tanulni a gátfutást, ami egy nagyon komplex sport, azt is több hónapon keresztül tréningezték, külön edző, szóval nagyon sok olyan feladata volt, aminek a célja mind az volt, hogy belekerüljön már a karakterbe, mire odaér a forgatásra, és ne eljátsza, hanem igazából átlényegüljön, és ez szerintem nagyon jól sikerült is neki.
1: Tehát, hogy inkább egy ilyen természetes életérzés legyen, mire odaértek, hogy akkor mintha tényleg gátfutó lenne, vagy lenne ilyen jellegű tapasztalata.
2: Hát igen, meg hogyha tényleg érte volna egy nagy veszteség, és annak azért ő szépen eljut egy átfeldolgozásig, ami annyira pici volt, amikor szeretette az édesanyját, hogy nem is emlékezett rá igazán, és egyébként egy nagyon jó családban nevelkedik, és azt gondolja, hogy nincsen semmi problémája, és ez eljut oda, hogy lehet, hogy mégis van, és hogy azon át kell lépni, azt át kell élni ahhoz, hogy nyitni tudjon, és amit ugye a Vildő mondott az elején, hogy egy kicsit ilyen visszafogottabb, meg kevésbé nyitott lány a történet elején, és hogy abból merjen nyitni, és merjen kinyitni a szívét is, és merjen szeretni, és egy szerelem felé is akár elindulni, vagy egy új családtagot befogadni, és ugye ez szükség van erre a jelszfeldolgozásra, és ugye igazából az egész történet az egyszerre egy játszik azzal, hogy humoros jelenetek és megható jelenetek váltakoznak, és ebben mind a kettőnek benne kellett, hogy legyen a kamaszok, kiskamaszok mindennapi élete, a testvérharc, a mindenki számára ismerős jópofa helyzetektől kezdve, a vesztességélmény, ami ugyancsak egyébként majdnem mindenki számára valamilyen módon ismerős, legyen szó egy kisállat, vagy egy nagyszülő elvesztéséről, vagy akár egy baráti kapcsolat megszakadásáról, szóval sokféle veszteséget élnek át a gyerekek már akár kisebb korban is, és én azt láttam, hogy ezt a videótelen nagyon szépen tudott belebújni ezekbe a helyzetekbe is, és mindig talált valamilyen kapaszkodót, ami segítette abba, hogy ne eljátsza, hanem úgy tényleg jelen legyen, és abban a pillanatban ő legyen Nina, akivel ez történik.
1: Villő, neked ezek a tevékenységek, amiket most Nóri emlegetett, mennyire jöttek maguktól természetesen, és mennyire voltak újdonságok, amiket kifejezetten a film miatt kellett gyakorolnod? Például Nóri emlegette itt az előbb a naplóírást. Ez azt jelenti, hogy te korábban például nem is írtál naplót, hanem csak a film miatt kezdtél el életedbe először ezzel a műfajjal ismerkedni, hogy naplóírás?
3: Nem, én imádtam kiskoromban naplót írni, és vezettem is, olyan volt. Most pont átköltöztem a másik szobába, és tartottam ilyen nagy takarítást, úgyhogy egy csomó kiskori naplót megtaláltam, és minden egyes nap, de volt olyan, amikor csak egy-két mondatot, mert mondjuk nem tudtam, nem jutott eszembe több, de minden nap írtam bele, vagy volt olyan, amikor csak ilyeneket írtam, de tényleg még kicsiként, hogy most nem jut eszembe semmi, és csak feljegyeztem, hogy hanyadika van, meg ilyesmi, úgyhogy én tényleg kicsiként sokat foglalkoztam a naplóírással. Most már ez kevésbé van, sajnos, de néha még most is, hogyha eszembe jutnak dolgok, akkor ezt leírom. Viszont én nagyon élveztem azt, amikor Nina bőrébe kellett egy kicsit írni, rajzolni, kreatívaskodni, úgyhogy ez jó volt. A futással az meg, hát az elég új volt, mert nyilván így a suliba futottunk, kellett futni, de sose gondoltam volna, hogy sportként nekem a futás az majd így egyszer szükségem lesz arra, úgyhogy igen, azt hittem, hogy nehezebb lesz, de egyébként az edző nagyon-nagyon segítőkész volt, úgyhogy így szerintem az is egész jól ment.
1: Na, hát akkor két izgalmas tevékenység is jött aktívabban az életedbe elő a film Igen. miatt. Na, hát ez örvendetes.
0: Igen, itt még talán meg lehetne említeni, hogy ebben is Nóriék mennyire rugalmasak voltak, mert hogy az elején, amikor elkezdődött ez a gátfutásos edzés terv, hogy neki azért 2-3 hónapot heti több alkalommal is edzésen kéne részt vegyen, akkor egy budai sportcentrum merült fel, és egy általuk javasolt edző, aki felismerte a Villőt, és aztán annyira rugalmasak voltak, hogy a Villő akkor még azért a Kölcsei Ferenc Általános Iskola környékén és az otthon között mozgott, és hát volt egy nagyon jó testnevelés tanára, aki ráadásul atléta edző volt, és megengedték, hogy megkérdezzem, hogy nem-e edzhetné ő a Villőt. Úgyhogy volt úgy, hogy az iskolában voltak az első edzések, utána pedig az Ikarusz pályán, ami végül a filmnek is a pályája, az atlétika pályája. Úgyhogy ez például, azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy, tényleg ilyen kölcsönös csodák, ami végül hozzátesz pluszokat ahhoz, hogy egy film nagyon szépen, gördülékenyen elkészüljön.
1: Na, hát ezeket nagyon jó hallani, úgyhogy nagyon sok mindent köszönhettek, azt hiszem, kölcsönösen itt egymásnak a film apropóján, úgyhogy
0: igen.
1: Szuper ismerettség. Mi meg a filmet köszönjük. És meséljetek nekünk arról, hogy most mennyire aktív az életetek. Mert hogy ugye január 16-án volt a bemutató, feltételezem, hogy minden filmnek van egy felfutási, lefutási ideje. Nóri, nem tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, szóval itt vagyunk most májusban. Mennyire futotta ki magát ez a film mára?
2: Alapvetően ugye már több mint 150 ezeren megnézték, ami tényleg igaz, hogy egyébként nem olyan sok film készült, gyerek ifjúsági film, de azért készült pár az elmúlt évtizedekben, és hogy ez egy ilyen nézet volt, és annyian szerették, és mi ugye a Színemire csapat vitte a forgalmazásnak egy részét, a social médiát is, a kommunikációt, és nap mint nap, még a mai napig kapunk leveleket arról, hogy milyen hatása van a filmnek, akár érintett gyerekektől, akár olyanoktól, általános nézők, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, és az, hogy közösen, mert közösen elindultak a magyar családok moziba, és egy magyar családi filmet megnézni, ez szerintem egy hatalmas öröm, és nyilván az első, tehát mi már az első hétvégén is nagyon boldogak voltunk, hogy tök sokan mentek, és ez utána így egyre nőtt és nőtt, és nyilván van az első egy-másfél hónap, amikor a legtöbben nézik, de utána folyamatosan maradt ez az érdeklődés a mozikban, úgyhogy ez szuper, és közönség, rengeteg közönség találkozónk volt, most lesznek egyébként nyári vetítések kertmozikban, ott is lesznek közönség találkozós vetítések, meg sima vetítések is, tehát szerintem ez egy abszolút egy film, amit ilyen nagyon jó úgy megnézni, és egészen más, meg újfajta élményt adhat, hogy mondjuk egy szabadtéri vetítés során lehet így együtt egy nyaralás alatt megnézni a családnak, vagy akár gyereknap alkalmával, vagy ilyesmi, hogyha ott is vannak vetítések éppen, úgyhogy mi nagyon elégedettek, meg boldogok vagyunk, és tényleg azt érzem, hogy így ilyen családias volt a hangulat végig a forgatás alatt is, meg most itt a forgalmazási időszakban is, úgyhogy ez így átüt, és sokan mondják, hogy úgy érződik a szeretet a filmen, és ennek is úgy örülök, mert tényleg ilyen nagy szeretettel készült, mindenki mindent beleadott, és mindenki támogatta a másikat, és ez szerintem érződik a filmen is a végén.
1: Hát nem árulok el titkot azzal sem, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy hát én is így ismerkedtem meg veletek, hogy gyakorlatilag elmentem az egyik közönség találkozós vetítésre, ami után nagy szeretettel sorba álltam, hogy gratuláljak nektek, mert óriási hatással volt rám is a film. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper film, és hogy még sok ilyen kellene nekünk. Én meghatódtam rajta, sírtam, nevettem. Azt tudom elmondani, hogy igazi érzelmi hullámvasútra ültettetek ezzel a filmmel. Úgyhogy én nagyon köszönöm az élményt, és hát még sok ilyet kívánok magunknak, mint most a magyar emberek nevében nyilatkozom. Azt mondom, hogy sok ilyen magyar filmet kívánok magunknak, mint amilyen a Véletlenül írtam egy könyvet is. Úgyhogy ezzel együtt is köszönjük nektek az élményt. És mennyire zsúfolt most a naptárotok? Tehát hogy zajlanak most a napok?
2: Szerencsére nagyon sok fesztiválra, nemzetközi fesztiválra hívják a filmet. Úgyhogy most itt május végén Csehországban vetítik egyébként Zlínbe, ami a világ legrégebbi gyerek- és ifjúsági filmfesztiválja, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott is versenyben van a film. Utána pedig Szlovéniában egy tengerparti vetítés lesz június elején, és azt követően pedig Ázsia felé is fog menni a film, Koreába, aztán visszajön Európába, kicsit Németországba, szóval számos fesztivál út van még előttünk, úgyhogy én utazgatok a filmem, illetve készítjük elő a Cinemira filmfesztivált, ami majd ősszel lesz, október közepén, de ahhoz már bőven kell nekünk mindenfélét előkészíteni, hogy szuper jól sikerüljön, úgyhogy ilyesmikkel, meg hát tervezem a családi nyaralást is.
1: Hát az sem maradjon el, igen. Az fontos, hogy te is ki tudj kapcsolni ebből az egészből, mindazzal együtt is, hogy természetesen hát azt megértjük, vagy feltételezzük, hogy nagyon nagy öröm ezt a filmet vinni ide-oda is képviselni. Mi van akkor, hogyha előre néztek? Nem csak a naptáratokban, hanem úgy a jövőre nézve is. Most mi az, amit láttok magatok előtt? kezdjük mondjuk Villő veled. Még tart a suli, de már nem sokára kitör a szünet.
3: Igen. Hát szünetben most leginkább így utazgatni, pihenni szeretnék, de igazából már tavaly nyáron is ezt csináltam. De igen, barátaimmal lenni, jól érezni magam, most kielvezni egy kicsit azt, hogy tinédzser vagyok, vagy tini vagyok, fiatal, úgyhogy igen, megyünk majd így a barátaimmal, de sulis programmal Madridba, spanyol tanulni, úgyhogy ilyesmik.
1: És mi van a színészettel? Szóval most ez a film mennyire ültetett föl téged erre a karrier vonatra, ha úgy tetszik?
3: Hát egyébként most annyira nincsenek még más filmek, amik megtetszettek volna, vagy nem is volt így nagyon megkeresés, de hogyha lesz majd olyan lehetőség, ami megtetszik, akkor én abban szívesen részt vennék.
1: Na, hát akkor ezt is megtudtuk, hogy most egyenlőre megvan benned a nyitottság, hogyha lesz bármilyen lehetőség a jövőben, akkor részedről megvan rá a készség és a nyitottság. És akkor anya felé fordulok, mert hát ehhez ő is kell.
0: Hát igen, azt néha gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk elég tudatos szülők, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó lehetőség volt, mégse szeretnénk a Villőt beskatujázni ebbe az irányba, tehát hogy, de ez mind a négy gyermekünkkel így van, és egy picit ugyanaz, mint a filmben, hogy Nina, az a legfontosabb, hogy Nina találja meg a maga boldogságát, és én ennek örülnék édesanyaként a leginkább, hogy bármilyen területen, legyen az a filmszakma, vagy legyen az, mint a Kincsőkő, például a Moméra jár, képzőművész lesz belőle, vagy Huba kémiát, biológiát tanul 11-esként, mert lehet orvos lesz, de igazából mindegy, hogy mik lesznek, az a lényeg nekünk szülőként, hogy boldog felnőttek, boldog gyerekek is legyenek, és boldog felnőtt váljon belőlük, tudjanak örömmel, tudják megélni ezt a pár évet örömmel. Úgyhogy nincsenek igazán nagyon-nagyon beskatujázott célok, és nem lebegnek, de ez lehet, hogy nem így kéne lenni, tehát azt gondolom, hogy vannak sokkal tudatosabb szülők, mi azért egy picit hagyjuk azt, hogy ők maguk bontakozzanak ki, és találják meg a maguk útját, úgy, ahogy Nina is megtalálta, keresünk ebben nekik jó embereket, akik körülveszik, és azt gondolom, hogy Villőnek ez most nagyon-nagyon nagy szerencse volt, ő nagyon-nagyon jó emberekkel találkozott, azok az emberek a tenyerükön hordozták, köszönöm ezáltal az egész stábnak, meg Nórinak, nagyon-nagyon figyeltek rá, és hát nem utolsó sorban én annyira örültem, amikor láttam, mert biztos minden édesanyja örülne, ha látná egy filmbe a gyermekét, de úgy azt éreztem, hogy nem akármilyen filmben játszik a Villő, hanem egy ilyen fantasztikus filmben, és ez annyira nagy örömmel töltött el, hogy annyi üzenete van, és annyi síkon mozog, és tényleg minden korosztálynak tud valami pici reményt, és valami pici örömforrást nyújtani, hogy azt gondolom, hogy nagyon erre van szüksége a mai társadalomnak.
1: Ugyanezt gondoltam én is, amikor megláttam. Van ez a vicc, biztos ismeritek, hogy mi lehet annál cukibb egy filmben, amikor van egy gyerek vagy egy állat, hát ha kettő van, vagy még több. És ebben a filmben még ráadásul ez is teljesül, úgyhogy tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos szívhez szóló történet, és ugyanakkor meg mélyen elgondolkodtató is. Nóri, hogyha te előre nézel, akár a naptáradba, akár így a jövőre nézve, akkor most mik vannak porondon nálad?
2: Hát alapvetően nekem tényleg most a Színemire Gyerekfilmfesztivál, Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál, ami a fő munkám lesz idén, és mellette pedig utazgatok a filmmel, és őszintén direkt egy picit ilyen nyugisabb évet tervezek, mert azért az elmúlt 8 évben 2 nagyjátékfilmet rendeztem, meg 3 sorozatot, szóval és mellette a fesztivált, úgyhogy egy nagyon intenzív időszakon vagyok túl, és úgy értem, hogy egy picit jó, hogy inspirálódni, töltődni, meg barátokkal, családdal több időt tölteni, úgyhogy Úgyhogy én most erre fókuszálok, de azért van egy pár filmtervem is persze, és elkezdett, hogy így picit már elkezdek írni is, mert azért egy filmnek az elkészítése, ez a film is 5 évet vett igénybe, úgyhogy ez egy lassú folyamat, és az első fele az még egy ilyen nyugodtabb, nagyon szeretem azt is, amikor egyedül ülök és írok, és esetleg egy-két helyen prezentálom, és aztán utána egyre nő ez a projekt, hogyha minden jól megy, úgyhogy elképzelhető, hogy pár ilyen magvat még azért elültetek még idén, de egy ilyen lassabb, nyugodtabb évet tervezek.
1: Gyereknap apropóján ülünk és beszélgetünk itt. Mi az, amit kívánhatunk nektek így gyereknapra, akár a családra is, hogyha gondoltok, most nem ülnek itt velünk, Villő, a tesókáid, de hát lehet, hogy fognak minket hallgatni, vagy reméljük, hogy fognak minket hallgatni. Szóval mit kívánhatunk nektek gyereknapra, Nóri, neked is, és hát mit üzennétek ti a hallgatóinknak, akik ma velünk tudtak tartani ebben a beszélgetésben?
2: Hát én egyébként csatlakoznék a Csillához, hogy boldog gyerekeket kívánok, hogy gyereknapra mindenkinek, és én nagyon támogatom ezt, amit a Csilla mondott, hogy alapvetően a gyerekek azok, hát érdemes komolyan venni, mint ahogy ez a film is komolyan veszi őket, és mint ahogy nekem mindig az az élményem, akár saját, akár más gyerekekkel, hogy sokkal jobban szeretik azt, amikor komolyan veszik őket, és azért persze kell őket egyengetni, meg amikor szükség van tanácsot adni, de alapvetően azért tudják, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy fontos, hogy kipróbáljanak minél több dolgot, hogy rájöjjönnek aztán a végén, hogy mi az, ami az övék, és mi az, ami nem. Úgyhogy szerintem szabad és boldog gyerekeket kívánok gyereknapra mindenkinek.
3: Én is, hogy boldogan tudják ezt a pár évet még élvezni, meg azt, hogy ne nagyon stresszeljenek, most már mindjárt itt a nyár, úgyhogy el lehet engedni a sulit.
1: Hát ez egy igazán örömteli kis komment és kívánság volt Villő tőled. Csilla, te mit kívánsz nekünk?
0: Én azt hiszem, most így a film kapcsán vagyunk együtt, a legjobban ezt a játékosságot, amit a film is sugall, és az egészen végigvezet minket a grafikájával, meg a különböző jeleneteknek az összehangoltságával, hogy azt kívánom, hogy a gyerekek, a mai gyerekek is tudják megélni ezt a játékosságot a maguk hétköznapjaiba, tehát, hogy ne kockuljanak be, és ne nyomogassanak egész nap, hanem merjenek bátran új dolgokat kipróbálni, és belevágni olyasmibe, nem mondjanak rögtön nemet, hanem legyenek kíváncsiak, legyenek bátrak és játékosak. Azt gondolom, hogy ez szerintem sugallja a film is, hogy annyira más nézőpontot is fel lehet venni, és azzal jó haladni ezzel a flow-val. Úgyhogy azt kívánom, hogy a mai gyerekek is tudják ezt értékelni, és tudják magukkal vinni ezt az örömet és boldogságot, amit a film sugalt.
1: Na, hát mi is ugyanezeket kívánjuk nektek viszont, és hát mindannyiunknak, gyakorlatilag magyar családoknak, boldog gyerekeket. Én is pedagógusként csak csatlakozni tudok ahhoz, amit most mondtatok nekünk. Ugyanezt kívánom minden magyar családnak, sok-sok boldog gyereket, önfeledtséget, és a felnőtteknek is, hogy a boldog gyerekeink hozzanak sok örömöt az életünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok ma itt a beszélgetésben, mind a hármótoknak.
3: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük.
1: Demeter Csilla, Demeter Villő és Lakos Nóra voltak ma a Kultúrasztal vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Tömegbe hajtott egy autó Berlinben. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert, 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Kijevi hadüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőtartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülő szerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Szulina térségében, jelentette be Nikuszor Dán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy vármegyei Bárdudvarnokon és a Baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak. Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. A balatonfüredi Windisch Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windisch Regina lett.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
4: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puccz Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első három órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Idén 40 éve, hogy bekopogott hozzánk a Forma 1. Ennek apropóján egy remek kiállításon jártam a budapesti belvárosban, a Yes Galériában, ahol Méhes Károly fotói és Weiler Péter festményei voltak a fókuszban. Tehát a téma a Forma 1. A második órában megismerkedhetünk Béres Géza Szabóval, vagy Úri Szabóval, aki több, mint Szabó, de ez majd kiderül a második órában. A harmadik órában pedig az derül ki, hogy mi is az a home staging. Erre egy kicsit várni kell, 14 órától ez is ki fog derülni. Most ez a paletta remélem tetszett, érdemes lesz maradni, zene, aztán irány a belvárosi Képíró utca, Yes Galéria, témánk pedig a 40 éves Forma 1.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. You

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatom, hogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és megérkeztünk oda, ahol már volt ez a műsor, a kanapé. Ez a Budapest egyik legbájosabb, legszerethetőbb, legturbulensebb, nem tudom, milyen jelzőt mondjak erre, a kis galériára, a Képíró utcába, a Yes galériára. Most egy záró eseményen vagyunk jelen. Ugye idén lesz 40 éve, vagy idén 40 éve, hogy meg bekapogott hozzánk a Forma 1, a Vasfüggönyön túra először. És Weiler Péter az én legkortársabb művész barátom pedig kitalált egy tematikát, és csinált egy kiállítást. Mi a tematika igazából? Mert fotókból lettek festmények, festményekből fotók. Mi látható most itt?
2: Hát az ötlet onnan indult, hogy 1986, és mennyi minden történt ebben az évben. A Challenger katasztrófa, a Queen koncert, akkor és aztán még hosszan sorolhatnám, hogy mennyi minden, de a Csernobil.
1: Elég kemények voltak volna.
2: Ez egy turbulens év volt, és sok rossz, és persze nagyon sok jó dolog is történt, de ami az én különös érdeklődésem az az, hogy a szocializmus hogyan oldódott fel itt a kapitalizmusban, és hogy jöttek ezek a olyan dörrenések, mint a Queen koncert, vagy éppen a Hungaroring, mert abban az időben pont 12 éves voltam, és ez egy elképesztő hatás volt, ez felértékelődött a saját országunk. Úgy éreztük, hogy Magyarország az nem csak egy szocialista blokkban levő elhanyagolt, szerencsétlen kis ország, hanem ez része a világnak. Tehát rajta vagyunk azon a versenynaptáron, ahol mi a világ nagy pontjai, és ez megmaradt. És aztán most úgy jött a 40 éves évforduló, és azt gondoltam, hogy milyen szép lenne, hogyha egy ilyen kis kapszula kollekció keretében 6 képet festenék azokról a fotókról, amik akkor készültek az első futamon. Hát ebben egyébként, ha bárki, a kedves hallgatók, szóval akár csak a Fortepán oldalára elbarangol, akkor nagyon-nagyon sok fotó van erről az első katartikus, az egész országot megmozgató futamról, mert van egy bája, egy ilyen nagyon egyszerű bája, hogy tényleg hömpölyög a tömeg, de azért van egy kis sár, van rengeteg homok, rengeteg félig elkészült lelátó, és hát ott vannak a Trabantok között, nem tudom, árulják a szotyalát. Tehát ugye nagyon, nagyon bájos a magyar, de közben hát ott vannak a világ élvonalába tartozó pilóták és autóik, és ezt próbáltam valahogy megjeleníteni, hogy ezt a kettőséget. És hát ebben a Méhes Károly barátom volt a partnerem, aki 40 éve fotózza aktívan a Forma 1-et, és hát ő ismeri is a pilótákat, ismeri azokat az embereket, akik működtetik egészen az Ecclestonig bezárólag. És hát ő segített abban, hogy azért olyan jeleneteket választak, amik valódiak, amik fontosak. És
1: hát amikor a Weiler életműbe beleférnek, te egyszerűen azt egy barkasza fotón, csak igen, valamit kiragadtam.
2: Igen, tehát az első kép a barkasza fotón, az pont a Méhes Károlynak a alkotása, amiből aztán én egy festményt készítettem. A másik, ami az egészet létrehozta, hogy az első kép volt, és aztán beindította a fantáziámat, az egy ladában ül a Senna, és megy körbe a Hungaroringen, és ez egy valódi kép, tehát egy kicsit olyan, mint hogyha én kitaláltam volna, és ez egy ilyen fricska lenne, de az igazság az, hogy ő ki akarta próbálni a pályát, de még nem állt készen a saját autója, és akkor elkért az egyik szerelő kocsiját, aki úgy adta oda neki, hogy jó, hát vezetheted, de én beülök a hátsó ülésre. És akkor egy életre szóló élmény volt annak, aki hátul ült, és hát mindenkinek, aki ezt a fotót ismeri, meg látta, és akkor ez volt az egyik kiinduló pontja az egyik festménynek. És aztán innen már jött a többi, hogy nem bírtam leállni, és akkor újat, hogy mi legyen a következő.
1: Na innen folytatjuk zenék után, be is nézzünk a kiáltó terembe, és akkor megállunk egy-két festmény előtt. A témánk a Hungaroring 40 éve van Budapesten, egy nagyon szép, egy nagyon kellemes galériában, a Képíró utcában. Vasárnap még meg lehet nézni?
2: Hát most ezen gondolkodunk, igen, de az a tervünk, hogy a Hungaroring alatt is nyitva legyünk.
1: Szerintem legyen ez, mert akkor hallgatunk is jönnek. Weiler Péterrel, a legkortársabb képzelmez barátommal folytatom a beszélgetés, zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: 286-80-120-120-as vászon, tehát ez itt egy létező jelenet. Az érdekes, hogy a Senna vajon tudott egy ilyen Ladához hozzányúlni, hogy hol a váltó, és ugye ez egy Fiat kooperáció annak idején szovjetuniós az olasz torinói gyár között.
1: Hát ott lettünk volna szívesen a hátsó ülésen, hogy hogy vezeti ezt, 80-at betartja, vagy pedig majd kipörgeti teljesen, úgyhogy a 120-ig, amit talán tudott maximális sebességben, de lehet, hogy volt a 140 is. Hát én imádom az autókat festeni, tehát ez a festés az azért egy jó szakma, mert az ember azt festi, amit szeret, és itt egy felnit megfesteni, vagy egy lámpát, vagy egy ajtót, ami beleivódott a gyerekkoromban, ez a Lada kilincs, meg az a kis elefánt fül, amivel ki lehetett nyitni azt az első háromszög ablakot. Ezeket festeni, hát ez egy ilyen katarzis. És hát aztán sok munka van vele, mert az ember nem mindig találja el, nem mindig jó, nem jók az arányok, nem jók a fények. Pepecselős sok átirata is volt ennek a képnek, félretettem egy pár hónapra, és aztán újra elővettem, és akkor lett befejezve. Egyetlen csalást csináltam itt a bal oldalon, hogy van egy marboló hirdetésnek a fele. Uh-huh. Látszik, azt úgy igényelte a kép, hogy legyen ott valami, de az eredeti képen nem volt rajta. Egyébként a másik ilyen hobbim gyerekkoromban az volt, hogy én cigis dobozokat gyűjtöttem, és hát ez is a nyugatnak valahol a nyoma volt, hogy ezek a kemény dobozos cigaretta dobozok, mint a, nem tudom, most ugye ilyen neveket nem tudom, hogy illik-e mondani, de hát ez ilyen idegen tárgy volt, és tetszett, hogy ki van találva, hogy kinyílik, becsukódik, és hát ebben a kiállításban a Marlboro az egy eléggé hangsúlyosan jelenlevő márka, amit ugye már így nem látunk leírva sehol, még a cigarettás dobozon se látható.
0: Hiszen még a nagydíjnak is ez volt a neve, hogy Marlboro magyar nagydíj. Emlékszem, kemény doboz, pörögtek rá a cigisek, ma pedig mekkora kincs egy puha dobozos cigaretta abból az időből.
1: Tényleg, pontosan. Én összeszedtem párat így a szállodákba, amikor elvittek a szüleim síelni, akkor én összelopkodtam azokat a dobozokat, amiket vagy ott hagytak, vagy már nem volt benne sok. És hát abban egy egész szép gyűjteményem volt, és ezeket én imádtam. A John Player Special az nekem nem a csapatot jelenti, hanem azt a cigit, amire ez a fekete alapon a aranybetűkkel rá volt írva.
0: De ezek igazából műalkotások voltak ezek a dobozokon, nem? Amíg rá nem kerültek az uniós szabályozásnak köszönhetően a sok elrettentő fotó. 12 évesen mit fogtál fel ebből az egész szágódó cirkuszból, ahogy hívták?
1: Nagyon érdekes volt, hogy itt az első tárlatvezetésünkön valaki behozott egy könyvet, ami akkor 86-ban megjelent a Forma 1-ről, és rácsodálkoztam, hogy úristen, ez nekem megvolt. És ez egy ilyen már a GMK által kiadott privát kiadvány.
0: Mondd el, mi a GMK, hát nem tudják. Gazdasági munkaközösség.
1: Gazdasági munkaközösség, hát ez a KFT elődje volt, és valahogy úgy lehetett először vállalkozni, hogy valaki GMK-t alakított még a szocializmusban. Tehát 86-ban egy magánkiadású Forma 1 könyvet hozott valaki, és beugrott vele egy ilyen teljes élmény adag, hogy úristen, ez nekem megvolt, én ezt folyamatosan forgattam, néztem, melyik csapat, melyik pilóta, tehát engem át kellett, hogy hasson ez annyira, hogy tényleg mély nyomot hagyott bennem. De nem lettem különösen nagy Forma 1 rajongó, tehát az nincs meg, hogy én onnantól kezdve zarándokoltam volna minden versenyre, vagy tisztában lettem volna a nagyobb eseményeken kívül, persze a kisebb történésekkel, de az számított, hogy itt vannak a külföldiek, és hogy itt van, angolul beszélnek a televízióban, és hogy egy óriási szágódó cirkusz. Mindig is szerettem a show business-t, és ez az igazi show business, amikor a technikával együtt televízióban folyamatosan követhető, hogy mi történik a városban, és hát én Pécset néztem ezt, és onnan Pécsről Budapest, aztán még mindig nagyon messze volt. Tehát kicsit hátrányos helyzetből, mert a pesti gyerekek nyilván találkozhattak a kamionokkal, meg könnyebben ki tudtak menni erre az eseményre.
0: Meg a három kívánság is jelen volt az elsőben, Dévinti bácsi is teljesített valamit, ugye?
1: Tényleg az is volt, ezt nekem az nem is.
0: Na majd ezt én megkeresem neked. Fűzd meg a tulajdonos a saját magadat, hogy még maradjon nyitva ez a maga az esemény alatt is, mert ide érdemes érni, kedves hallgatók. Méhes Kávé folytatjuk zene után, aki nagyon sok fotót csinál. Péter, köszönöm szépen, még azt mondod, hogy mi lesz a következő kiállítás itt?
1: A következő kiállításunk itt a Yes Galériában a Merítés. 5 művész papírhoz fűződő viszonya és papír alkotások lesznek itt, hogy papír mennyire különleges, érdekes és új médium tud lenni, hogyha olyanok kezében van, akik ezt értik és tudják és csinálják.
0: Itt leszünk, azon is. Köszönöm szépen, zene, és folytatjuk Méhes Károllyal.
2: Manna FM, kanapé.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Méhes Károly fotoriporter, fotós újságíró, illetve hát Forma 1-es újságíró. Létezik ilyen műfaj, hogy Forma 1-es újságíró? Mióta van ez Magyarországon?
2: Hát Magyarországon mondjuk 1986 óta lehet egyáltalán, de valóban mondjuk kevesen vannak, akik ezt teljes mértékben főállásba tudják űzni, én sem természetesen, de 1990 óta én minden magyar nagy díjon ott vagyok, és úgy összességében egy 100 nagy díjon voltam, ami a versenynaptárba szerepel.
1: Ez egy különösen őrzött és zárt világ, az oda bekerülni hogy lehetett? Tehát bekopogtál, ezt tudod, hogy én szeretnék Magyarországon a fotós lenni, hogyan kerültél oda az alapokhoz?
2: Hát ez így nagyon jól hangozna, hogyha ezt meg lehetne csinálni, sokan kopogtattak volna eddig, és hát el kell kezdeni dolgozni valamilyen médium számára, régen nyilvánvalóan ez napi lapot jelentett leginkább, vagy folyóiratot. Én is egy újságnál dolgoztam, egyébként nem sportújságíróként, hanem kultúrrovatban, de mivel ez volt a bolondériám, a sportrovatosok mondták, hogy csináljam, és így szép lassan, ahogy elkezdtem gyártani az anyagokat, amikor elérkezik a Magyar Nagydíjnak a közeledik, akkor akkreditálni kell magadat, tehát különböző cikkeket kell beküldeni, a szerkesztőségtől kérni egy ajánlólevelet kvázi, hogy ők szeretnék XYZ-t elküldeni a futamra, és megígérik, vagy vállalják, hogy a tudósításokat rendszeresen és nagy terjedelembe közlik, és amikor ezt az ember megkapja az akkreditációt, utána még be is kell azt is mutatni, hogy valóban jogosan volt ott, és elvégezte a munkát, és akkor az nyilván már a következő lépésnél egyszerűsíti a dolgát.
1: Igen, az egész azért érdekel, mert ugye én 70-es vagyok, tehát már 16 éves voltam akkor, és valami nyugati dolog jött be Magyarországra. Nem szoktam nézni a futamokat, viszont szerintem benne van az a faktor, ami kell, az imádod ezeket a szágúdó kocsikat, nem? Előtte is nézted, már még nem volt Magyarországon, tehát akkor még lehetett egyáltalán figyelemmel követni a Forma 1-et világszerte?
2: Hát világszerte nyilván lehetett. Magyarországon az volt a nehézség ebben, hogy a magyar televízió egészen a 70-es évek végéig nem közvetítette, és utána is csak hébe-hóba egy-egy versenyt. Nekünk az volt a szerencsénk, meg azoknak, akik a nyugati határszélen laktak, tehát ez a Győr-Sopron, Vas, Zala megye, hogy az osztrák televíziót ott a mindenféle parabola antennák nélkül, tehát egyszerűen a határ közelsége miatt lehetett fogni. Csoda is, hogy nem zavarták, mert semmiféle probléma ebből nem volt. És ugye hát akkor volt Niki Lauda nagy korszaka, ugye 75-ben világbajnok lett, 76-ban pont 50 éve lesz hamarosan, hogy megégett. Tehát nekem, mint 11 éves gyereknek ez akkor a szenzáció volt, és ugye 0-24-ben ez ment akkor az osztrák tévén. És hát én ebbe beleszerettem, vagy hogy mondjam, és ez azóta tart.
1: 90-től ott vagy, akkor szerintem egy-két versenyző volt, aki már úgy köszön neked, nem? Szóval szeretném ilyen ismerettségeket, hogy nézd már, itt van a fotó, a magyar fotós.
2: Hát igen, tehát azért szép lassacskán meg lehetett az embernek magát ismertetni a pedok embereivel, a csapatok sajtósaival, egy-egy. Ugye a technikám, ha lehet ezt mondani, az volt, hogy fiatal pilótákkal próbált az ember egy kicsit így összehaverkodni. Egyrészt sokkal könnyebb ugye a közelükbe férkőzni, ők még jobban is örülnek annak, hogyha valaki odafigyel rájuk, vagy megkérdezi őket bármiről. Tehát amikor a 90-es évek elején egy Rubens Barrichello, vagy nem is tudom, akár még a fiatal Schumacher, amikor még nem volt nagyon elkényeztetve, meg nem volt nagyon sikeres, velük sokkal könnyebb volt akkor nekem kapcsolatot teremteni, mint mondjuk egy akkori nagysággal, mint egy Senna, vagy egy Prost, vagy egy Piqué. És akkor ez így már a maga módján fejlődött szépen.
1: Na, innen folytatjuk, Méhes Károly, zenélünk, aztán még lesz mit kérdeznem. A témánk pedig az, hogy 40 éve van itt Budapesten, tehát a Magyarországon a Forma 1, és ő az a fotoművész, aki hát már több mint 30, akkor 90-től, tehát már 37. éve fotózza. Lesz miről beszélni, zene is folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Ismételten remek zenék után, mi kedves hallgatók, folytatjuk ezt a remek témát. Képíró utca, Yes Galéria, 40 éve Magyarországon a Red Grand Prix. Ugye az elsőt az Marlboro Magyar Nagy Díjnak hívták 86-ban. Az volt, volt egy főszponzor. Mi ez, amit fotóztál? Hol voltál? Tehát ezek riportfotók, ezek nem értek a fotózásra, csak szeretem a szépet, a képeket. Ott voltál ott a kereket cseréljük, fönt a lelátón, vagy mindenhol voltál?
2: Hát ezt is ki kellett tanulnom. Egyrészt magamnak, hogy ugye, aki nem vagyok egy képzett fotós, vagy nem voltam soha, és hát az én felszerelésem, pláne kezdetekben egy egyszerű kis kompakt fényképezőgép volt, hogy mit érdemes fotózni, mert ugye a 300-al száguldó autókhoz ez a készülék nem volt túlzottan jó. Tehát én arra specializálódtam, hogyha lehet így mondani, hogy portrék, benne a Box utcába, amikor be lehetett menni a garázsba, amikor állnak az autók, vagy mozgás van, ezt ugye úgy hívják, hogy pedok, a boxok mögötti részt, ahol a kamionok vannak, ahol jönnek-mennek a pilóták, a vendégek, a csapattagok.
1: Ott szabad járásra volt akkor.
2: Igen, és ugye ez az akkreditáció, amit megkap egy újságíró, ugye ha fotós, akkor nyilván még kap egy mellényt hozzá, és a pálya különböző részein elhelyezkedhet, és akkor onnan a kanyarokba, meg mindenhonnan fényképezi az autókat. Ez nem nekem való, illetve hát ezzel nem vagyok fölkészülve. Én maradtam ott a boxok és a főépület körül, de hát ott is mindig annyi történés van, hogy bőven, tehát most, mikor válogatom a képeket, most készült egy könyv, van 40 magyar nagy díjról, hát gyakorlatilag inkább azt kellett sajnos eldöntsem, hogy mi az, ami nem kerül bele, hát, mert annyi van.
1: Ami nincs, az nem hiányzik, ilyenkor azt mondja a mondás, akkor nektek még negatívokat is őrzősz, nem digitálisan kezdted 90-ben, ugye?
2: Hogyne, dia is van, meg papírkép, amit beszkennelek, vagy a negatívot szkennelem be.
1: Nyilván kaptad már a kérdést, hogy hány képet csináltál, már felkészültem, mosolyog a fotoművész. Van egy mutatószám, hogy hány kép készült 90 óta a magyar Forma 1-en általad?
2: Hát nehéz megsatszolnom, de én szerintem, ugye amikor áttér az ember már elektronikusra, akkor nyomja a gombot, mint a bolond, de még a filmes korszakban is a legelső 90-es futamon én szerintem minimum egy 10-12 tekercset elfotóztam, hát az azt jelenti, hogy a 36-jával számolva 400 mondjuk, de ez persze a kezdete kezdetéről szól, amiből mondjuk 200 lett, ami jó, de az se kevés, tehát, és manapság, tehát így 36 év távlatából ezek a képek már tényleg olyanok, hogy egy csomó olyan pilóta van rajta, aki teljesen eltűnt, egy része sajnos meg is halt, nem feltétlenül Forma 1-es balesetben, de meghalt, és hát ezeknek azért azt szoktam mondani, hogy azért érdekesek ezek a képek, mert én voltam ott, és ezt csak én tudtam megcsinálni, mert ezek tényleg nem azok a típusú fotók, hogy jön a kanyarba a versenyautó, hanem éppen elém ugrott valaki, tehát amit a Péter megfestett, a Nicola Larini, ez egy olasz pilóta volt, akkor a Ligé csapatnál versenyzett, és jött ki a WC-ről, és egy barkasz van a háttérben. Tehát ez egy annyira magyar nagy díjon, és csak ott elkészíthető felvétel, hogy hát ez őt is, mint nagy retro bolondot, ugye.
1: Meg is említettem, hogy ugye válogatott a képét közül, és ami persze Weyler kompatibilis, hogy a barka szögtön kiemeltem.
2: Az ott kell legyen, igen.
1: Egy könyvet említettél, az megjelent már, vagy még megjelenés előtt van?
2: Nem, megvan, itt lehet is kapni a Galériában is, 40 magyar nagy díj, és van egy kicsi fókusz a finn pilótákra, mert ez hát kvázi nagyon idézőjelbe, de ez a finneknek egy hazai versenyük volt. Egyrészt, mert hát ez a tradicionális finn-magyar barátság, rokonság, bárminek is nevezzük, illetve itt nagyon jól szerepeltek valami miatt a finn bajnok, ugye főleg a Häkkinenről, Räikkönenről beszélünk, de ugye rajtuk kívül is voltak még viszonylag sikeres pilóták, és amikor a nagy Mika Häkkinen korszak volt, 90-es évek vége, hát ide chartergépek tucatjai hordták a finn rajongókat, és tényleg lehet olyan fotókat látni ebben a könyvben is, hogy finn zászlóerdő a nagy lelátókon, és most is a Valtteri Bottas, az a jelenlegi egyedüli finn, külön megemlítette a previewban, igen, beköszöntőbe, hogy azért szeret Magyarországra jönni, mert itt találkozik a legtöbb finn rajongóval.
1: De szerintem te, amikor ott voltál a versenyeken, akkor nagyon a versenyen nem tudtál törődni, nem tudtad magad átadni a versenyélménynek, mert örökké kattogott a fotós, hogy hol a téma, nem?
2: Hát is, persze, de amikor mondjuk akció van a pályán, tehát a szabad edzések, időmérő edzés, meg a futam, akkor azért ott ül az ember a a tévé előtt, és ugye félszemmel kires az ablakon, de hát ott csak a célegyenes lehet látni, tehát ugye a versenyt mindenki televízión nézi, mert ott lehet mindent látni, ott van ismétlés, stb. De hát biztos persze, hogy amikor bármi történés van, kiesett, ez esetleg karambol történt, hogy akkor utána ezeket a figurákat jó lenne elkapni.
1: Na, Mérskár, köszönöm szépen, és akkor beszéltem a tulajjal, Péterrel, elvileg még láthatóan Magyar Nagydíj alatt is, úgyhogy Képíró utca, Yes Galéria, Red Grand Prix címen meg kell jönni, és meg kell, hogy miket festett meg Weiler Péter, és miből festett meg, amit Méhes Kárt csinált. Köszönöm szépen.
2: Na, örülök neki, mindenkinek jó szurkolás.
0: Kanapé, Manna.

0: Az elmúlt egy órában Weiler Péter képzőművésszel és Méhes Károly fotóművésszel beszélgettem. A témánk a 40 éves Forma 1, illetve pontosabban 40 éve köszöntő be Magyarországra a Forma 1, a helyszín pedig a budapesti Képíró utca és a Yes Galéria. A második órában irány Buda, Battyányi utca, ahol megismerkedhetünk Béres Géza Szabóval.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
3: Reklám hangzott el.
6: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő. Megújul a Népliget. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az elfogadott korrupcióellenes intézkedések miatt 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány három év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Szulina térségében, jelentette be Nikuszor Dán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Tűz ütött ki éjjel Brüsszelben egy több lakásos épületben, két ember meghalt, nyolcan megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A Népliget megújításának terveit ismertette a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy a park a körvasút fejlesztésével új megállót kap, így a vasút, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok javítják a Népliget megközelíthetőségét. A tervek szerint megújítják a zöld felületeket, bővítik a rekreációs funkciókat, elbontják a bezárt pavilonokat és csökkentik a parkot szétszabdaló autóutak forgalmát. A balatonfüredi Windisch Laurát választották az idei Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére, Windisch Regina lett.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A kanapé második órájában megismerkedhettek Béres Géza Szabóval, akinek egy csöpnyi kis üzlete van Budapesten a Batthyány utcában. Ez a dressz milyen jó szabóság. Több, mint szabóság, ez remélem ki fog derülni ebből az egy órából. Beszélgetünk divatról, anyagokról, jótékonyságról, stílusról, mindenről, ami Béres Géza üzletét körbelengi. Zene, aztán egyszer csak bekapogunk Béres Gézához.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Sokan megkezdik tőlem, hogy hogyan kerülnek be emberek témák a kanapéba. És a következő téma úgy került be, hozzá nem téma, a következő úriember úgy került be a kanapéba, hogy egyszer csak földobta a Facebook, és a képeket kezdtem el nézegetni, mint Olaszországban lettem volna. Egy tökéletes eleganciával öltözött úriember van a fotókon, alatta pedig leírás, hogy ki ő, mi ő, és egyszer csak kidobta azt, hogy igazából mi is az ő életének a története, sokkal több, mint az, ahol éppen vagyunk. A Dress Me in You, ami egy férfi szabóság igazából, és velem szemben Béres Géza férfi szabó, ugye ez a hivatalos titulus. Ahol most ülünk, ugye ez egy Battyányi utcai kis csoda, mintha Itáliába léptem volna be, de ez nagyon sokáig tartott, míg eljut el. Mi a te életednek a kezdete? Miért pont szabó lettél? Ha szabad ilyen adekvát kérdéssel kezdeni.
2: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdést. Hát nagyon távolról indulunk. Én igazából 16 éve csinálom a szabászatot. Előtte teljesen más vonalon voltam vendéglátás, ami valahol ugyanúgy az emberek felé egy szolgáltatás és az emberekkel való törődésről szól. A szabászat az ugyanígy egy kicsivel több, mint hogy adok egy ruhát. Az embert meg kell ismernem, és akkor rá a hozzávaló stílushoz próbálok ajánlani öltözetet, színeket és fazonokat.
1: Belecsaptunk a közepébe, akkor egy-egy ilyen, teszem azt, én bejönnék, hogy egy méret utáni öltönyt szeretnék, az lehet, hogy pont ennél az asztalnál kezdődik a beszélgetés. Mi az, hogy megismerni a vevőt? Mit jelent ez a te szakmádban?
2: Igen, valószínű, hogy ennél az asztalnál kezdődik. Értelemszerűen mindenkinek más a munkatevékenysége, más a szabad idejére eltöltött idő és elképzelés, és ezeket próbálom feltárni, hogy mihez szeretné azt az öltönyt, vagy esetleg egy eseményre, esküvőre, üzleti találkozóra, és akkor ennek megfelelően a beszélgetések, illetve hogy mi a meglévő ruhatár darabjai, miről szólnak, milyen színek vannak, hogy ne ugyanolyat csináljunk, hanem karakteresebbet, vagy diszkrétebbet, és ezt próbálom feltárni.
1: Kicsit unikás ez a vállalkozás mostanság, amikor a fast fashion világát érjük, de én úgy látom, úgy érzem, de majd te megerősítesz, hogy egyre inkább jönnek vissza ezek a fajta vállalkozások, amelyek tényleg személyre szabott szolgáltatást nyújtanak, akár épp az öltözködés terén. Hogy látod te? Ugye rengeteg pláza van, rengeteg, dőlnek ránk a ruhák a kirakatból, a különböző szalonokból, és mégis itt egy pöttömi bolt, egy kis Itália, ha szabad ezt a jelzőt mondanom, ahol teljesen más szemlélet működik.
2: Igen, valóban nagyon sok a konfekció, de ahogy te se, úgy én se vagyok konfekció testalkat. Tehát ami válba jó lesz neked, az ujjába hosszú, a test hosszú. Mi a meglévő ruhatárat is átalakítjuk, ezzel is foglalkozunk, tehát például egy zakó ujja rövidítést mi válból emelünk fel. Mások alulról rövidítik, és ott a gombjukazás az eltűnik. Tehát onnantól kezdve azt a zakót szétbarmolták, most csúnyán mondva. Úgyhogy igazából így azon vevőket is ki tudjuk szolgálni, és tudunk segíteni, akik vesznek konfekciót, de a testalkatuk nem megfelelő hozzá, tehát szűkítünk, rövidítünk, alakítunk, illetve értelemszerűen, ugye, akiknek meg határozottan nem konfekció, ők meg nem is tudnak vásárolni.
1: A mindennapokon, mai napokban ugorjunk vissza, akkor ugye én azt olvastam, hogy neked 20 éves korodra már több vendéglátóipari vállalkozásod volt. Egy nagyon határozott fiatalember lehettél annak idején, aki 20 évre ezt eléri, 20 éves korára, az tudja, hogy mit akar az életben. Miért csalódtál a vendéglátásban, vagy mi volt az a pont, amikor váltottál? Hiszen most akár ülhetnénk egy remek olasz étteremben is.
2: Nem is feltétlen a csalódás, ugye már akkor is az emberekkel való a munkaerő, ami most még halmozottabb, nehezebb Magyarországon, de illetve 20 évesen nem voltam arra megérve, hogy embereket irányítsak, elszálltam, a hirtelen jött jólét, tehát nem tudtam helyén kezelni, és minden szempontból eltévedtem, és hát ebből is jött az, hogy felálltam és elutaztam Ázsiába, és innen indul a szabóság.
1: Innen indul a szabóság, mi meg innen folytatjuk a zenékünknek, aztán folytatjuk Béres Gézával, lesz még miről beszélni, nem ígérem, hogy pont olasz zenékünknek, vagy Ázsia zenék valami jön, aztán folytatjuk Gézával.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczi Attilával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Itt ülünk a Batthyány utcában, Andres Me and You szabóságban, férfi szabóságban. Ugye ott tartottunk, hogy elmentél Ázsiába, és ez, ahogy én elolvastam a rövid élethajzatot, amit leírtál a napokban, ott azért valami más is történt. Nem csak ezt mutad meg, hanem bizony a lelkiekben, fejben is valami megváltozott. Kivel, mivel találkoztál ott?
2: Így van, ugye egy keleti kultúra, a buddhizmus az nagyon mélyen Tájföldön határozottan ott van, sokan nem tudják, de Tájföldön a lakosság több mint 95%-a buddhista, ami azt is jelenti, hogy minden férfi az életében minimum egyszer bevonul a kolostorba, vagy gyerekkorba, vagy későbbi időbe. Innentől kezdve a mindennapi életben benne van a buddhizmus, ami a magyarországi életbe én a napi szinten hasznosítom, hogy probléma, feladat, megoldás, tehát nincsen probléma, csak feladat. Onnantól kezdve, hogy feladat van, annak megoldása van, és így nincsenek gondjaim, mert feladat. Az egész élet egy feladatsor, ezt tudomásul kell venni, és ha így élünk, akkor jó minden. A kollégáimat szerencsére tudtam átdolgozni gondolatvilágba erre az útra, így vannak nehéz feladatok, azt meg kell beszélni, és hogyha kommunikálunk róla, akkor az jó. Ugye mi történik Magyarországon? Van egy probléma, ami igazából nem probléma, hiszti kiabálás, stressz, homokba dugom a fejem, másra fogom, majd már leég a ház, és akkor rájövök, hogy valamit kellene csinálni. Na, ez nálam kimarad.
1: Ugye beszéltünk már a 20 éves Béres Gézár, hogyha most ő ülne itt veled szembe, akkor két totálisan más ember lenne?
2: Teljesen. Teljesen.
1: Akkor egy kicsit forró fejű voltál, lehet ezt mondani?
2: Teljesen, és éretlen. Tehát én azt teljesen vállalom, hogy új gazdag hülye gyerek bunkó vállalkozó voltam. És ezt nem tudom szépíteni, mert hogy sajnos akkor még éretlen voltam sok mindenre.
1: De szerencsére ez megváltozott. Hogy azon lepődtem meg a rövid önéletírásodban, hogy elmentél a legjobbaktól tanulni, és vártam egy sort, hogy nyilván kimegyek Olaszországba. Nem, Tájföldre mentél ki. Ott vannak a legjobb szabók ezek szerint?
2: Három nagy hatalom van, Olaszország, Anglia és Ázsia. Olaszország, Angliában van a stílus, Ázsiában nincs, Ázsiában van a szaktudás. És sokkal apró

0: biztonságosabbak. Tehát az, hogy én az akkóba belül izzadságfelszívót rakok, senki nem rak bele. Ázsiában ez alap. Tehát ugye ez nem extra. A nadrágderkán belül egy gumicsik van, hogy ne csúszom ki az ing oldalt elől hátul, amikor legugolunk. Ez is egy alap. Ezt is nagyon kevesen rakják bele. Az, hogy 100% garanciát vállalok a munkámra, Magyarországon senki. Tehát meg lehet nézni a Google 5 csillagozásba, 8 év után visszahozta az öltönyt, 8 év után is öltöny, és akkor is igazítottam, függetlenül attól, hogy testalkatváltozás történt. Ugyanígy az igazításnál is teljes 100% garanciát adunk, tehát ezért csak 5 csillagozás tud lenni a Google-ön, ami van is.
1: A beszélgetéstől, az első találkozótól, az ruha átvételig, mondjuk egy komplet öltönyről van szó, mennyi idő telik el körülbelül?
0: 4-5 hét, több mint 4500 féle nagyon minőségi szöveteink vannak, ez körülbelül 10-12 nap, míg az országba érkezik, tehát innen indul. Ezt a részét nem tudom megerőszakolni, ez bejöhet 8 nap alatt is, meg bejöhet 15 nap alatt is.
1: És akkor itt minták vannak akkor, nem rá? Vagy, a minta, és onnan értem.
0: Így van, anyagvágatok vannak, ebből a 4500 féle anyagból lehet választani, 4500 féle inkszövetünk is van, és ehhez van 400 féle bélésejmünk. És ezután tudunk nekiállni egy szabás mintát csinálni, majd összerakni az öltönyt. Amikor legelőször találkozunk, akkor egy összeállított öltönnyel találkozunk, ami még egy kicsit bővebb lesz és hosszabb lesz, mert a 4-5 hét alatt lehet 4-5-2 kilót hízni is, és volt már ilyenünk, és utána lesz itt a tükör előtt beállítva, és rá 2 nap múlva elvihető az egész.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk akkor. Így néz ki tulajdonképpen személyre szabott öltöny készítés itt a Dress Mint By szalonban. Bíres Géza vendégen, folytatjuk még az ő igen érdekes életét, most zene, aztán folytatjuk.
2: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna FM. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Én azt mondtam neked, Géza, hogy amikor meglátom a képek hangulatát, egy az egybe egy ilyen nagyon vidám, egy Dolce Vita jött le, az olasz életérzés jött le. Pici kéttel lélekben azért olasz is vagy, nem? Lehet ezt mondani?
2: Nekem Olaszország az a másik hazám, mondhatni Ázsia a második, Olaszország a harmadik. Az olasz életérzés és az a mosoly, ahogy tudnak élni és élvezni az életet, azt, amit a magyaroknak nagyon meg kellene tanulni. És ez nem pénzkérdése, és ez nagyon fontos, illetve ahogy a színeket használják, ahogy megjelennek. És igen, sajnos a magyar öltözködési kultúra nagyon-nagyon távol van még mindig.
1: Meg kell tanulni, azt mondtad, ugye nemrégében kitettél egy posztot, nem kerül semmibe címmel, és hát majdnem vége láthatatlan volt, hogy mi nem kerül semmi, és az ember meggondolja, hogy tényleg csak ezen múlik, az egész ezen múlik. Megtanulható ez könnyen, vagy nagyon rendet kell tenni a magyar fejekben szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy megtanulható könnyen, azzal sincsen probléma, hogyha valakinek erre segítség kell, vannak ehhez megfelelő szakemberek is Magyarországon. Mi is segítünk, aki ide bejön, mi teljesen ingyenesen adunk stílus tanácsadást. Én szerintem nem nehéz, de tényleg, hogyha csak egy farmert felveszünk, egy ingel, barna cipő, barna öv, kék cipő, kék öv, a cipő harmóniával már egy keretet adunk az öltözködésnek, egyszerűen el lehet indulni.
1: Én már átöltöztem, először felvettem a rövid gatyát, és mondom, hoppa, jövök egy stílusikomhoz, úgyhogy akkor én felveszek egy hosszú nadrágot, meg egy inget, úgy így jöttem. No, kellene neked követned a trendeket, ugye, ha valami, akkor a divat is változik, vagy van a te fejedben egyfajta trend, és te diktálod azt, hogy ami neked tetszik, az tetszik másnak, és de rajta most egy gyönyörű, ugye tisztászok balacvirág öltöny, egy erősebb tónusú kendővel, és egy, hát az enyhe, hát a balacvirág különböző fokozatai vannak rajtad. Ez divat, vagy ez neked tetszik?
2: Ez nekem tetszik. Én nem követem a divatot. Én azt gondolom, hogy a klasszikus öltözékeket próbálom összerakni. Egy kicsit sportosabban, egy kicsit lazábban, egy kicsit olaszosabb életérzéssel, mint a színeket használva. Ugye vannak a mai fiataloknak a divatvilága, a teljesen bő és különböző dolgok. Ez az ő világuk, én maradok egy kicsit a klasszikusnál és az olasz életérzésnél.
1: Hogyan látod, ez az út a klasszikus és az olasz életérzésnek van jövője? Szerintem van, de mit gondolsz te, aki ebben aztán igazán benne van?
2: Hát ugye azt lehet látni, hogy a nyakkendő használat az Magyarországon már teljesen kifut. A home office az megölte még jobban a nem létező magyar férfi öltözködést. Úgyhogy, de én azt látom, hogy a fiatalság egyre igényesebb, elmegy két hetente barberhez, tehát hogy elkezd adni magára, és ez egy kis reménysugár arra, hogy ápolt férfiakat lássunk majd a jövőbe az utcán.
1: De neked sem nyakkendő lóg a nyakadban, ezt kendőnek hívják, nem? Egy nagyon jó anyagú kendőt, ha megnézhetem. Itt azért dúl a természetesség itt a kendőben.
2: Igen, igen. Én a szabóságban is, amiket használunk anyagokat, nálunk nincsen műszál, tehát például itt van lemvászon pamut keverékből ing, kókuszdió gombokat raktunk rá. Onnantól kezdve, hogy van benne pamut, sokkal puhább, mint egy merev lemvászon ing. Ez 24.990, ezerféle színben, de az öltönyanyagok is, mint kasmírgyapjú, vagy lemvászon. Az ingek pedig csak pamut.
1: És ezt igazoltam, hiszen most még beszéltél, megfogtam. Nekem van lemvászon ing, de tényleg ennek picikét sokkal sejme. A lemvászon tényleg egy kicsikét kemény. Szeretem a lemvásznat, de ez egy, és a kókuszdió gomb. Tehát a kókuszdió héjából.
2: Igen, a héjából van gomb, tehát hogy ez teljesen a természetes anyagok és újrahasznosítás megint csak.
1: Ez Ázsiából jött ötlet?
2: Minden. Ázsiából jött a kókuszdió gomb is, meg az anyag is.
1: Te magad csináld a szabás mintát is, tehát ez nem tudom milyen fazon, ez egy rövid úgy, slim fitting, vagy nem, vagy milyen?
2: Nálunk csak hosszú ingek vannak, és ez bőre van meghagyva. 24.990-ért benne van az árban az, hogy ezt testalkatra igazítjuk. Tehát akinek hosszú az ujja, vagy éppen bő, azt ráigazítjuk.
1: Én mondjuk egy elles vagyok, kinézek egy elles, bejövök, megbeszéljük, és akkor jön az igazítás.
2: Így van, lerövidítjük az ujját, vagy ott, ahol kell, átalakítjuk.
1: Na, kedves hallgatók, még egy szegmesig visszajövünk. Szóba fog kerülni a jótékonykodás, hiszen Géza életében ez is jelen van, nem kis százalékban. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Rádió.
1: Ez a kanapé Pucatillával.
2: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Itt ülünk a Batthyány utcában, a Dress Me and You szabóságban. Aki felmegy az oldaladra, az látja, hogy a divat, a anyagok, a ruhák mellett a jótékonyság nagyon erősen ott van az életedben. Volt egy aranyos videó nemrégiben, egy Down Syndrome-val élő kisfiú jött az utcáról, te pont kint voltál, megismert, ölelkezés kapott volna ajándékban. Honnan ez a fajta vonal, hogy segíteni azokon, akiken bizony kell?
3: Petivel már régi a kapcsolat, ő Tatabányáról van, egy Down Syndrome-ás fiúcska, de igazából a Down Syndrome-ásokkal való kapcsolatom egy 4-5 évvel ezelőtt bejött egy anyuka a kislányával. Soha nem volt semmilyen találkozásom életvitelszerűen közelből Down Syndrome-ás gyermekkel. A kislány bejött, rám nézett, megölelt, szia, Lili vagyok, és ölelt. Ölelt 2 percen keresztül. És én így lefagytam, és így mutogattam az anyukának, hogy... És akkor ő mondta, hogy igen, ők a szeretet nagykövetei. De érzik az energiákat. A negatív energiájú embereket nem is meg se látják. Tehát mellettem állt más ember, nem is köszön neki. Tehát érzik az energiát, és igazából megmaradnak a tiszta szeretet szinten 30 évesen is, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulnivalónk van tőlük.
2: Jól beszélsz, én sokat dolgoztam velük, és engem is sokat ölelgettek, pedig nagyon régen forgattam velük, találkoztam pár évvel, és tényleg ugyanaz a reakció volt. Sőt, volt itt nemrégiben egy jótékonysági divat bemutató. Ez miről szólt? Itt pénzgyűjtés is volt?
3: Így van, most 3. alkalommal rendeztük meg a Budapest Homo rendezvényt, ami most kivételesen Balatonfüreden volt. Olaszországból 3 olasz divatmodell és Párizsból támogatta munkájával Thierry barátom, akik eljöttek Magyarországra azért, hogy a magyar danszindrómás gyerekeknek gyűjtsünk. Egy gyönyörű szép nyári napot fogunk szervezni valószínűleg, hogy augusztusban, ahol elviszik őket vitorlázni egy kalandparkba, és az egész nap teljes ellátás, kis strandolás a Balatonon. Ez mellett női daganatos betegeket is támogatunk, sajnos nekem jó pár évvel ezelőtt a nővérem elment ebbe a szörnyű betegségbe, és onnantól kezdve én ezt így a lelkemben nagyon érzem. Általában parókákkal támogatjuk, a Milano Fashion Week-en is volt divatbemutatom, ott is több mint 10 000 euró értékben adományoztunk, és Firenzébe rendszeresen a Pitti Homo, a férfi világ divat kiállításon adományozunk, és ezáltal tényleg nagyon sokat segítünk azokon a nőkön, akik elvesztik a hajkoronájukat.
2: Ugye sokan mondták azt neked, hogy könnyű neked, Géza, aztán jött az írás, hogy nem olyan könnyű. Azért emögött, ugye most nem régen ismerjük egymást nagyjából 20-30 perce, de lejött az, hogy te ezt tényleg szívvel, élekkel csinálod. Sőt, azt is írtad, hogy nemzetközi is elismert. Hogyan jutottál oda, hogy erről a kis szalonról, a kicsi, most nem egy lekicsi nyitott jelző, tudjanak nemzetközi szinten is?
3: Ezt mind a social médiának köszönhető.
2: Hogy észrevették a fényképeidet először, mert az rögtön szemet szúr. Az a fajta stílus, az a fajta komponás, hogy egy kép készül.
3: Pontosan, igazából Aldo Farinolán láttam 5 évvel ezelőtt egy kabátot, egy szövet kabát bordó szörme gallérral. Nem lájkoltam, nem követtem, de ezt tavasszal láttam, karácsonyra megcsináltam magamnak. Decemberben rámél Aldo Farinola, egy olasz divatmodell, hogy te vagy a Szabó, aki jó kabátokat csinál. És néztem, és hogy ő szeretne januárra a Pitti Homo-ra, a férfi világ divatkiállítása egy kabátot, egy fehér szövetkabát, 2 soros gombolású ezüst gombokkal, ő tudja, mit akar, de nem tud eljönni, ő elküldi a méreteket, megcsinálom neki. Online kezet fogtunk, én csináltam egy 1500 eurós kabátot, úgy, hogy ő adott méreteket, vagy jó, vagy nem. Én megírtam neki, hogy én 9. este át tudom neki adni, de 10-én azt fel kell venni. Vagy jó, vagy nem jó. És ezt bevállaltuk, és ez 3-4 évvel ezelőtt meg is történt, és onnantól kezdve olyan sikereket értem el, mint a Pitti Homon, mint mindenhol, hogy azóta már csatlakozott több modell hozzám, és így elindult, illetve akkor ott találtam ki azt, hogy én szeretnék egy ilyen jótékonysági divatbemutató sorozatot, amire azóta is ingyenen jönnek Magyarországra.
2: Mi a te munkád szépsége? Minden munkának van szépsége, mert én azt veszem észre, hogy te ebbe igazából szeretsz emberekkel dolgozni, megtaláltad velük a hangot, te is megváltoztál Ázsiában, valami szépsége van, megfogalmazható ez, hogy mi a szépség a munkádnak?
3: Mindenképpen, főleg amikor ugye nem konfekció testalkatú ember jön be, és sehol nem talál magának ruhát, akkor egy olyan ruhát tudok rá készíteni, amitől ő egy egyszerűen olyan boldogság és öröm lesz számára, és látszik, hogy kivirul, egy új ember lesz, de akár az esküvőkre, hogyha készítünk a pároknak a legszebb napjukra egy öltöny, az ugyanolyan szépséget tud okozni számomra is, majd küldik a fotókat később, hogy nagyon szépen köszönjük, és hogy milyen jól érezték magukat.
2: Na, kedves hallgatók, a többet szeretnénk megtudni Gézel, akkor lesz, milyen jó oldalt fel kell keresni. Minden nap szinte van egy kis sztori, egy kicsit edukatív is az oldal, hiszen próbálod nevelni, hogy ez a nem kerül semmibe, tényleg ott ültem, és ledöbbentem, hogy tényleg nem kerül semmibe, és akkor hát, ha egyszer mi is majd olaszok leszünk, de mondjuk ez még messze van. Nem fejezzük be, csak szünetet tartunk, szerintem a beszélgetést, fogunk még találkozni, folytatjuk. Ennyi volt most, ennyi fér be. Egy picit mézes manzagot húztunk el, megmutattuk azt a fajta szellemiséget, azt a fajta hangulatot, ahogy Géza dolgozik itt Budapest első kerületében a Batthyány utcán. Köszönöm szépen, hogy ránk értél. Hamarosan nyit a bolt, és remélem, hogy sok fejből jön. Köszönöm szépen, és találkozunk még.
3: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
1: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában a Batthyány tértől nem messze található Dress Me and You férfi szabóság vendégei voltak, akivel pedig beszélgettem, Béres Géza szabó. Szó volt itt mindenről, stílusról, divatról, anyagokról, jótékonykodásról. Tényleg, hogyha egyszer arra jártok, érdemes benézni, egy csöpnyi Olaszország vár benneteket. A következő órában a témán pedig a home staging, hogy pontosan mit jelent, most az rövidesen tényleg kiderül.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kijevi hadi üzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtotta a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt és 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, 2 ember meghalt, 8 megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A Budapest-Miskolc vasútvonal leghosszabb, 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. Ma rendezik a 41-es Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a 2 Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Sok lesz a napsütés, majd főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kedves hallgatók, azok, akik éppen lakáseladás előtt állnak, nos, akkor ők fokozottan figyelnek a következő óra témájára, ami nem más, mint a home staging. Pontosan mit jelent és mit takar ez a fogalom? Erről beszélgetek két szakértővel, Jenőfi Rékával és Vitális Pintér Veronikával. Zene, aztán ők ülnek be a stúdióba.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczi Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Velem szembe, hát ha mondhatom, két gyönyörű csinos hölgyül, és amivel ők foglalkoznak, az nekem, megmondom őszintén, picikét új volt. Úgy hívják angol, hogy homestaging, hogy pontosan mi ezt meg is tudjuk, Jenőfi Rékától, és Vitális Pintér Veronika a két vendégem. Miről szól ez, hogy beszélgetünk el? Én arra szól, hogy az ember el akarja adni mondjuk a kocsiját, akkor előtte rendbe teszi. Ha kiteszek mondjuk akár még használva egy inget, egy kabátot, azt kivasalom, összehajtom, és úgy adom el. És a lakásokkal sincs ez másképp, nem? Tehát valamit csináltok a lakásra, hogy ez könnyebben elmenjen. Tehát mi ez a homestaging? Kezdjük így, ki kezdi?
2: Jó, akkor kezdem, okay. És üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon köszönöm, hogy felhoztad ezt az autóeladásos példát, ugyanis mi ezzel szoktunk előjönni, hogy könnyebben érthető legyen a homestaging, ugyanis ez a lakások eladás előtti felkészítését jelenti, vagyis az, hogy tudatosan készülünk az eladásra, hogy értékeset tudjunk adni a vevőknek, és ez a legkönnyebben tényleg ezzel az eladó autó példával lehet bemutatni, ugyanis tényleg mit csinálsz, ha el akarod adni az autódat. Kitisztítod a kárpitot, lemosatod. Ha apróbb javítani valók vannak rajta, megcsinálod. Kiveszed belőle a személyes holmit, a szemetet, stb. És úgy fotózod le, hogy ezt a legjobb árat kapd érte, és a tiedért verekedjenek kvázi a vevők.
1: Csak ezt még meg tudja csinálni az autó tulajdonos, de ide viszont már a lakásra már szakemberek kellene, hogy itt ülnek most velem szemben.
2: Egyrészt ez az egyik, hogy ezt érdemes szakemberrel csinálni, ugyanis az, hogy mire kell költeni, vagy mire nem érdemes költeni eladás előtt, ezt egy szakember tudja megmondani. Azt is egy szakember tudja megmondani, hogy mennyit érdemes, mi az, amit ki lehet hozni a piacelemzés alapján, hogy mekkora értéknövekedés érhető el, és amit még az autós példára visszatérve nagyon fontosnak tartok elmondani, mondani, hogy az autónál ugye ezt mindenki evidensnek érzi, hogy így kínálja az autóját. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a legnagyobb vagyonuknál, az ingatlanoknál is az emberek így gondolkodjanak, hogy igenis tudatosan készülök arra, hogy értéket adjak a vevőnek, és én is jól járjak, mert ezért hajlandó fizetni a vevő.
1: Mert rengeteg rossz példa van fent a neten, nem? Amikor az ember saját maga fotózóban nem tesz rendet, most sok ilyet láttatok. Hogyan, mi az első lépés? Tehát amikor megérkeztek egy lakásba, akkor terepszemle? Mi történik?
3: Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, az első lépés mindenképpen az, hogy nézzünk, körülnézzünk a lakásban, megnézzük, hogy milyen problémák vannak, milyen hibák vannak, mit kell kijavítani, mennyire van túlzsúfolva az a lakás, mennyire vannak mondjuk olyan színűre festve a falak, amitől a vevő így eliszkol gyorsan, ha belép, mert vannak nagyon megosztó színek. Ezeket nem használjuk semmiképpen a homestagingben, illetve még azt nézzük meg, ugye nem mindegy, hogy hol van ez a lakás. Tehát minden lakást a saját környezetéhez mérünk. Máshogy készítünk fel egy lakást, mondjuk, most mondok, csak hogy szemléltessek mondjuk a Rózsadombon, mert más lesz a vevője, más igényei vannak, meg máshogy készítünk fel mondjuk egy kicsi panellakást valahol mondjuk Miskolcon, mert ott is más igények vannak. Az, hogy az ingatlan legyen kitakarítva, legyen hibátlan, legyen személytelen, ne legyen a gyerekrajzokkal, a személyes tárgyakkal, a személyes bútorainkkal, a mosatlannal tele, ezek olyan elvek, ami viszont mindenhol megállja a helyét. Tehát ez mindenhol igaz, mert mindenki függetlenül attól, hogy milyen vastag a pénztárcája, a lehető legjobb lakást szeretné megvásárolni, olyat, amivel nem nagyon van már teendője, sőt, hát kifejezetten nincs teendője, ezt fogja értékelni, és milyen lakásokat állítunk a piacra, különböző célcsoportoknak értelemszerűen, mert a lokáció viszont nem mindegy.
1: Átfogó tudással kell rendelkeznetek meg azért mindenféle szép érzéke, hogy ez működjön. Erről beszélgetünk, kifejtjük egy ilyet, jó, hogy mi a tólik, tehát ugye valamikor csak rendet kell csinálni, valamikor meg festeni is kell, nem? De erről beszélgetünk hamarosan. Ez itt a kanapé, a témánk pedig a homestaging, és két vendégünk van, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika, homestaging szakértők, ebben állapodtunk meg. Hamarosan folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Igen érdekes témával kezdtük, és azzal is folytatjuk. Homestaging, most már tudjuk, hogy mit jelent, és két szakembere van itt, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika, homestaging szakértők. Szóval ott tartunk, hogy valakinek van egy eladó lakása, és akkor megkeres benneteket, jön egy terepszemle, és akkor ott aztán mennyi idő ilyen kérdés nincs, mert ugye valahol több idő, valahol meg csak azt mondod, hogy na csak egy festés, hogy tegyünk oda fel egy képet, nem? Tehát igazából akkor ti ott összedugjátok a fejeteket, és akkor kap egy tervet, kap egy üzletet, nevezzük egy árajánlatnak, hogy mennyiből lehetne ezt úgy kipofozni, hogy sokkal hamarabb és magasabb áron elmenjen, nem? Tehát mi történik, amikor beléptek egy lakásba?
2: Így van, tehát azért azt tisztázzuk, hogy a homestaging, amit körülbelül 50 évvel ezelőtt Amerikában fedezett fel, vagy jött rá egy Barb Schwartz nevű hölgy, hogy ez működik. Ő ezt a jó állapotú lakásoknak a könnyebb értékesítésére találta ki. Ugye magyar kifejezés még nincs is erre a homestagingre.
1: Gondolkodtatok már rajta egyébként magyar kifejezésen? Vagy még nem?
2: Hát még nem.
1: Jó, csak kíváncsi voltam.
2: De pont most az oktatásunkkal kapcsolatban kérdezte valaki, hogy akkor ez most magyarul van ez a tanfolyam, mert hogy homestaging tanfolyam, és magyarul van, csak még nincs magyar neve. És a lényeg az, hogy ahol ezt elkezdték használni, ott ugye a jó állapotú lakásokra vonatkozott ez, hogy kis festés esetleg maximum, de inkább bútorozás, dekorálás, profi fotózás, tehát ez a beleszeretős.
1: Ez a meglátni és megszeretni.

0: Peti, nem ezt
1: így
0: a variátot.
1: Így van. Minden döntésünk érzelmi alapú, ezt akár elhiszi valaki, akár nem, ez így működik, ezt kutatások bizonyítják, és ez működik is. Na most a magyarországi piacon azért, most abban nem menjünk bele, hogy miért, de a lakásállomány nagy része nem biztos, hogy megfelel annak az elvárásnak, hogy kis dekor, kis bútor elegendő ahhoz, hogy valódi értéknövelést érjünk el. Így sokszor előfordul az, hogy a klasszikus homestagingen túl is van teendő egy lakásban. Aha. Akár lehet ez egy 50 éve lepusztult lakás is, és akkor ott a teljes felújítással indulunk. Igaz, hogy azt már ingatlanfejlesztésnek hívjuk, de a vége ugyanúgy a homestaging. És a kérdésedre visszatérve, nyilván az árajánlat az ettől függ. Tehát nem mindegy, hogy nekünk mondjuk egy új építésű lakásban egy nap alatt kell odaszállítani bútort és dekorációt, meg esetleg függönyt varratni, vagy kapunk egy lakást, amiben mondjuk 3 hónapos teljes felújítási munkát kell levezényelni. Nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy az értéknövekedés is ennek megfelelő, tehát egy új építésű lakásnál mondjuk az alap homestaging-en egy 15-20%-os értéknövekedés lehet
0: ezek elérni. Ezek milliók azért, fordítva ki, ezek milliók.
1: Hát számoljunk tudom. Csak egy 50-60 milliós lakással.
0: A 15%-a már 9 millió forint.
1: Úgyhogy idézőjelbe természetesen csak bútorokat és dekorációt raktunk bele, és profi fotóssal lefotóztattuk.
0: Hát meg a ti szakértelmeteket oda tettétek.
1: Azért mondom, hogy idézőjelbe.
0: Én mögé láttam a jel mögé. Veronika, minden lakást elvállaltok, hogy valami azt mondja, hát ez nem.
2: Remélem, ezen most nem sértődik meg senki. De azt szoktuk magunk között mondani, hogy minden lakás alkalmas homestagingre arra, hogy felkészítjük, de nem minden tulajdonos alkalmas erre. Tehát nem minden tulajdonos tud ezzel azonosulni, nem mindenki fogadja el a szemléletet. Ez egy nagyon új dolog. Tehát nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, amiből éltünk mindig is, hogy így, jó ez így, nekem is jó volt, majd a vevő kifesti, úgyse tudom, mit csinálj, úgyse tudom, mit tetszene neki.
0: Van az a mondás, hogy eladás előtt nehogy kifest, mert igen. Akkor majd nem az.
2: Így van, tehát ettől ez még nagyon sok ember fejében van így. Szerencsére ugye azért azok az ügyfelek, akik megkeresnek bennünket, ők már úgymond edukáltak, tudnak erről, értik a lényegét, és velük fogunk tudni nagyon jól együttműködni, mert tudják az értelmét is, tudják az eredményt is, és akkor így gördülékeny az együttműködés.
0: Na, innen folytatjuk, lesz még erről beszélgetni, mert a téma tényleg érdekes. Még nem állok lakás eladás előtt, de álltam, és akkor lehet, hogy akkor meg kellett volna titeket keresni. Igen, ez a 15-20% ez egy nagyon-nagyon érdekes, és gondolom gyakorlatból vett példa. Na, a zene, aztán folytatjuk a témánk, a homestaging, vendégem Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika, homestaging szakértők itt Magyarországon.
3: Manna FM, kanapé.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Ez a kanapé Puczi Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Jenőfi Rékával és Vitális Pintér Veronikával, akik home staging szakértők, már tudjuk, hogy mi az. Gondolom, a mögöttetek, ugye nagyon nehéz azt mondják szakembereket találni, de egy nagyon, hát Pestes az a frankó szakember gárda azért ott van, nem? Hogyha uram, bocsánat, festeni kell, akkor van egy festő, aki jön, és akkor ti vagytok azok, igazából hétköznapi nyelven ti vagytok a művészeti vezetői ennek a felújításnak, ennek a home stagingelésnek. Home stagingelés, van ilyen szó? Vagy most lett?
2: Igen.
1: Home stagingelés.
2: Hát muszáj vagyunk ezt a kifejezést használni.
1: Tehát igazából egy szép érzékkel megáldott hölgyek vagytok, akiknek vannak víziói, és ezt a mesterek meg tudják csinálni. Tehát ti magatok mondjátok meg, hogy ilyen szín, olyan szín, ilyen bútor, művészeti vezető, nem?
2: Nevezhetjük művészeti vezetőnek, ez nagyon szépen hangzik. Én azt gondolom, hogy ez egy picit, vagy nem is picit összetettebb folyamat. Tehát ugye sokan keverik a homestaginget a lakberendezéssel is, vagy azt gondolják, hogy ez lakberendezés, sőt a legtöbben ugye ezt ilyen párnatologatásnak csúfolják, hogy a homestaging az gyakorlatilag abból áll.
1: Hát ők nem dolgoznak veletek.
2: Így van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valakinek azt javasoljuk, hogy költsön akár milliókat a lakására, mert az meg fog térülni, azért ott az több, mint szép érzék, tehát ott nagyon komoly piacelemzési, meg megtérülés számítás folyik, mert más pénzével játszunk. Tehát a homestaging, vagy az ingatlanfejlesztés, vagy ez az egész komplex folyamat, ez több, mint az esztétikai része. Aha. Nyilván az esztétika, vagy a lakberendezés része az, ami által meg tudjuk mutatni azt, hogy ez egy értékes lakás, hiszen egyébként ugyanazt a négy falat értékesítjük, de itt nagyon komoly gazdasági számítás is folyik a háttérben. Hát arról nem beszélve, hogy ma Magyarországon mesterembereket koordinálni, hát azt gondolom, hogy az a szép érzék az ahhoz
1: az
2: kevés.
1: Jó, persze, én a végén tetejét mondtam, hogy művészeti vezető és gazdasági szakemberek.
2: Így van.
1: Ki a legideálisabb ügyfél, aki mindent elfogad, és utána meg tök boldog, mert elment többére lakása, hogy van, aki még ott van, és próbál beleszólni, most természetesen név nélkül, de van olyan, aki ott van, hogy ti mondtak sárgát, ne, az legyen inkább zöld, jó, azt még benyeljétek, de ne olyan bútor, tehát van ilyen, aki próbál homestagingelni veletek együtt, és az már lehet, hogy nem olyan jó dolog.
3: Nyilván előfordul ilyen is, tehát, de az az ügyfél, aki megérti, hogy ez miről szól, és itt már abszolút lényegtelen, hogy neki mi tetszik, milyen bútor tetszik, milyen falszint, egy lényeg van, hogy a vevőnek tetszen. Uh-huh. És az ügyfeleink most már, én azt most meg kimondhatom, tehát most már minden ügyfelünk úgy áll hozzá, hogy tudja, hogy ehhez mi értünk. És egy cél vezérli őt is, hogy minél magasabb áron kelljen el a lakása, minél gyorsabban. És ha ebbe egyetértünk, és ez evidens számára is, akkor már nem lesz ebből se konfliktus, se, tehát ezt már nem kell egyeztetni az ügyfeleinkkel. Tényleg egy célunk van, ez az egy célunk van. És ehhez még nagyon fontos, hogy az ügyfél tudja, hogy mit akar. Tehát ez a költöznék is, meg nem is, el is akarom adni, meg nem is majd lesz valahogy ezen.
1: Legyen egy határozott álláspontja.
3: Tehát, hogy tudja, hogy mit akar, van egy következő lépés, mit akar ebből megvalósítani, hova lép, megvan a célunk, közös célunk van, akkor ez nagyon jól működik.
1: Na, a következő arról beszélgetünk majd, hogy hamarosan ezt azért oktatjátok, és ez egy teljesen új dolog, nem? Szóval azért mondjuk 20 évig nem volt ez, vagy Magyarországon volt már, vagy csak mi nem tudtunk erről?
2: Nem, hát 20 éve ez még Magyarországon nem létezett. Talán egy 10-12 éve hallunk egyáltalán először a homestagingről Magyarországon, Nyugat-Európában és Amerikában. Ez már teljesen evidens, hogy az emberek így adják el az ingatlanjaikat. Nyilván a magyar piac azért sok mindenben más, mint egy nyugat-európai vagy amerikai, de ezen igyekszünk változtatni.
1: Hajrá, erről beszéltünk még, mert lesz egy workshop, illetve tanfolyam, hogy pontosan mikor, hamarosan kiderül, de most mondom, október 8-án, de erről még bővebben beszélgetünk a zene után.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik. Wow.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves agatok, folytatjuk a beszélgetést. A témánk most már tudjuk, mi a homestaging, és két szakértő, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika vannak itt, akik bizony, ha kell, akkor kézbe veszik a lakásunk sorsát, sőt, most már át is adják a tudást. Október 8-án lesz egy ilyen workshopot, mondtam, de akkor ez nem az egy egynapos tanfolyam. Megtanulható ez egy nap alatt. Hát azért valami csak kell, hogy legyen. Hát ti se úgy jöttetek a világra, hogy homestaginger szakemberek lettetek, nem? Egy nap alatt mi adható át?
2: Ez az egy nap pont arra elég, hogy akit érdekel ez a szakma, váltásban van, valamit szeretne kipróbálni, valami, mondjuk egy múlt is monoton munkából kiszállna, akkor pont elég ez az egy nap arra, hogy megtudja, hogy ez egyrészt neki való-e, és nagyon sok gyakorlati tudást, tehát az elméleti mellett nagyon sok gyakorlati tudást is, segédleteket átadunk, hogy akár el is tudjon indulni ebbe a szakmába. Nyilván itt a szakma megtanulása mellett azért vállalkozóvá is kell majd válnia, tehát hogy ebben azért még ott vannak lépések, amit neki magának kell megtennie, de ez a teljes nap erről szól, hogy ő belelásson részleteibe, minden részletébe belelásson, hogy is néz ki, miből áll ez össze, mennyi minden kell hozzá, hogy ő lássa, hogy ez nem csak párnatologatás, nem csak azon, a munkánk nagy része nem az, hogy a valamelyik lakberendezési áruházba párnákat válogatunk, meg tapétát válogatunk, hanem ennél ez sokkal összetettebb.
1: Na hát ez kell egy érzék is. De ha már elhangzott itt a pályaváltás, hogy ti magatok is pályaváltók vagytok, ezt tökre érdekeltek. Az én feleségem például a gépészmérnökséget hajtott, és lett ötvös művész 5 éve. Ő ebbe találta meg, és a hölgyeknél érzem azt, hogy van egy, amikor úgy valamit hátra szeretnénk tenni, és valami megvalósítani saját magamat. Ugyanezt történt nálatok, és volt egy bólogatás, hogy ez volt. És bejött, tehát az ott a két boldog, hogy ugye azt mondta, a nézőket mondtál, hogy kár, hogy nem látják a nézők, hogy két ilyen nagyon boldog hölgyel beszélgetik, és ez jó dolog, mert olyat találhatok meg magatoknak, ami ugye nektek is jó. Mikor sikeres az egész, amikor örültök az ügyfélrel együtt, hogyha ténylegesen realizálni lehet egy magasabb árfolyamot, és akkor ez a win-win szituáció, nem? Tehát azért van egyfajta fokmérő a ti munkátoknak.
3: Igen, hát én egész életemben mindig azzal foglalkoztam, ami nekem örömet adott, és annak is, akinek ezt a munkát végeztem. Aha. Én nekem van lakberendezői múltam, de mielőtt homestaginggel foglalkoztam, én valami egész másfajta vállalkozásban voltam, tehát nekem a vállalkozói lét az nem új, viszont az egy olyan sztori volt, hogy ott akkor termeltem pénzt, hogyha éjjel-nappal bennültem az üzletben. És igazából nekem az nagyon fontos, hogy ebben a szakmában egyrészt ugye a lakberendezői múltamat is, tehát az esztétikával kapcsolatos szerelmemet kiélhetem, másrészt azért nekem van egy racionális oldalam is, tehát amikor itt pénzről, gazdasági megtérülésről beszélünk, azt is kamatoztathatom, illetve azt, hogy embereknek a sorsfordító döntésében vehetünk részt, és nem csak az eladói oldalon, amikor jól megtérülő befektetésként eladjuk az ingatlanát, vagy felkészítjük és eladjuk, hanem hogy a vevők számára is olyan ingatlanokat kínálunk, amiért ők maguk mondják, hogy végre fizethetnek érte.
1: Tényleg,
3: mert
1: ott is van egy nyertes, aki
3: így van, nem is gondoltam, tehát ez egy win-win szituáció mindenképpen.
1: Az eladónak megalkottuk a win-win-win-win a köbön. És te, Veronika, te is egy pálya, hogy vagy, aki ezt csak megtalálta magát?
2: Igen, igen. Én nagyon máshonnan jöttem. Ez is megmutatja, hogy ez a szakma nagyon sokrétű. Én közgazdász vagyok. És multinál is dolgoztam logisztikusként, és egyébként a pályám még annó a külügyminisztériumban kezdtem, tehát, hogy nagyon sok mindent csináltam, mert nyilván ezekben egy közös az, hogy alkalmazott voltam, tehát nekem a vállalkozói lét is új volt ezzel a szakmával együtt, de nem kérdés, hogy jó döntés volt, megérte, nagyon, nagyon izgalmas ez a munka, nagyon sokrétű, nagyon sok emberrel ismerkedünk meg, nagyon jó együttműködéseink vannak, és a siker a végén tényleg, hogy így gyakorlatilag igen, hárman örülünk egy sztori végén.
1: És ezt a munkát ezt szeretitek,
2: ez iszonyan tölt.
1: Hol lehet benneteket megtalálni, mondjuk valami konkrétumot, aki esetleg hallottak alapján épp szeretne veletek foglalkozni?
3: Van egy weboldalunk, rennahome.hu, itt lehet tőlünk időpontot kérni, és akkor tudunk konzultálni, hogy ki mit szeretne valójában az ingatlanával, illetve ott nagyon sok mindent magáról a homestagingről, erről az egész folyamatról lehet találni. A tanfolyammal kapcsolatban pedig a rennakademi.hu oldalon lehet már most is
1: október
3: jelentkezni.
1: 8, hát, tényleg ez inkább hölgyeknek való meló, vagy pasiknak? Ez érdekes kérdés a végére, mert gondolom, teljesen más látnék bele én egy lakásban, mint mondjuk ti. Nem biztos, hogy rosszat vagy jobb, nem tudom. De inkább ez egy hölgy, női meló, nem?
2: Igen, azt mutatják itt a jelentkezők is, meg akik már a szakmában vannak, hogy nagyrészt hölgyek foglalkoznak ezzel, de azt hozzáteszik, hogy nagyon sok férfi kell mögénk, úgymond, mert a szakemberek, tehát a terveink csak papíron léteznének, ha nem lennének szakembereink. Nyilván velük nőként nagyon jól kell tudni együttműködni, de igen, ezt főként így nők szokták választani ezt a területet.
1: Na, kedves hallgatók, a teljesség igénye nélkül, de igyekeztünk mindent megtudni a homestagingről. Én már úgy állok fel innen, hogy most már akkor szinte tudok mindent, és ha valami kell, akkor meg lesztek találva pestiesen. Szóval köszönöm szépen, hogy befáradtatok. Jenőfi Léka és Vitális Pintér Veronika homestaging szakemberek voltak a mi vendégeink most. Köszönöm.
3: Köszönjük a lehetőséget. Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában a homestaging fogalmát igyekeztünk körbejárni, ugye vissza az alappéldához, hogyha eladod a kocsidat, akkor az kipucolod, kitisztítod, és úgy teszed ki a hirdetést, miért tennél pont másképp a lakásodat, csak ez a műfaj bizony szakembereket igényel. És ez volt a kanapé első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhatok, én Pucatila voltam, ti azonban nem menjetek sehova, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik. A viszonthallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Változóan felhős napos időre számíthatunk. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini gázolásos támadás gyanúsítottja. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini gázolásos támadás gyanúsítottja. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. Tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, két ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Időjárás.
3: Sok lesz a napsütés, majd főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Manna, ez Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Jó vasárnapi kanapézás, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és indítom már is a mai műsort, amiben elsőként Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével fogunk beszélgetni arról, hogy mi állhat a hátterében az esti hűtőkamra kifosztásnak, és hogy hogyan tudjuk ezt egy kicsikét mérsékelni. Aztán pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével nézzük meg, milyen hatása lehet az újabb alapkamat csökkentésnek. Az utolsó órában pedig kedvet csinálunk a nyári Margó Fesztiválhoz. A legzenésebb irodalmi fesztiválról beszélgetek a kommunikációs igazgatóval, Mátyás Kittivel. Tartsatok velem, meg Neil Horan-nál, mert most jön a The Show.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Szerintem mindenkinek ismerős ez a szituáció, helyzet, hogy amikor lecsendesedik a ház, elkezdünk kívánni valami kis édeset, cukrosat, egy kis darab sajt, valamit nézzünk meg a hűtőben, és akkor azt vesszük észre, hogy már jó hosszú ideje semmi más nem csinálunk, csak pakoljuk kifelé a finomabbnál finomabb falatokat. Na, hogy mi lehet ennek hátterében, erről beszélgetek a mai alkalommal Horváth Patríciával, a Nyugvéd Testtudat trénerével. Szia!
1: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát megint egy nagyon izgalmas témát vetettél fel, hogy miről beszélgessünk, és azt gondolom, hogy a hallgatók ezt abszolút tudják, mert szerintem nincs olyan család, ahol vagy az egyik, vagy a másik, vagy akár mind a két fél ne csinálná hát az esti hűtő ajtó nyitogatás, amikor az egész napi fáradtság után gyakorlatilag hazaesünk, és magunk elé vesszük az egész kamrát. Én azt tapasztalom, ugye, hogy a legtöbb ember a mai világban teljesen félreért így a saját éhségét vagy éhségérzetét, és azt hiszük, hogy azért teszünk sokat, mert gyengék vagyunk, vagy fegyelmezetlenek, vagy nincs odanalmunk, pedig nagyon sok esetben nem is a gyomrunk, nem is a testünk éhes, hanem az idegrendszerünk.
0: Na, ezt azért egy kicsikét magyarázd meg nekünk, hogy hogy érted.
1: Én úgy fogalmaznám meg, hogy nem a túlevés a modern ember fő problémája, hanem hogy idegrendszeri éhségben élünk. Ugyanis a jelenlegi életben mi, a modern emberek, folyamatosan készenléti állapotban élünk. Reggel már telefonra kerülünk, azonnal ömlik ránk az információ. A hírek, az üzenetek, az elvárások, a munkahelyi stressz, a nézeteltérések, a megfelelési kényszer, a közösségi médiát már gyakorlatilag meg sem említem, hát konkrétan teljesen becsigázott az életünk, mert folyamatosan egy online smogban élünk, és ezáltal az összehasonlítgatás, hiszen folyamatosan szembe jönnek velünk ugye más emberek tökéletesnek hitt élete, és közben az agyunk gyakorlatilag soha nincs nyugalomban. Ezért van az, hogy hazaesünk az egész napi munka után, és konkrétan beköltözünk a hűtőbe, vagy a hűtő elé, vagy a kamrába, mert hogy ezzel tudjuk magunkat lenyugtatni. Az idegrendszerünk így próbál megnyugodni.
0: Hát ebből a szempontból én még soha nem gondoltam az esti kajálásra, illetve az éhségérzetre.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a mai emberi agy egy agyi éhségben él. Ugye régen az emberek fizikailag voltak fáradtak. Ma mentálisan is az idegrendszerünk van kimerülve. És ez egy teljesen más típusú fáradtság. Sokan ugye egész nap ülünk a gép előtt, laptopozunk, ülőmunkát végzünk, nyomkodjuk a telefont, stb. És mégis estére úgy érezzük, hogy mintha agyon csaptak volna minket, teljesen lemerültünk. És ilyenkor az agy egy gyors megnyugvást akar. És az a rossz hírem, hogy az agynak a leggyorsabb megnyugtatásához pedig cukor kell, szénhidrát kell, nassolás kell, mert ezek okozzák a gyors dopamin választ. Ezért van az, hogy este chipset kívánunk, vagy csokit, vagy süteményt, és hogy folyamatosan körözzünk így a konyhapult körül, nem tudom, hogy ismerőse a hallgatóknak ez a jelenet, és nem a testünknek van erre szüksége, hanem az agyunknak, mert az agyunk jutalmat akar. Azt mondjuk magunknak, hogy egész nap bírtam, na most aztán én ezt már pedig megérdemlem.
0: Na, folytassuk akkor innét. Horváth Patríciával, a New Way Testtudat trénerével beszélgetünk az éjszakai nassolásról és az esti kamra kifosztásról. Ha van kérdésetek, 0677 1098-at, jöhet ide!

0: Kellemes vasárnapot kívánok a Manna kanapéval, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a témán Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, az esti nassolás, a késői hűtőhöz járkálás.
1: Egész nap bírtam, és utána este pedig jön az, hogy na most akkor én ezt már megérdemlem. Például azt mondjuk, hogy én saját magamról tudom, hogy én délben, és egész életemben nem úgy éltem, hogy délben ettem volna túl magam, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sok nő nem délben eszi túl magát, hanem este 9-kor, 9:30-kor, 10-kor, amikor végre leülünk. Nem tudom, hogy ismerős-e az érzés.
0: Ó, hogy ne!
1: Amikor már a gyerek elaludt, már túl vagyunk az házi feladatokon, lefürdött, mélyen alszik a gyerkőc, elindítottuk a mosogatógépet, a mosógépet, vagy kivasaltunk, vagy holnapra összepakoltunk, leülünk, akkor kezdünk kiengedni, na és akkor van az, hogy na, most akkor kéne enni valamit. Gyakorlatilag ezt én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem az ételt látjuk az ételben, hanem az érzelmi fájdalomcsillapítót. Szerintem a legnagyobb tévedés az, hogy a fogyást és a testalkatot pusztán kalóriákra ezt egyszerűsítjük. Ez szerintem tévedés. Valóban nagyon fontos a táplálkozás, de gyakorlatilag az ember az nem egy robot. A testünk az reagál. Reagál a stresszre, reagál az alváshiányra, szorongásra, érzelmi túlterheltségre. Ha valaki állandóan stresszben él, akkor a szervezete egy túlélő üzemmódba kapcsol, és ilyenkor automatikusan elkezdünk több cukrot kívánni, rosszabb lesz ezáltal az inzulin reakciónk, tehát a válaszreakció, ezért nehezebben regenerálódik a szervezetünk, rosszabbul alszunk, és gyakorlatilag indul a bűntudat, a lassabb fogyás, az esetleges túlsúly, és gyakorlatilag nem találjuk a helyünket a világban. Sokszor, amikor jön hozzám valaki fogyni, és azt mondja, hogy mindenképpen kell neki a fogyáshoz valami segítség, akkor meg szoktam nyugtatni, hogy nem elsősorban nem azért nem tud lefogyni, mert gyenge az akarata, hanem azért, mert valószínűsíthetőleg a teste meg a lelke hónapok óta túlélő üzemmódban működik. Akár párkapcsolati feszültségek, ki nem mondott dolgok, a munkahelyi stressz, ezek gyakorlatilag egy olyan szintű nyomást és idegrendszeri túlterhelést okoznak a szervezetnek, ami miatt, amikor este megpihenünk, automatikusan enni akarunk. Tehát ez egy teljesen normális válaszreakció a szervezettől.
0: Ugye tudom azt, hogy kellene csinálni, mert ez ömlik rám mindenhonnét, hogy edzek eleget, hogy háromszor legalább egy héten menjek el edzőterembe, hogy miért nem tudom tartani a fehérje zöldségmenüt. Azt gondolom, hogy már ez iszonyatosan feszültséget okoz, nem?
1: És nagyon-nagyon jó a kérdés, Kriszta. Tökéletesen látod, hogy a mai egészséges életmód, vagy ez a trend, már az maga egy hatalmas stressz nagyon sok ember számára. Tehát gyakorlatilag ez a modern wellness életprogram néha több nyomást tesz az emberre, mint hogyha ezzel nem foglalkoznánk. Ugye ott van, mit tegyél, mikor egyél, mit ne egyél, lépésszámlálás, folyamatosan óra a kezünkön, minden lépés számolunk, edzés, mikor edzünk, mennyit vagyunk zsírégető tartományba, kalóriaszámlálás, makrók, mikrók, fehérjebevitel, reggeli rutin, és gyakorlatilag az emberek már attól szoronganak, hogy hogyan kellene jól élniük.
0: Na hát akkor innét még folytatjuk tovább, hogy mit tehetünk mindez ellen hasznos gyakorlatilag,

0: szédíts már.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, halkan, hogy senki meg ne hallja, odaosonunk este a hűtőhöz, és amit találunk, amit érünk, azt faljuk, tömjük magunkba, hogy mit lehet tenni az esti nassolás és a kamra kifosztás ellen. Erre jönnek nem sokára gyakorlati példák, Gregory Porter pedig a Revival-lel érkezik hozzánk.
2: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, jó vasárnapi rádiózást, és hát remélem, hogy ezt az adást hallgatva egy kicsit csökkenni fog az a helyzet és szitu, amikor este nekiállunk kirámolni a hűtőt és a kamrát. Horváth Patriciával beszélgetünk ugyanis erről, és ugye ott tartottunk, hogy állandóan szorongunk már attól a tudattól is, hogy ömlik ránk az, hogy hogyan kellene élnünk, hogyan kellene táplálkoznunk, hogyan kellene mozognunk.
1: Egészség véleményem szerint nem az állandó önkontrollból születik, hanem egy stabilabb idegrendszerből és egy nyugodtabb lélek állapotból. Mert hogy a nyugodt ember jobban alszik, lassabban eszik, kevésbé impulzív, és ritkábban zabálja túl magát. Ezt nem tudom szebben mondani, tehát nem lesz esti túlevés. Nagyon érdekes megfigyelni, amikor valaki egy nyugodtabb életszakaszba kerül, tehát kevesebb a stressz, akkor utána jobban is tud aludni, jobbak lesznek az emberi kapcsolatai, több lesz a jelenléte, tehát jobban megéli a jelent, és ilyenkor sokszor automatikusan csökken az esti, úristen, mit tegyünk állapot, és nem azért, mert hirtelen erősebb lett az a bizonyos ember, hanem azért, mert az idegrendszere végre biztonságban érzi magát. Ez egy nagyon fontos pont, hogy nem erősebbek vagyunk, hanem biztonságban érezzük magunkat, és ettől egyszerűen el tudjuk könnyen hagyni az esti evést.
0: Hogyan lehet ezt az állapotot elérni?
1: Jó, hát akkor nézzünk egy-két gyakorlati tanácsot is. Nem mindig drasztikus diétákra van szükség, meg ez a 600 kalórián legyünk, hanem gyakorlatilag apró változtatásokra, hogy adott esetben, ha hozzá is nyúlunk az ételhez, akkor inkább fehérje alapú legyen, esetleg egy akár édes fehérje szelet, vagy turmix, vagy egy esti leves, tehát hogy gyakorlatilag a chipset meg a csokit először cseréljük ki más típusú étellel, ami inkább fehérje alapú, és a kisebb idegrendszeri változások szerintem sokkal többet tudnak segíteni, mint a drasztikus mindent felülírunk. Például reggel telefonmentes idő. Ugye nagyon sok esetben azt látom, hogy aki reggel felkes, egyből elkezd rollozni a telefonja, nem tudom, ismerős a hallgatóknak ez a gyakorlati rész. Ha meg tudja valaki azt tenni, hogy mondjuk az első 10, majd 15, majd 20 percben nem a telefonjával kezdje napot, automatikusan nyugodtabb lesz az idegrendszere. Lassabb evés. Az emberek többsége nem is eszik, hanem kapkodva tömi magát, vagy a kocsiban gyorsan megeszik valamit, vagy bekapok pár falatot rohanás közben, utcán, zacskóból, vagy milyen ezekről péksüteményes zacskókból. A lassabb bevés javítja az emésztést, csökkenti a túlevés, ugye megjön a telítettség érzete, és megnyugtatja a testet.
0: Jönnek még gyakorlati tanácsok a témában, Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Kanapézzunk együtt, sziasztok! Ez a vasárnapi kanapé a Mannán. Én Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Patrícia a vendégem, a New Way testtudattrénere, akivel arról beszélgettünk, hogy mit lehet tenni az éjszakai nassolás, a hűtőkirámolása ellen, és ott tartottunk, hogy hozol nekünk gyakorlati tanácsokat is, hogy hogyan lehet lelassítani egy picikét az életünket.
1: Szoktam egy ilyen 21 napos életmódváltó programot csináltatni az emberekkel. Ez különböző lépésekből áll. Adott esetben minden nap egy e-mail, minden nap egy apró dolgot változtatunk meg az életvitelünkön, de ez ilyen apróságokkal kezdődik. És van benne az egyik nap egy olyan feladat, hogy minden harmadik falat után tegyük le egy-két percre a villát. Nehezen tudják megcsinálni a vendégek, viszont az egyik legnagyobb, legjobban szeretett feladat, mert el tudnak kezdeni lassabban enni. Ami még nagyon fontos, erről már egyszer régebben beszéltünk, hogy evés közben nincs képernyő. Gyakorlatilag olyankor az agy nem érzékeli rendesen az evést, illetve stresszhormonok kezdenek a bélben termelődni, tehát gyakorlatilag az emésztésnek a minősége és hatékonysága is romlik, hogyha folyamatosan telefonozás, vagy rollozás, vagy pedig tévénézés közben eszünk. Illetve amit már egyszer ugye mondtam, hogy cseréljük ki ugye az étkezést ugye inkább fehérjékre és rostokra, azért, mert akkor stabilabb lesz a vércukorszint, és a stabilabb vércukorszint gyakorlatilag nyugodtabb idegrendszert fog eredményezni.
0: Mi az, amit még mindenképpen tanácsolnál a helyes táplálkozáshoz, az idegrendszerünk megnyugtatásához?
1: Hát van még egy pont, amit még én is csak gyakorlok, és ebben még nem vagyok elég ügyes, ugye néha Schuster cipője a lukas, szokták mondani, hogy nem kell mindig megérdemelni a pihenést. Ugye sokan csak akkor engedik meg maguknak a nyugalmat, amikor már teljesen minden feladattal kész vannak, és teljesen kimerültek. Néha menet közben is tudni kell megállni, pihenni. Ismétlem, ez még nekem is fejlesztést igényel, de azért elmondtam, mert lehet, hogy valakinek ez akár hamarabb meg lesz ez a pont, de mindenképpen az idegrendszeri nyugalmat segíti, és ezáltal az esti túllevést, hűtőnyitogatást gyakorlatilag tudja szabályozni, hogyha megvannak azért a napi 3-5 perc, akár napközbeni pihenőidők is.
0: Na akkor tényleg már csak az van hátra, és ennyi fér bele, hogy jöjjön egy záró gondolat, Patrici, tőled a mai adás végére.
1: Azt gondolom, hogy az embereknek a legnagyobb dolog, amire szükségük lenne, az a megnyugvás. Ugye a test az nem ellenünk dolgozik, hanem jelez. Akkor, amikor este jelez a testünk, hogy már pedig neki cukorra és cukorsok terápiára van szüksége, akkor azt mondja, hogy ha-hó, figyelj rám, és egy kicsikét vigyázz rám jobban. Ezt a testünk is üzeni, és az idegrendszerünk is, mert ugye gyakorlatilag test, idegrendszer és lélek kéz a kézben jár. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy mit ne együnk meg este, hanem az, hogy mitől vagyunk ennyire kimerültek. És hogyha erre odafigyelünk, és ezt megválaszoljuk, és nem picit változtatni tudunk, akkor lehet, hogy többet fog zárva maradni este a hűtőnek az ajtaja. Köszönöm szépen, Kriszta!
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patríciával, a New Way testtudattrénerével töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban, és annak mentünk utána, hogy mi állhat a hátterében annak, hogy este, amikor lecsendesedik a család, meg a ház, nincs körülöttünk senki, akkor nekiállunk kifosztani a hűtőt és a kamrát. Elmondta Patrícia, hogy az idegrendszerünk és az agyunk az, ami ilyenkor éhes, és hogy mit tehetünk ez ellen, hogy egy picit jobban ráforduljunk az egészséges életmód útjára. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is, a Manna podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: 4 óra után már a pénzügyi percek jönnek, alapkamatvágás történt megint, úgyhogy ezt beszéljük át egy picikét szakértőmmel, Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, Dua Lipa pedig a Houdinivel nyitja meg az órát. Tartsatok velem!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony időre számíthatunk, a déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kijevi hadi üzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket meg. Késelt. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Tűzötött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek, átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Időjárás.
2: Sok helyen derült az égbolt, majd délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra után is köszi, hogy együtt kanapézhatunk, ez a 98.6 Manna FM, amiben ilyenkor vasárnap délután startol a pénzügyi percek, megint történt alapkamatvágás. Erről és ennek hatásairól beszélgetünk, a közvetlen hatásokról és a hosszú távúakról is, Dua Lipa és a Houdini után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy együtt mannázunk, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és indul már is a pénzügyi percek a vasárnapi kanapéban Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki ezúttal is egy aktualitásról számol be nekünk. 22-én néhány nappal ezelőtt történt meg az alapkamat vágása, hogy mennyivel is, meg mit is takar ez az alapkamat vágás, na ezt fogjuk ezúttal megbeszélni.
1: A várakozásoknak megfelelően július 22-től 25 bázisponttal csökkentett a jegybank az irányadó kamatszinten. Ezzel az alapkamat mértéke 5,75%-ra mérséklődött. Ez nem okozott igazából komoly meglepetést, hiszen az előző június végi kamat döntéskor az a jegybank bejelentette azt, hogy gyakorlatilag egy mini kamat csökkentési ciklust indít, ami szeptember végéig fog tartani, tehát három lépésben, júniusban, júliusban, augusztusban 25-25-25 bázisponttal vágni fogja az alapkamatot, ha csak nem történik valami nagyon váratlan esemény. Így nyár végére, ősz elejére akár 5,5%-ra is csökkenhet az irányadó kamatszint hazánkban. Ennek következett be most a második lépése. Ugyan a nemzetközi környezet kicsivel ott, ugye az amerikai-iráni konfliktus újra fellángolt, fogalmazunk így. Ez ugye egészen komolyan megemelte újfent az olajárát, világpiaci árát, ami ugye az energiahordozók, illetve az üzemanyagok árát is felfele tolta, ami Magyarország számára, ami ezekből erősen behozatalra szorul, bizony nem egy kifejezetten jó hír, de ettől függetlenül a egyéb nemzetközi környezet, illetve a hazai belső helyzet, gondoljunk csak az igen csak alacsony ékekre, gyakorlatilag továbbra is lehetőséget teremtett az alapkamat további mérséklésére.
0: Mit várhatunk ettől a kamatvágástól?
1: Ezzel a lépéssel azért július 22-től továbbra sem fog minden érdemben átalakulni. Ugye az irányadó kamatszint az a gazdaság számára irányadó, ugyanakkor egyéb cégek számára nem jelent feltétlenül érdemi változást. Mondjuk így, hogy nem fogjuk a betéti kamatunkban, vagy éppen a hitelkamatainkban azonnal érzékelni ezt a módosítást. Azért vannak olyan termékek, itt elsősorban mondjuk egyes folyószámla hitelekre gondolok, ahol a kamatszint közvetlenül az alapkamathoz van kötve, vagy mondjuk a munkáltatói kölcsönök azon fajtájára gondolok, ahol alapkamattal kamatozik a felvett hitel. Ezeknél a kölcsönöknél azonnal érződik az alapkamat változása. De egyébként van néhány olyan betéti termék is, bankbetéti termék is, amelynek a kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz van kapcsolva. Ezeknél azonnal lehet érzékelni az alapkamat csökkenését, de alapvetően, ha ma bemegyünk egy bankba és szeretnénk mondjuk személyi kölcsönt vagy lakáshitelt felvenni piaci alapon, akkor nem fogjuk azt látni, hogy hoppá, érdemben olcsóbbak a hitelek.
0: Na hát akkor innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Az igaz, hogy nem fogjuk a mindennapokban azonnal érezni az alapkamat vágását, újabb vágását, csökkentését, de hogy milyen hatásai lehetnek mégis akár a mi életünkre is, ezeket még megbeszéljük a folytatásban.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé. Köszöntöm azokat, akiket érdekelnek az aktuális pénzügyek, a hitelfelvétel, a pénzpiac alakulása. Szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ezúttal arról beszélünk, hogy néhány nappal ezelőtt megtörtént az alapkamat újabb vágása, 25 bázisponttal csökkentették, 5,75-ön áll most, és ha minden igaz, akkor ez a tendencia folytatódni fog. De ott tartottunk, hogy nem fogjuk érezni a mindennapokban ezt az alapkamat csökkentést, de akkor tegyük tisztába, hogy mi is ez az irányadó kamatszint.
1: Az irányadó kamatszint egyébként technikailag egy kéthetes futamidejű kamatnak felel meg, tehát mondjuk ki, a rövid futamidejű kamatokat, pénzpiaci hozamokat befolyásolja közvetlenül és azonnal, a jegybanki alapkamat módosítása. Tehát valójában ezeknél, azon kölcsönöknél, amelyeknek a kamata ilyen mutatókhoz van kötve, azoknál lehet várni azt, hogy tényleg nagyon gyorsan begyűrűzik a változás hatása. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ilyen hiperpérdően a lakosságnál az úgynevezett változó kamatozású jelzálók hitelek, amelyek jellemzően a bubor a bankközi kamatlábakhoz van kötve. Igen ám, de ezen kölcsönöket jelenleg véti még a kamatstopp, tehát gyakorlatilag hiába mérséklődik egyébként a bubornak a nagysága azért, mert az alapkamatot vágják, ez gyakorlatilag nem jelenik meg a hitelek kamatában, mert ezek még mindig egy ennél alacsonyabb szinten vannak fixálva. Tehát ez az elméleti mondjuk hatás megjelenik a gyakorlatban is, csak maga ez a gyakorlati változás nem csapódik le az érintett hiteleknek a kamatában a kamatstopp miatt.
0: Ha a többi hozamra tekintünk, ott hogy jelenik meg az alapkamat vágása?
1: Ott azért az alapkamat módosítása egyrészt sokkal lassabban jelenik meg, másrészt tompítottan jelenik meg. Fontos azt is tudni, hogy mondjuk a hosszú futamidejű hozamkörnyezetre, egyébként a rövidre is, de a hosszú futamidejűre még inkább, más tényezők is nagyon jelentős mértékben hatnak. Gondolok itt a nemzetközi hozamkörnyezet alakulására, gondolok itt az egyévi világpiaci környezeti alakulásokra, a külföldi hozam és kamatszintekre, a forint-euró árfolyamára, vagy a forint más devizelemekkel szembeni árfolyamának az alakulására. Ezek a tényezők mind-mind hatnak a hosszabb futamidejű hozamokra, gondolok itt akár a hosszú futamidejű állampapírhozamokra, de gondolok akár a bankközi hozamokra is, ezt nevezik birsnek. Ezek a hozamok határozzák meg sokkal inkább a piaci kamatozás célok hiteleknek a kamatszintjét.
0: Na, miértre is választ adunk. Nem sokára ez a 98.6 Manna FM kanapéja, ahol a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk arról, hogy megint csökkentették az alapkamatot, és hogy ez a 25 bázispontos vágás pontosan mit is jelent, és milyen gazdasági következményekre lehet számítani. Ezt latolgatjuk még a folytatásban.

Hallgassátok a pénzügyi perceket itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, a szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Megnézzük még, hogy a piaci kamatokra hogyan hat-e egyáltalán ez az újabb alapkamatvágás, ami néhány nappal ezelőtt történt. A The Cure és a Boys Don't Cry után fogjuk folytatni. Maradjatok!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: rádiózást, köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en vagytok ti is, ez a vasárnapi kanapé a 98.6 Manna FM-en, és benne a pénzügyi percek, amiben ezúttal is aktuális pénzügyi változásokról, folyamatokról beszélgetünk, és saját házi bejáratú pénzügyi szakértőnk Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője próbálja lefordítani nekünk, és abszolút érthetővé, közérthetővé tenni azt például, hogy 25 pontos bázispontos vágás történt az alapkamatban, úgyhogy most 5,75-ön áll. És akkor ott tartottunk, hogy mindez ugye hogyan hat a mindennapjainkra, és hogy a piaci hitelek kamatszintjét, ugye nem ez, hanem sokkal inkább a hosszú futamidejű állampapírhozamok, és a bírs határozza meg. Na de miért?
1: Mert ezek a hosszú ideig fix a kamatuk, lehet ez akár futamidő végéig fix, de vannak olyanok, amik mondjuk kamatot 10 évente módosulhat. Márpedig jellemzően a kamatfixelés hossza, és a bankközi pénzpiaci hozamok hossza, futamidejének hossza, van egymással szoros összefüggésben. Ugye a bankok, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, a kihelyezett pénzösszeget valahonnan beszerzik, és ennek a beszerzésnek van ára. Ez az ár nem közvetlenül, nem azonos ezekkel a pénz bankközi hozamokkal, vagy állampapírhozamokkal, ugyanakkor befolyásolja ezt az árat, ezeknek a hozamoknak az alakulása. Tehát, hogyha alacsonyabb a bankközi kamatszint, vagy alacsonyabb az állampapír hozamszint, akkor a bankok is olcsóbban tudnak forrást szerezni, amelyet később hitelek formájában kihelyeznek. Hogyha ezek a hozamok csökkenni fognak, akkor ténylegesen a bankoknak lesz tere kamat csökkenésre.
0: Mi a helyzet most a pénzpiaci kamatokkal?
1: Jelen pillanatban részben azért az alapkamat csökkenése miatt is, de nem kis részben más tényezők miatt is, tavasz óta ez a hozam érdemben mérséklődött. Ugye egyrészt volt egy választás, ami a nemzetközi befektetői bizalmat mondjuk úgy helyre billentette Magyarországgal szemben. Ez erősen megjelent egyébként a forint árfolyamában is. Sokat erősödött a hazai fizetőeszköz mondjuk az euróval szemben, és megjelent az állampapírhozamokban, bankközi hozamokban is. Ez még csak egy bizalom helyreállítása, az, hogy majd a kormány intézkedéseivel ez stabilizálódik-e, vagy megborul, azt még nem tudjuk, de ez kétségtelenül nagyon pozitív irányban. Nézőpont kérdés, hogy pozitív irányban, mert aki állampapírt vásárol, azok számára alacsonyabb kamatot jelent, de hogy mondjuk akkor nevezzük így, milyen irányban elmozdította ezeket a hozamokat, kamatokat. Emellett amerikai-iráni konfliktus is csitulni látszott, ez is tovább érsekelte a hozamkörnyezetet. Így a durván 10 év futamidejű bankközi hozamokról beszélek, 6,5%-ról lejött 5%-ra, és 7 körül is járt. Az iráni konfliktus újra elmérgesedése miatt azért valamelyest visszakorrigált a hozamkörnyezet, de még mi így is azt mondhatjuk, egy bő 1%-os hozamcsökkenés volt a 10-15-20 éves futamidejű állampapíroknál, bankközi kamatoknál. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az új lakáshitelek kamata mérséklődjön. Egy bank egyébként már lépett is, és vágott a kamatokon, a többiek még jelenleg kivárnak.
0: Megnézzük nem sokára, hogy mindebben a környezetben mi a helyzet a támogatott hitelekkel, otthon starttal, csok plusszal. Hamarosan jövünk tehát vissza. Szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel ebben az órában beszélgetünk a pénzügyi percekben. És ha lemaradtatok volna az elejéről a beszélgetésünknek, akkor sincs semmi, mert fel fogom tenni a Manna FM podcastjára, úgyhogy bármelyik nyugodt percetekben visszahallgatható lesz. Kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: rádiózást, és kellemes vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában, ahol is Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk az alapkamat csökkentéséről, mert hogy újabb vágás történt, és 5,75-ön áll most az alapkamat. Ott tartottunk, hogy ennek van-e bármiféle következménye a támogatott hitelekre, mi a helyzet most az otthonstarttal, illetve a csok plusszal?
1: Ez a hatást nem fog érződni, hogy ott a kamat jogszabályra legfeljebb 3%, ilyen kamat mellett tudják fölvenni továbbra is az érdeklődők, ez nem befolyásolja a állampapírhozamok vagy a pénzpiaci hozamoknak az alakulása. A másik az, hogy a meglévő hiteleknél ezek a kamatvágások, hozammódosítások nem jelennek meg. Azok a meglévő hitelek, amelyek már felvételre kerültek, meglepő módon, hiszen ezért meglévő hitelek. Ezeknél ugye a szerződés szerint bizonyos időközönként módosulhat a kamatszint. Tehát, ha valaki mondjuk 2 éve fölvett egy 10 évig fix kamatozású kölcsönt, akkor az majd 8 év múlva változhat a kamata az akkori piaci hozamoknak megfelelően. Ha valaki szeretné azt, hogy a mostani hozam csökkenés érvényes legyen rá, egyrészt várja meg, hogy milyen új ajánlatok jönnek. Ha tényleg megjelennek ott a kamatcsökkenések, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy a meglévő kölcsönt lecseréli az ember egy újra. Ez azt jelenti, hogy fölvesz egy új hitelt, amiből visszafizeti a régit, és akkor az új hitelnek a kamatát kell tovább fizetnie. Ezzel a lépéssel lehet érvényesíteni úgymond a kedvezőbb hozamkörnyezeteket a meglévő hitelekre. Itt azonban arra kell figyelni, hogy a hitelkiváltásnához kapcsolódnak különböző költségek, amit figyelembe kell venni, gondolok itt az előtörlesztési díjra, az új hiteligényléséhez kapcsolódó díjakra, mint értékbecslés, közjegyző okirat, földhivatal ügyintézési díjai, tehát ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor valaki arról dönt, hogy egy meglévő kölcsönt lecserél egy újra.
0: Összegezzük akkor a mai témánkat, alapkamatvágás következményeiről beszéltünk.
1: Ez várható az elkövetkező időszakban. Természetesen nagyon fontos tényező az amerikai-iráni konfliktus, amelyre ugye nincs is befolyása a magyar gazdaságnak, illetve a magyar politikának. Ha ez tényleg már egy hosszabb nyugvópontra jut, akkor tényleg egy nagyon stabil hozamkörnyezet, alacsony hozamkörnyezet alakulhat ki Magyarországon. Ha ez még tovább eszkalálódik, akkor sajnos akár a hozamok, akár a forint árfolyama, akár az üzemanyag ára, ezáltal az infláció is érdemben megemelkedhet.
0: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az órát itt a Manna kanapéban, és arról beszéltünk, hogy folytatódik a folyamat, aminek néhány héttel ezelőtt láttuk az első momentumát. Megkezdődött az alapkamat vágása, ami egészen szeptemberig fog tartani, jelen pillanatban most az újabb 25 bázispontos vágás után 5,75-ön áll az alapkamat. Hogy ennek milyen következményei lehetnek, mi befolyásolja egyébként azt, hogy hogyan és milyen ütemben történik meg az alapkamat csökkentése, ezt a témát jártuk körbe, és ezt a beszélgetésemet is visszahallgathatóvá fogom tenni, kereshetitek a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve van lehetőségetek arra, hogy a saját kérdéseiteket is feltegyétek SMS-ben, Viberen, Messenger üzenet formájában, sok-sok úton módon el tudtok érni bennünket.

0: A Manna kanapét hallgatjátok, a 98.6 Manna FM-en fesztiválozni megyünk, méghozzá irodalmi fesztiválra. A helyszín a Káli-medence, Salföld, ahol a 15. Margó keretében a nyári Margó irodalmi fesztivál veszi kezdetét augusztus 13-án. Jazz Glyn az óra elején hozza a Hold My Hand-et, én pedig a fesztivál egyik szervezőjével fogok beszélgetni a programokról. Tartsatok velem!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvás

0: alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
4: Változékony időre számíthatunk, több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Több régióból jelentettek ukrán tűzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határ menti Kurszk megyében 3 sérültek meg. A Zaporizsia megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután szombaton hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, 19-en megsebesültek a Krilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkérdezett. Egy ember meghalt, 16 megsebesült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten.
1: Időjárás.
4: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: 5 múlt, köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt rádiózhatunk, és van egy fantasztikus, varázslatos program, a legzenésebb irodalmi fesztivál, amire invitálunk benneteket, ez pedig a Nyári Margó, ami augusztus 13-án startol, Jazz Glyn után és a Hold My Hand. Jazz Glyn után és a Hold My Hand után csapunk bele a részletekbe.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, 98.6 Manna FM életörömzene. Egy nagyon izgalmas programra szeretnénk invitálni benneteket, a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja a Káli medencében augusztus 13-án startol majd. Ez a 15 éves Margó ünnepi évadának egyik állomása lesz. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem. Na hát mesélj egy picit arról, hogy miért is különleges az idei Margó.
1: Idén az a különleges, hogy 15 éves lett a Margó, úgyhogy egész évben a 15 évet ünnepeljük. Három fesztiválunk van egy évben, tavasszal és ősszel margózunk, és az utóbbi 5-6 évben indult el a nyári verziója is a Margóknak, és idén második alkalommal leszünk a Káli medencében. Mind a három fesztivál kicsit más, nyilván a helyszínek miatt is, illetve a programokban is megkülönböztetjük. Tavasszal magyar kortárs szerzők a vendégeink, ősszel pedig nemzetközi külföldi írókat is várunk, meghívunk a fesztiválra. Hát a nyár pedig egy teljesen más arcát mutatja a Margónak, egy sokkal lazább kiadása, és mi szeretünk úgy hivatkozni rá itt a fesztivál szezonban, hogy a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja a nyári Margó ilyenkor.
0: Van egyébként külföldi példa előttetek a fesztivállal kapcsolatban, vagy teljesen saját kütfőből hazai fesztivált szeretnétek csinálni nyáron Salföldön?
1: Szeretjük nézni, hogy mi történik a világban. Nekem volt szerencsém a Hey Fesztiválra eljutni, ami Velszben van. Egy kicsike kis falu melletti mezőn épül fel egy óriási, tulajdonképpen mint egy cirkusz, több sátor, több program fut egymás mellett, és kicsit annak van ez a hangulata, mint talán a nyári Margónak, csak nyilván a nyári Margó egy sokkal kisebb fesztivál, de az a tapasztalatunk, hogy külföldön is, meg nálunk is mindennek alapja a könyv, a szöveg, és arra épülnek a programok. Például a Hey Fesztiválon is, ott is írók érkeznek, könyvbemutatók vannak, meg lehet vásárolni is a könyveket. Nekünk ez ugye az őszi és a tavaszi Margón lehetséges. Egy kicsit szerintem így ötvözünk mindent a nyáriban, például a nyári Margóban, mint ami így külföldön is példa. De én azt gondolom, hogy a Káli medence miatt, mivel annyira unikális a helyszín, ez tényleg csak nekünk van.
0: Egyébként a szerzők hogyan állnak a Margó Fesztiválhoz? Szeretik ezt, szívesen jönnek, hogyan fogadják a felkéréseket?
1: Én azt gondolom, hogy a fesztivál igazgatónak, Valuska Lászlónak azért tényleg 15 éve van már ebbe, és nagyon sok szerző külön a Margóra érkezik, vagy tervezi a könyvbemutatóját. Mi ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ez kialakult így az évek során, hogy akár Margóra, a Margó időpontra időzítik a könyv megjelenéseket is, és én azt tapasztalom, hogy író nem mondott még nekünk nemet, és főleg tehát a tavaszi és az őszi Margóra állandó visszajáró írók vannak, illetve a nyári kiadásra is van, akik nagy szeretettel jönnek, például a Grecsó Krisztián, Hály János, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű a Margó, tényleg mint irodalmi fesztivál abszolút, én azt gondolom, hogy így kiemelkedő.
0: Rövid szünet után innét fogjuk folytatni. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, és a témánk a nyári Margó irodalmi fesztivál.

Kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz. Kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé. Fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba. Bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Kellemes rádiózást és fesztivál hangulatot kívánok mindenkinek a 98.6 Manna FM-en. A kanapéban a témánk a nyári Margó Irodalmi Fesztivál, ami augusztus 13-án startol a Káli medencében Salföldön. Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel beszélgetünk, és hát ugye ez a legzenésebb irodalmi fesztiválja lesz a nyárnak, úgyhogy éppen ezért jutott eszembe, hogy lehet-e azt mondani egyébként a zenészek, szövegírók szövegeiről, egyik másik szövegéről, hogy azok valóban most már irodalmi szintre emelkedtek.
1: Én azt gondolom, hogy igen, és főleg, hogyha mondjuk megnézzük a nyári Margó

0: És az Anima Sound System, aki meg a pénteki napnak a fellépője, Priger Zsolttal szintén lesz majd még külön a fellépés előtt egy beszélgetés. Ő ugye újabb könyvet írt, Egy évem József Attilával címmel, tehát hogy azt mondható, hogy minden zenei fellépőnek van irodalmi kötődése.
1: Milyen az idei Margó programja Salföldön?
0: Igen, szerintem nagyon fontos így keretbe foglalni, hogy akkor, hogy is nézzünk ki, hogy el tudják képzelni a hallgatók. A Kári medencében Salföldön van a bázis, ott van a Bányakert, ami egy szuper vendéglátóhely, közösségi tér, este ott végződik a Margó, a nyári Margó, minden este a Bányakertben találkozunk, és ott bulizunk. A Bányakertben lesznek a nagy színpadon a zenei fellépők, illetve még az olyan izgalmas programok is, mint például Kemény Zsófinak a stand-up estje, és a Margó díjas Fehér Boldizsárnak is a stand-upját láthatják majd a látogatók a színpadon. És a délelőtt folyamán, most, hogyha végignézem a programokat, akkor kb. Ilyen 2-3 óra környékén indulnak majd a programjaink, és az pedig irodalmi beszélgetések lesznek. Érkezik hozzánk Jean Palmero, aki a tavalyi Margó külön díjas szerzőnk, jön Tompa Andrea, Hály János, Tóth Marcsi, aki a tavalyi Margó díjasunk, és még Fábián Tamás is velünk tart, úgyhogy ezekre a beszélgetésekre lehet majd számítani, és ezek a beszélgetések, ezeknek a beszélgetéseknek a helyszíne, ez pedig a Pajtában van, ami a Salföldi faluban egy ilyen kis meseszép helyszín, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Pajta az egy szálláshely is, egy nagyon szép belső udvarral, a diófa árnyékában fogunk ülni, és ott fogunk beszélgetni a szerzőkkel, illetve a Pajtának van galériája, a Pajta galériában pedig workshopokon lehet majd részt venni, lesz irodalomterápia Lósz Johannával, Kecskés Karina színészi művésznővel, meseterápián lehet majd részt venni, és ez a két helyszín, ez kb. 10 perc sétára van, úgyhogy és nyilván, hogyha valaki biciklivel szeretne jönni, akkor az még rövidebb a táv, úgyhogy kezdjünk a Pajtánál, tulajdonképpen egy kertbe, egy udvarba invitáljuk a látogatókat, hogy üljenek le velünk a diófa alá, és este pedig átsétálunk majd a Bányakertbe, és akkor ott leszünk, úgyhogy így telik majd így a három nap, és aki meg szeretné felfedezni a Káli medencét, akkor azoknak, nekik javasoljuk, hogy érdemes akár a délelőtt az teljesen szabad program, akár strandra menni, vagy a kedvenc pékségükbe, kávézókba, tényleg nagyon ajánljuk, hogy fedezzék fel a környéket, aki esetleg még nem járt a Káli medencében, akinek meg nyaralója van, és állandó vendég, akkor meg nekik meg a szomszédba érkezett a nyári Margó, úgyhogy várjuk őket is nagy szeretettel.
1: Na, hogy milyen a Margó közönség, erre is kíváncsi vagyok, úgyhogy innét fogjuk folytatni. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, a téma pedig az idei salföldi nyári Margó fesztivál.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en, ha szeretitek a jó könyveket, ha szeretitek az irodalmat és a zenét, meg a fesztivál hangulatot, akkor a helyetek ott van az augusztus 13-án startoló Nyári Margó Irodalmi Fesztiválon. Erről beszélgetünk még, és a programokról Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel, a Mercy Me és a Shake után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Manna kanapé, hello mindenkinek, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, és egy nyári fesztiválról adunk hírt, és csinálunk hozzá kedvet, ez pedig a nyári Margó Irodalmi Fesztivál, a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, és arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ennek a nyári Margónak a közönsége más egyébként, mint a hagyományos fesztivál közönség?
1: Én azt gondolom, hogy más, mert ugye azért mondjuk nem tudjuk összehasonlítani egy olyan zenéfesztivál, ahol tényleg egész nap a koncertek mennek, de olyannal se, ahol mondjuk adott a kempingezés lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kisebb fesztivál, és pont ezért egy sokkal lassabb, nyugisabb, itt nincsenek tömegek, nincsenek sorok, nem kell sok órát sorban állni egy italért, vagy ahhoz, hogy be tudj menni egy koncertre. Én azt gondolom, hogy tényleg a nyári Margóval itt teljesen rálassulunk a Káli medencének a tempójára, és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodt, hogyha most így az elmúlt évek tapasztalatait nézem, akkor tényleg a nyári Margó az egy ilyen nagyon laza, nagyon-nagyon-nagyon úgy csendes, hogy tényleg a legzajosabb irodalmi fesztiválról beszélünk.
0: Mi az, amit te vársz nagyon az idei Margóból? Mi a kedvenced?
1: Maga a helyszínek is, tehát én a helyszíneket is nagyon szeretem, főleg úgy, hogy a Pajtában most leszünk először, tavaly ez a helyszínünk nem volt a nyári Margón. Szerintem tényleg nagyon különleges, hogy és egy kulisszatitok, hogy amúgy nekünk a csapatnak a szállása a Pajtában lesz. Úgyhogy tényleg olyan lesz, mintha a fesztiválozókat a mi kis kertünkbe, az udvarunkba invitálnánk meg. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon intim programsorozatra számítunk. Én nagyon szeretem azt, amikor tényleg megvalósul az író, meg az olvasónak a találkozása, és tavaly is volt arra példa, hogy mondjuk aki délután szerző fellépett nálunk, este a Bányakertbe ott maradt velünk, és akkor lencse végre kaphattuk akár a Kovácsiseket a Rőrik Gézával, hogy még ott bandáztak a Bányakertben. Én nagyon szeretem ezt, hogy akkor is sokkal, sokkal közvetlenebb az egész az írókhoz való így hozzájutás, meg tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon intim környezet az, hogy tényleg nem egy 500 fős nagy teremben hallgatunk mondjuk egy írót, hanem tényleg ülünk ebben a csodálatos kis kertben, és ott akár olyan kérdések is, vagy olyan válaszokat is megoszt velünk, amit lehet, hogy egy másik helyszínen, vagy egy sokkal nagyobb közönség előtt nem tenne, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a kis intim része. A Bányakertben pedig tényleg egy nagyon jó helyszínnek gondolom, és szerintem ott is szuperek lesznek az estéink, amikor a Kemény Zsófiék stand-upolnak, akkor nyilván még beleszékezve a közönség, aztán utána kikerülnek az asztalok, a székek, és akkor kezdődhet a tánc és a rajongás. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a helyszínt, külföldön is amúgy például ez az, ami szerintem nagyon különleges pontom ebben a helyfesztiválban, de a nyári Margót mással nem is tudnám összehasonlítani, mert ez inkább szerintem az őszi vagy a tavaszi, hogyha például egy ilyen Sant Jordira gondolok, ami Barcelonában van, vagy az Edinburgh-i fesztivál, ami ugye többnapos, de szerintem itt a nyári Margónál ez a nagyon-nagyon családias, nagyon baráti hangulata az, ami hogyha valaki tényleg úgy szeret nyaralni, hogy fel is töltődik közben, akkor én azt gondolom, hogy ez nekik való, és hát egy csodálatos tájban vagyunk. Csodálatos tájakon járhat a fesztiválozó, hogyha még így fel is fedezi a környéket.
0: Na, hogy mi a te feladatod a fesztivál alatt, erre is kíváncsi vagyok. Mátyás Kitti kommunikációs vezető, a beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Maradjatok velünk, és ha van kérdésetek, írjatok, hívjatok 0677 1986.

0: Ez a Manna kanapé, hello mindenkinek a 98.6 Manna FM-en, még van egy kis időnk a mai adásból, úgyhogy még beszélgetek Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel az idei nyári Margó Fesztiválról, ami augusztus 13-án startol a Káli medencében, Salföldön, és hát arra is kíváncsi vagyok, hogy egyébként a fesztivál alatt neked mi a feladatod, milyen teendők várnak ott rád?
1: Pont hamarosan elindul a Margó Social csatornáján egy olyan, hogy az én nyári Margóm sorozatunk, és a csapattagjai osztjuk meg azt, hogy ki mit szeret a legjobban a nyári Margóban, és pont oda én azt fogalmaztam meg, hogy én nagyon szeretem, amikor elindulunk, tehát amikor, mert ugye tényleg több hónapon keresztül szervezzük ezt az egészet, és az, amikor eldördül az első, tehát meg elindul az első program, akkor már csak így megyek, akkor már csak így vissza nyári Margó flow. Tehát előtte nyilván rengeteg mindent előkészítünk, ugye nekem a kommunikációban a fontos feladatom az, hogy tényleg meglegyen a fesztiválnak az arculata, minden évben megújul a mind a három Margónak, Grosen Krisztina áldirektorral tervezzük mindig a fesztiválnak a vizuálját, és mindig más, de mégis Margós marad. Úgyhogy az egyik fő feladat az, hogy kialakítjuk ezt az egész arculatot, és hát nagyon sok anyagot készítünk ahhoz, hogy tényleg kedvet csináljunk. Tehát, hogy most például, hogyha hallgatók felmennek a Facebook vagy az Instagram oldalára a Margbirodalmi Fesztiválnak, akkor nagyon sok videóval találkozhatnak. Igyekeztünk minél jobb hangulat kisfilmeket összevágni a tavalyi vágóképekből. Úgyhogy az előkészítés részében abszolút a kommunikáció, hogy a programok meglegyenek, hogy tájékoztatva legyenek a látogatók, minden fontos információ meglegyen egy helyen, a közlekedésről, a nyitásról, hol tudják átvenni a karszalagot, és hát tényleg, hogy hogyan mutatjuk be a programokat, és a szerzők is hogyan mutatkoznak be, úgyhogy fellépőktől is érkeznek ilyenkor videók, mondatok, és azokat is ilyenkor használjuk a kommunikációba. A három nap alatt én abszolút, mint szervezőként beolvadva a csapatban, csapatmunkában vagyunk, és tényleg, hogyha el kell menni egyik helyszínről a másikra, vagy valamit még utolsó pillanatban be kell szerezni, vagy egy fellépővel kell, még akár fellépőt kell kísérni, vagy csak ott kell lenni, mondjuk egy önkéntest leváltani, mert fantasztikus önkénteseink is vannak ilyenkor, akik segítenek minket a három napban, akkor odaállok be. Úgyhogy nincsen konkrét feladat. Az, hogy ilyenkor a social media kommunikációt, azt is a Pocsirék a social media menedzserünkkel visszük, és ez a kommunikációs feladat, hogy a három nap alatt ott élőben is adjunk magunkról hírt, de inkább a fesztivál után van feladat, amikor a képeknek a leválogatás, ugye rengeteg fotónk lesz ilyenkor, rengeteg videót gyártunk, úgyhogy inkább az utókommunikáció az, ami a fesztivál után mindig egy nagy feladat, de ott a három napban kommunikációs vezetőként igyekszem én is tényleg mindenben részt venni, és minden pozícióban, ahol szükség van rám, akkor ott segítek, de tényleg ilyenkor, hogyha tavaly is ez volt a tapasztalat, hogy amint elindultunk, akkor minden megy simán.
0: Legyen minden sima, én ezt kívánom, nagyon szépen köszönöm, és hát természetesen a szokott csatornákon lehet érdeklődni, programok, részletek, jegyek után, menjetek el sokan.
1: Gyertek.
0: A beszélgető partnerem itt a Manna kanapéban Mátyás Kitti kommunikációs vezető volt, és a nyári Margó Irodalmi Fesztiválról beszélgettünk, ami idén Salföldön augusztus 13-a és 15-e között várja majd az érdeklődőket.

0: Véget ért a mai kanapé, köszönöm a figyelmeteket, Argyelán Kriszta búcsúzik, de remélem, hogy jövő héten ismét találkozhatunk, addig is hallgassátok vissza a mai beszélgetéseimet. Szó volt az éjszakai hűtőkifosztásról, illetve arról, hogy ennek mi állhat a hátterében. Beszélgettünk az alapkamatvágásról, de itt volt a nyári Margó Fesztivál programja is. Nagyon-nagyon kellemes vasárnap estét kívánva búcsúzom, Argyelán Krisztát hallottátok, sziasztok!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklám hangzott el.
5: Változékony időre számíthatunk, heves dróntámadásokról jelentenek orosz és ukrán területekről. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Több régióból jelentettek ukrán tűzérségi és dróntámadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határ menti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Zaporizsia megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután szombaton hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, 19-en megsebesültek a Krilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is the Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

0: Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az

0: olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyóckerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Változékony időre számíthatunk, a déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az a cél, hogy az alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéséhez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein. A karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal anélkül, hogy be kellene menniük a főpályaudvarra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Robbanó szerkezet miatt menekítette ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. Korábbi robbanások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojúz űrhajó a kazakh Szcsepén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva. Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
5: Manna Hits.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric and it says I shouldn't be alive.
2: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodott.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony időre számíthatunk, az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Visszatért a földre három űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A két orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazak Szjepén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködnek a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
0: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story. This song was written as a prayer of complete.
2: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a hormozi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
1: Manna Manna

0: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, he was familiar with suffering, he was acquainted with grief.
1: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Az Istennel való egység a legnagyobb kulcs a sátán feletti hatalomhoz. Jézus azt mondta a János 15:5-ben, nélkülem mit is tudtok cselekedni? Semmit. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nos, Krisztus már mindent megtett, amit neki kellett megtennie azért, hogy mi egységben lehessünk vele. Olyan helyzetbe hozta magát, hogy minden szempontból egyet tudjon érezni velünk. Semmi olyasmi nem történhet veled, amit ő ne tudna megérteni a tapasztalatai alapján. Semmi olyasmi nem történhet veled, amit ő ne tudna megérteni a tapasztalatai alapján. Elutasítottak, őt is elutasították, elhagytak, őt is elhagyták, bántalmaztak, őt is bántalmazták, igazságtalanul bántak veled, ő vele is bántak igazságtalanul. Gyerünk! Szenvedsz? Ő is szenvedett. Fájdalmad van? Neki is volt fájdalma. Csalódtál a barátaidban? Ő is csalódott a barátaiban. Bármin is mész keresztül ma, nincs olyan dolog, amit Jézus ne értene meg. És annak érdekében, hogy azonosulhassunk vele, hogy olyan közeli kapcsolatba lehessünk vele, amilyenbe ő akar lenni velünk, ahhoz van néhány dolog, amit el kell hinnünk. Isten bennem él. Megért engem. Szeret engem. Lát engem. Hall engem. Szeretném, ha ezt az öt dolgot ma beültetnétek a szellemetekbe. És amikor nehéz időn mész keresztül valami miatt, vagy megfáradtál, esetleg depis vagy, illetve úgy érzed, hogy senkit sem érdekelsz, vagy úgy érzed, hogy nem jön válasz az imáidra, akkor állj meg egy kicsit, és folytass egy kis szellemi harcot. Méghozzá következő módon. Állj meg egy kicsit, és ha olyan helyen vagy, ahol ezt hangosan kimondhatod, akkor mondd ki. Isten él bennem. Ő szeret engem. Lát engem, hall engem, és megért engem. Isten megért engem. Na gyerünk, gyakorolhatunk egyet? Mondjátok, Isten bennem él. Ő mindig szeret engem. Soha nem fog még annál is jobban szeretni, mint ahogy most szeret. Ő lát engem. Ő hall engem. Isten megért engem. Az emberek nem mindig értenek meg minket, de mi szeretnénk, hogy megértsenek. A Biblia azt mondja, hogy Mózes szerette volna, ha a testvérei megértik, hogy Isten küldte el őt, hogy megszabadítsa őket, de ők nem értették őt. Amikor Isten elhívott, hogy végezzem azt, amit most csinálok, arra számítottam, hogy mindenki örülni fog nekem. Én tényleg erre számítottam, nagyon izgatott voltam, és azt gondoltam, hogy ők is azok lesznek. Ó, mondtam, Isten elhívott, hogy prédikáljak. Erre elveszítettem az összes barátomat, és kidobtak a gyülekezetből. Igen, tényleg így volt. Minden barátomat elvesztettem. Kidobtak a gyülekezetből. Sok családtagom is azt gondolta, hogy megőrültünk, és jó sokáig tartott, mire elfogadták ezt a dolgot. Az emberek nem mindig fognak megérteni téged, de Jézus mindig megért. Ő mindig megért. Mindig kész segíteni. Ő mindig benned van. Mindig lát téged, mindig hall, és mindig szeret téged. És én azt mondom, hogy ha ebben meg tudod újítani a gondolkozásodat, akkor sok egyéb dolog nem fog igazán számítani. Oké, tehát Krisztus egyé vált velünk a természetünket tekintve. Ő megérinti az itt folyó emberi dolgokat. Nézzük meg a Filippi 2:5-10-et. 5-től 10-ig. Amit ő értünk tett, azt mind a szabad akaratából tette. Nem kényszerítette senki, nem erőltette senki. Ahogy Isten soha nem erőlteti ránk, hogy megtegyük, amit ő akar. Ő Jézust sem kényszerítette, hanem adott neki egy lehetőséget. Ő meg azt mondta, megteszem. Filippi 2, az 5. verstől kezdődően. Az az indulat és alázat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ő legyen a példa előttetek alázatban. Nos, alázat kell ahhoz, hogy engedelmesek legyünk, mert meg kell aláznunk magunkat és az elképzeléseinket azelőtt, amit Isten mond. Mert ő Isten formájában lévén úgy, hogy minden tulajdonsággal rendelkezett, mely Istent Istenné teszi. Most figyeljetek! Jézus az Isten fia, aki maga is Isten, nem gondolta azt, hogy ragaszkodnia kellene ehhez az egyenlőséghez Istennel, hogy zsákmányként kéne kapaszkodnia ebbe, hanem megüresítette magát minden előjogtól és méltóságtól, és szolgai, sőt rabszolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként született meg. Szerintem fogalmunk sincs, hogy mennyire megalázó volt ez az ő isteni mi voltára nézve. Olyan ez, mintha azt mondanám, hogy valakinek meg kell váltania a hangya társadalmat. És a hangyák még aranyosak is, valami rondább dolgot kéne mondanom. Szóval feladom az itteni életemet, és megyek, hogy egyé váljak közülük, hogy megértsem minden dolgukat. És így mindent meg tudjak tenni értük, amit ők nem képesek megtenni önmagukért. Nem tudjuk felfogni, hogy mit jelentett Istennek lejönni ide, felvenni az emberi testet, hogy azonosulni tudjon velünk minden fájdalmunkkal, minden kísértésünkkel, minden küzdelmünkkel, és azt mondja, én vagyok a szabadítód, megértelek téged, és keresztül viszlek téged ezen a teljes győzelemig. Nem értjük. De minél többet tanulmányozunk, minél többet gondolkozunk ezen, annál több megértésre tehetünk szert. Ő osztozott a mi emberi mi voltunkban. Tudja, mit jelent embernek lenni, küszködni, fájdalomban lenni, megbántottnak lenni, vagy szükséget szenvedni, megbocsájtani, vagy nem válni keserűvé. Ő tudja. És mivel ő előttünk járt, és sikeres volt, ő mindannyiunk számára kikövezte az utat, hogy kövessük őt, és szintén sikeresek legyünk. Nem kell mérgesen élned az életedet. Nem kell kapaszkodnod valamibe, ami 20 éve történt veled, hogy aztán az életed hátralévő részét is tönkre tegye. Nem kell ezt tenned, és nem kell lábadozással töltened a hátralévő életedet. Lehet, hogy a gyógyulás beletelik majd egy kis időbe, de nem az egész hátralévő életedbe. Nem lenne szabad egy egész életen át küzdködnünk valamivel, ami réges-régen történt velünk. Én nem indultam jól az életemben, de elhatároztam, hogy jól fogom befejezni. És te is képes vagy erre. Megtanulhatjuk, hogyan szeressük azokat, akik nem szeretnek minket. Hogy hogyan legyünk kedvesek azokkal, akik nem kedvesek. Tudjátok, miért vagyunk képesek erre? Mert Jézus is megtette ezt. Ő volt a mi előfutárunk, a mi példaképünk. Ő a dicsőségből jött. Önszántából jött le a mennyből. Emberi formát vett fel. És megítélte a bűnt a testében, hogy mi szabadok lehessünk. Ő egy magasabb rendű életet adott nekünk az alacsony rendű élet helyett. Minden kiváltságát hátrahagyta. 8. vers. Miután megjelent emberi formában, ő megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért, mivel ennyire megalázta magát, fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Tehát mit látunk itt? Megalázta magát. Ami fájdalommal járt, de aztán örömben volt része. Hallottok engem? Megalázta magát. Ami fájdalommal járt, de aztán örömben volt része. Nos, mi nem akarjuk megalázni magunkat, és nem akarjuk a fájdalmat, csak az örömet. Értitek ezt? Néhányan azon a ponton vagytok az életetekben, hogy szeretnétek elsétálni valamitől, ami fáj. Pedig Isten szeretné, hogy konfrontálódjatok az adott dologgal. Van itt valaki így? Nos, én azt mondom, hogy most járjátok végig az utat. Tudjátok, hol kötnek ki azok, akik elfutnak a pusztában? Hágár is elfutott a pusztába. Mózes is elfutott a pusztába. Mindenki a pusztában kötött ki, aki elfutott, és tudjátok, mi történt utána? Isten végül visszavitte őket oda, ahonnan elfutottak. Ha elfutsz onnan, ahol most vagy, akkor lehet, hogy most csökkented a fájdalmadat, de attól még nyomorult leszel, és végül majd visszakerülsz ugyanarra a helyre.
2: Again.
1: Ne kínozd magad többé a magabiztosság hiányával, és azzal, hogy összehasonlítod magad másokkal, és túl sokat törődsz azzal, hogy mit mondanak. Kiálts Istenhez. Istenem, meg akarok szabadulni ettől, nem akarok ilyen lenni. Segíts, változtass meg, kösz oda az oltárhoz, ha kell, de ne engedd, hogy elfussak tőled. Szabad, szabad, szabad akarok lenni, igazán szabad. Zsidó 4:15-16. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni. Mindenki mondja, Jézus megért engem. Izgatottá tesz ez valakit rajtam kívül? Tudjátok, én mindig kicsit furcsa voltam. Úgy értem, nem nagyon hasonlítottam az általam ismert nőkre. Mindig kicsit különc voltam. Tudjátok, úgy éreztem, senki sem értett meg engem, még én sem értettem meg magamat. Ezért aztán annyira vigasztaló volt számomra. Olyan sok erőt adott, amikor végül rájöttem, hogy Jézus megért engem. Ő megért engem. És ő megért téged is. Van egy főpapunk. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megérteni, vagy együtt érezni velünk, aki ne tudna megindulni az erőtlenségeinken, a fájdalmainkon, vagy a kísértésekre való hajlamunkon, hanem olyan főpapunk van, ezt hallgassátok, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de soha nem követett el bűnt. Ha bármilyen területen is ér téged kísértés, Jézus megérti azt a kísértést. Ő előbb ellene állt neki, hogy mi tudjuk, hogy rajta keresztül mi is bármilyen utunkba kerülő kísértésnek ellene állhatunk. Értitek ezt? Ezért aztán nem mondd, hogy nem vagyok rá képes. Mondd, képes vagyok rá. Képes vagyok, mert Jézus azt mondta, hogy képes vagyok. Teljesen új természetet kaptunk. Jézus eljött, magára vette a mi természetünket, és nekünk adta az övét. Úgy is ki lehet fejezni azt, hogy ami az enyém, az a tied, Istenem, és ami a tied, az az enyém. Szeretem elmondani az embereknek, hogy amikor elfogadod Krisztust megváltódnak, akkor nem csak azt kell neki adnod, ami szerinted te vagy, és ami amúgy nem sok, hanem azt is, ami nem vagy. Tudjátok mit? Tudom, hogy veszélyes vizekre evezek azzal, ha a következőket mondom, mert valaki félreértheti, de tudjátok mit? Többé már fikasznyit sem törődöm a gyengeségeimmel. Miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten törött edényeket használ. Más szóval én tudom, hogy mik a hibáim, és elég sok van belőlük. Valószínűleg mindig is éles leszek egy kicsit, mindig pimasz leszek egy kissé. Nem hiszem, hogy egyhuzamban több napot is végig tudok majd élni anélkül, hogy a beszédem egy kis bajban esodorna. És én változni akarok. Imádkozom, megbánom, Uram, x-edik alkalommal bánom meg ezt ma. Istenem, sajnálom, segíts! De tudjátok, mégis szabad vagyok, mert nem úgy kelek fel reggelente, hogy az előző napi vétkeimen gondolkozom, hogy ezzel eleve jókora hátránnyal kezdjem el a napot, még mielőtt kikelnék az ágyból. Isten tudta, mit kap, amikor kiválasztott engem, és akkor is tudta, amikor téged kiválasztott. Minden hibádat ismeri, amit valaha is elkövettél, vagy valaha el is fogsz követni. Ő benned él, ő megért téged, lát téged, hall téged. Isten megért téged. És ezzel semmiképpen nem azt mondom, hogy kezeljük lazán a bűneinket, de tudjátok mit? Mi ugyan igyekszünk elérni a tökéletességet, de amíg ez a földi test az otthonunk, addig egy ember se fogja elérni ezt a célt. Csak folyamatosan törekszünk rá, törekedj rá, és engedd el azt, ami a hátad mögött van, törj előre, engedd el, ami hátad mögött van, törj előre. A bűntudat csak legyengít téged, ezért újra meg újra elköveted ugyanazt. De tudjátok, én szeretem Istent. Ó, te jó ég, szeretem Jézust. Hú! Szeretem Istent. Olyan nagyon értékelem, amit értem tett. És tudjátok mit? Felkelek reggelenként, megteszem a tőlem telhető legtöbbet, és Isten csak ennyit vár. Ne akart kikényszeríteni magadból, hogy több légy, mint egy egyszerű ember. Jézus azonosult a mi emberségünkkel. A kereszténység nem egy program, ami által átdolgozhatod magadat. A vallás azt mondja majd, üdvözlünk a gyülekezetben, most pedig tedd ezt, tedd azt, és ne tedd azt, meg amaszt, és akkor szívesen látunk a köreinkben. De Jézus nem ilyen. Amikor ő bulit szervez, oda úgy kell jönnöd, ahogy vagy. Gyere, ahogy vagy. Új természetet adok. Tudjátok mit? A vallás szabályokat ad. Jézus pedig új természetet, új akarást ad nekünk. A vallás azt mondja, ezt kell tenned. Jézus azt mondja, nem, te eleve ezt akarod tenni. Én új vágyakat adok beléd. És minél inkább beleszeretsz Jézusba, annál inkább megérted majd mindazt, amiről ma beszélek, hogy mit tett értünk, hogy mennyire jó volt hozzánk, hogy ő megért minket, ő bennünk van, szeret minket, mellettünk áll. Annál inkább azt akarod majd tenni, ami helyes, és ellene állsz majd a kísértésnek, mert szereted Istent. Nem azért, mert szerinted ezt kell tenned, hanem mert ezt akarod tenni. Én azt gondolom, hogy az Új Szövetségben még a 10 parancsolat is ígéretekké válik, nem törvényé. Az Új Szövetségben ott volt, ne tedd ezt, ne tedd azt, ezt tedd, meg ezt ne tedd. De szerintem az Új Szövetségben ez másként van. Nem fogom megtenni, mert nem fogsz vágyni rá. Miért? Azért, mert mindenki, aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett az ember bensőjében. Odafordulunk Krisztushoz, és csak annyit kell tennünk, hogy azt mondjuk, együtt akarok működni veled, Istenem, hogy minden akadály elmozduljon az életemben. Ameddig itt vagyok, amíg haza nem viszel, minden nap jó irányba akarok haladni. Nagyon szeretem az Istennel való kapcsolatomat, mert minden nap valami máson dolgozunk együtt. Minden nap dolgozunk valamin, ami izgalmas számomra. Mert azt mutatja meg, hogy Isten annyira szeret engem, hogy nem hagy magamra. Nem hagyja, hogy az a szerencsétlen személy maradjak, ahonnan elindultam, hanem dicsőségre, dicsőségre elváltoztat engem. Dicsőségről dicsőségre. Arra szeretnélek bátorítani ma téged, hogy ne foglalkozz mások dicsőségével, hanem élvezd a sajátodat. Úgy értem, hogy ha csak 5 percet imádkozol naponta, de számodra ez nagy dolog, akkor örülj neki. És amikor ebédelni mész a szuper keresztény testvérnővel, aki elmeséli, hogy naponta 4 órát szokott imádkozni, akkor ez ne vádoljon téged. Isten áldjon, úgy tűnik, pillanatnyilag neked több kegyelem adatot, mint nekem. És ha így nézed, akkor holnap már 10 perc lesz, aztán 15, egy hét múlva meg már 1 óra. Sok információt adok át. Veszitek az adást? Én 35 évig éltem azt szerint, hogy előbb a fájdalom, aztán az öröm, és emiatt tudok felállni ide és ezt elmondani. Én nem egy prédikációs könyvből olvastam ki ezt az üzenetet. Ez az én életem. Kezd a bevásárlókocsi visszavitelével, meg a WC papír kicserélésével, és haladj előre. Uram, túl sok mondanivalóm van, és nincs elég idő. Isten a belső emberünkben van. Isten jön, és szentté tesz minket. A Biblia szenteknek hív minket, nem szentecskéknek. Én nagyon szeretem ezt. Fontos, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Nem a majmoktól származunk. Hogy lehetne bárkinek jó énképe, ha őszintén azt gondolja, hogy egy majom volt az őse? Már elnézést! Nem vagyunk állatok, ezért nem is kell úgy viselkednünk. Az evolúciós elmélet nagyon sok kárt okozott az emberiség önmagáról alkotott képének. Ha tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, then I can... akkor lehet célom, és érzem, hogy értékes lehetek. De ha azt gondolom, hogy az évmilliók alatt egy majomból fejlődtem ki, akkor azt tartom, hogy csak egy állat vagyok, és akkor akár úgy is viselkedhetek. És pontosan ez az egyik baj a mai társadalmunkkal. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én borzasztó dühös vagyok azokra, akik megpróbálnak megszabadulni Istentől. Isten nem megy sehová. Meg tudjátok mondani nekem, hogy látva mindazt, ami körülvesz minket, miért gondolná bárki, hogy az a megoldás, ha megszabadulunk Istentől? Szükségünk van Istenre, Istenre, Istenre, többre, többre, Istenből többre. És ha senki más nem akarja ezt, nekem akkor is ott lesz ő az életemben. És nem foglalkozhatunk azzal, hogy mit gondolnak az emberek, hogy barátkoznak velünk, vagy nem barátkoznak velünk. Az emberek azt hisznek, amit akarnak, de nem mondják meg nekünk, hogy mi mit hihetünk. Krisztus egy élet velünk a fiúságban. És meghívott minket egy fiúi kapcsolatba az atyával. Ő az Isten egyedi, egyszülött fia. És ő megengedi nekünk, hogy osztozzunk ebben a fiúságban. Az 1 János 3.1 azt mondja, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket. Értitek ezt? Ő behívott minket ebbe. Testvéreknek hív minket. Egyé váltál vele. Isten gyermekévé, örökbefogadott gyermekévé, ahogy a Biblia mondja, és a Szent Szellem ráteszi a te szellemedre az örökbefogadás pecsétjét azzal, hogy tudatja veled a bensődben, hogy Isten a te atyád. Hogy nem egy majom. Hát milyen beteg dolog ez? És tudjátok mit? Örülök, hogy itt vagytok, de még inkább örülök annak a sok millió embernek, aki bekapcsolta a tévéjét. És most talán azt hiszik, hogy megbolondultam. Remélem van 5 percem, hogy elmondjam neked. Isten szeret téged. És saját kezével alkotott meg téged az anyád méhében. Istennek célja van veled, és van egy terve számodra. Jézus meghalt érted, hogy a bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy teljes egységbe és harmóniába hozzon téged Istennel. Ha elfogadod Krisztust megváltodnod, akkor ő jön. Akkor ő jön, és beléd költözik. Szeret téged. Hall téged, lát téged, és Isten megért téged. És ha még nem fogadtad el Krisztust megváltodnak, akkor most megteheted. Ha egyszerűen azt mondod, Istenem, nagyon sajnálom a bűneimet. Hiszek benned, Jézus, hiszek, hiszek, hiszek. Gyere és élj bennem, bocsáss meg, és adj új kezdetet. Mondd el a saját egyszerű imádat, aztán hívd fel a képernyőn látható számot, mi pedig örömmel beszélünk veled. Válaszolunk bármilyen kérdésedre, imádkozunk veled, és küldünk neked egy könyvet, amit én írtam, és ami segít majd neked jól elkezdeni az új életedet Krisztussal. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent! Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek nevez minket. Micsoda dolog ez! Micsoda szeretet az, ami ilyen kapcsolatba hív minket, ami otthagyja a mennyet, lejön ide, és megfizeti azt az árat, amit Jézus fizetett, hogy mi visszatalálhassunk az Istennel való kapcsolatba. Elszenvedte az ütéseket, kiontotta a vérét, közben elutasították és elhagyták őt. Isten szeret téged, megért téged. Ő benned lakik. Ő lát és hall téged. Isten áldjon benneteket.
0: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Mi Hazánk Mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik. Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a Budapestről szóló cikkekben. Tovább tart például a lakáspiaci árkorrekció. Bár az ingatlan.com lakás árindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon. Ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években meg, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A júniusi adatok alapján az ország területileg is kettészakadt. Az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, Dél-Dunántúlon 6,1%-kal csökkentek az árak májushoz képest. Pest megyében a 2,1%-os és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5%-os emelkedés lényegében stagnálást jelent. A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. Délalföldön 3,2%-kal, Északalföldön 1,5%-kal, Észak-Magyarországon pedig 8,1%-kal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2%-kal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. Budapesten viszont már csak 8,7%-os volt a drágulás. Most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka 8000 színes fényképével indította el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt televíziós és művészettörténész Rádai Mihály neve összeforrt Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járt a fényképezőgépével a fővárost és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem 8000 színes felvételt adott át a Budapest gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felülelő hagyaték közel 500 budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. 25 kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Hungária fürdő, a Gresham palota, a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel. A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk. Rádai sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntés és utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár tavaly hozta létre munkatársa Enkóse Judit szakmai vezetésével a Rádai Mihály emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk, levéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával 40 épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható város történeti adatbázist. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finomhangolja a rendszert. A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését, és amelyeket a Budapesti Közlekedési Központ beépít a fejlesztésekbe. A visszajelzések nyomán a társaság egyebek mellett átalakította a közbringa rendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen 7 nappal látéve dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedés szervező köszöni a felhasználók türelmét, és sajnálja, hogy a megelőző hónapban nélkülözniük kellett a szolgáltatást. Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL-Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt, és így a kerékpár használat lehetőségét, hogy a fizetési és számlázási funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringa beállítások finomhangolása megtörténhessen. A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ. A próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár beállításának finomhangolásában és az edukációs anyagok megtervezésében. Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL-Bubi rendszer árazását is. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október első felétől csaknem az őszi szünetig tart majd 2026-ban a lom kikészítési időszak. A 11 körzetre területen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Közben egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak, a strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A helyieknek csepeli lakcímkártyával extra kedvezmények is járnak. A felnőtt napi jegy 3900 forint, hétköznap hétvégén 4400, a nyugdíjas és a diák jegy pedig 3400 és 3800 forint. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet is váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Csepeli nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán az ünnepnapok kivételével ingyenes a belépés. Ehhez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Anna FM, Budapest Update.
1: A Világ Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust, Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épület típus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozás

helyére költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az Arra vágyok Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi Maszek Night klubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica nép díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a Szép Lányok Birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 26-a van vasárnap, fél 11 a Manna FM regionális híreit hallják. Átfogó fejlesztéssel újulhat meg a Népliget és a Planetárium környezete. Augusztusban extrém forgalomra kell készülni az M1-es autópályán. Fegyvereket árultak egy budapesti piacon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Népliget és a Planetárium megújításának terveiről számolt be Karácsony Gergely főpolgármester. Közösségi oldalán azt írta, üdvözli, hogy a kormány elé kerülhet a hosszú ideje bezárt Planetárium felújítása, amelyet új tartalommal is megtöltenének. Szerinte az épület és az azt körülvevő közpark fejlesztését egységes programként kell kezelni. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, ezért megújítása nem csak budapesti, hanem országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat. A fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a terület hosszú távú fejlesztési terveit, amelyeket Karácsony Gergely a napokban a Tudományos és Technológiai Miniszternek is megküldött. A koncepció egyik fontos eleme, hogy a közlekedési múzeum a Népliget közelében maradna, a körvasút fejlesztésével pedig új vasúti megálló épülhetne a park mellett. A vasúti, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok bővítésével a Népliget Budapest és az agglomeráció egyik legkönnyebben megközelíthető közparkjává válhatna. A tervek szerint elsőként a zöld felületek állapotát javítanák, könnyebbé tennék a park megközelítését és új szabadidős, valamint rekreációs lehetőségeket alakítanának ki. Forgalomcsillapítással mérsékelnék a területet jelenleg szétszabdaló autóutak hatását, elbontanák a használaton kívüli pavilonokat és rendeznék a terület tulajdonviszonyait is. A fejlesztés első ütemét Európai Uniós forrásból valósítanák meg. Karácsony Gergely abban bízik, hogy a kormány támogatja majd a beruházást, és együttműködik a fővárossal a park, valamint a Planetárium fokozatos megújításában. Augusztusban extrém forgalomra kell készülni az M1-es autópályán, akár 30-50%-kal is megugorhat a forgalom augusztusban az M1-esen. A nyári turistaforgalom a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a Budapest-Tatabánya közötti sávbővítés együttesen hosszú torlódásokat és jelentősen megnövekedett menetidőt okozhat. A legnehezebb közlekedési helyzetek elsősorban a hétvégi időszakokban várhatók. Augusztus első felében főként Hegyeshalom felől Kelet-Európa és a Balkán irányába növekszik meg a forgalom. A Németországban, Ausztriában, Svájcban és más nyugati országokban dolgozó vendégmunkások közül sokan ekkor indulnak haza, Szerbia, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia vagy Törökország felé. Augusztus második felétől azonban megfordul az irány, és egyre többen indulnak majd vissza a nyugati munkahelyükre. A helyzetet tovább nehezíti az M1-es autópálya bővítése. Az M0-ás csomópont és bizonyos pihenő közötti szakaszokon zajló munkák legkritikusabb része Budapest és Tatabánya között található. Bár irányonként két sávon fenntartják a forgalmat, sávszűkítésre, terelésekre és óránkénti 60-80 kilométeres sebességkorlátozásokra kell számítani. A leálló sávok hiánya miatt egy műszaki hibás jármű vagy kisebb baleset gyorsan több kilométeres torlódást okozhat. Az M1-es túlterheltsége más gyorsforgalmi utakra is tovább gyűrűzhet. Az M0-as déli szektorán, az M5-ösön, az M43-ason és az M7-es autópályán szintén erős forgalom várható. Különösen zsúfolttá válhatnak a Budapest környéki csomópontok, valamint a Röszkei és Nagylaki határ átkelő közvezető szakaszok. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint kerüljék a péntek délutántól vasárnap estig tartó csúcs időszakot. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális forgalmi helyzetet, és elegendő ivóvízzel, valamint üzemanyaggal készülni. A tereléseknél különösen fontos a megfelelő követési távolság, mert a hirtelen kialakuló torlódások miatt megnő az utoléréses balesetek veszélye. Budapest turizmusa új szakaszhoz érkezett. Egy városfejlesztési szakértő szerint a jövőben már nem a vendégek számának növelése, hanem a magasabb költésű turisták vonzása lehet a fő cél. A portfólióban megjelent elemzés szerint a fővárosnak a tömegturizmus helyett a prémium szolgáltatásokra és a fenntartható fejlődésre kellene építenie. A szakértő úgy véli, hogy a turizmus sikerét ma már nem elsősorban a vendégészakák száma mutatja meg, hanem az, hogy mennyit költenek a látogatók, mennyi időt töltenek a városban, és mindez milyen hatással van a budapestiek életminőségére. Ennek érdekében egy adatvezérelt turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását javasolja, amely a közlekedési, szálláshelyi és egyéb turisztikai adatokat egy közös rendszerben hasznosítaná. Az elemzés szerint Budapestnek önálló saját költségvetéssel rendelkező turisztikai desztináció menedzsment szervezetre is szüksége lenne, amely összehangolná a főváros nemzetközi marketingjét és fejlesztéseit. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az üzleti és konferencia turizmusnak is. Ehhez egy korszerű konferencia központ, valamint jelentős szálloda kapacitás kialakítását tartják szükségesnek. A szakértő kitér a rövid távú lakáskiadás szabályozására is. Véleménye szerint a teljes tiltás helyett olyan övezetekre épülő szabályozásra lenne szükség, amely különbséget tesz az alkalmi és a professzionális szálláskiadók között, miközben ösztönzi a magasabb minőségű szálláshelyek fejlesztését. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a turizmusból származó bevételek nagyobb részét vissza kellene forgatni Budapest fejlesztésébe. A közlekedési infrastruktúra, a fürdők, a közterek és a turisztikai látványosságok korszerűsítése hosszú távon növelheti a főváros versenyképességét. A szerző szerint Budapest előtt most az a kérdés áll, hogy megmarad-e az olcsó buli turizmus egyik európai központjaként, vagy a magasabb színvonalú szolgáltatásokra építő prémium úti céllá válik. Illegális fegyverkereskedő hálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten. Több száz fegyvert foglalt le a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája egy összehangolt akció során. A nyomozók három férfit vettek őrizetbe, akiket lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt hallgattak ki. A fegyverek egy részét a magyar-szlovák határnál, a többit pedig budapesti és Pest vármegyei helyszíneken találták meg. A rendőrségi nyomozás még tavaly indult, miután információ érkezett arról, hogy a józsefvárosi piacon működő egyik szerszámboltban nagy mennyiségben árusítanak fegyvereket. A nyomozók szerint a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd két magyar férfi szállította Magyarországra, ahol egy örmény állampolgár értékesítette azokat. Amikor a hatóságok tudomást szereztek egy újabb szállítmány érkezéséről, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Terror Elhárítási Központ közreműködésével egy komoly akciót szerveztek. A magyar-szlovák határnál elfogták a két teherautó sofőrjét, Budapesten pedig őrizetbe vették a feltételezett értékesítőt is. Az akció során összesen 364 légfegyvert foglaltak le. A rendőrök emellett több mint 8 millió forint készpénzt, több mint 20 ezer eurót, valamint az egyik szállításhoz használt teherautót is lefoglalták. Az első vizsgálatok szerint több olyan fegyver is volt a szállítmányban, amely teljesítménye alapján a magyar jogszabályok szerint már lőfegyvernek minősülhet. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon az engedély nélkül tartott lőfegyver bűncselekménynek számít. Arra is figyelmeztetnek, hogy a nem hivatalos forrásból vásárolt fegyverek birtoklása súlyos jogi következményekkel járhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbel Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadság szoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykorát szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.

0: Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okos telefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngésző és a net böngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Uh-huh. Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akik ről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind-mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszínfigyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen frik vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit hogyha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok. Ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat-e az okostelefonunk, redflegek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye az, itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR-t. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta, csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogjál olvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek, és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárási rendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgat-e bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőt használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni. Hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasszal fogok tudni fordulni. Hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek is. Uh-huh. Mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt, videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra, el kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné-e elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba.

0: más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk, tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy ahhez való jog, tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag a sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magántitok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgatta bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben.

0: A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője, egyik személyes kedvencem, a zseniális Rubik Ernő, aki egészen pontosan ifjabb Rubik Ernő, mert hogy az édesapját is pont ugyanúgy hívták, ő pedig idősebb Rubik Ernő volt. Budapesten 1944. július 13-án született, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és állami díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belső építész, játéktervező, feltaláló és egyetemi tanár. Az életpályáját tekintve beszélhetünk a Rubik kocka előtti életéről és a Rubik kocka megszületése utáni életéről. Kezdjük az elején, az édesapja idősebb Rubik Ernő gépészmérnök volt, repülőgép tervező az esztergomi repülőgépgyárban, az anyukája Szántó Magdolna pedig költő volt. Rubik szinte minden interjúban kijelentette, hogy az inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülőmérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre is tett szert. Rubik Ernő többször elmondta, hogy mellette sok mindent megtanult. Megtanulta például, hogy a munka értéket létrehozó folyamat, amelynek van célja és egyben pozitív eredménye is. Olyan ember volt, aki képes volt akár egy dombot is elhordani a helyéről, ahogyan sokszor szó szerint így fogalmazott Rubik Ernő. Semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy ha meghozott egy döntést, akkor ezt véghez ne vigye, meg ne valósítsa, akár saját két kezével is. Egyetlen munkát sem tartott méltánytalannak, vagy érdemtelennek. Az ő édesapja mindig így emlegette az édesapját, Rubik Ernő. A képző és iparművészeti szakközépiskola, vagyis a kisképző, jó indulás volt a szülők mérnöki és művészi vénájának folytatására. Ötvös festő és szobrász tanulmányokat folytatott, 1967-ben építészmérnökként végzett a BME építészmérnöki karán, majd 1971-ig az iparművészeti főiskolán szobrászatot és belső építészetet tanult tovább. Rubik Ernő az egyetemet és az általa biztosított oktatást az életét meghatározó eseménynek tekintette, ahogyan ezt kijelentette, az iskolák lehetőséget kínáltak nekem a tantárgyak ismereteinek megszerzésére, és ezzel egy időben olyan kézműves ismeretek elsajátítására, amelyek mentori irányítást, sok gyakorlást, kitartást és szorgalmat igényeltek. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit az életút során a Rubik kocka születéséről. 1971 és 79 között Rubik Ernő építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, ahol tanársegéd, majd adjunktus, végül docens lett. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott, az egyik a kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Rubiknak egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának a megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy egy olyan szerkezetet hoz létre, ami lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását, anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, hogy ezzel dolgozzon, nem igényel kifinomult gépeket. Rubik kézzel készítette a kocka eredeti prototípusait, vágva a fát, fúrva a lyukakat és elasztikus szalagokkal tartva egybe a találmányát. Megmutatta a prototípust az osztályának, a tanulóknak nagyon tetszett, és aztán rájött Rubik Ernő, hogy a kocka egyszerű felépítése miatt viszonylag egyszerűen gyártható és nagyobb közönség számára is vonzó lehet. Az édesapja több szabadalommal rendelkezett, így aztán Rubik Ernő is ismerte az eljárást és szabadalmat kért a találmányára, ezután pedig elhatározta, hogy gyártót keres Magyarországon, ám ez nagy nehézségekbe ütközött abban az időben a magyar merev tervgazdaság miatt. Végül aztán Rubik Ernőnek sikerült találnia egy kis céget, amely műanyaggal dolgozott és sakdarabokat készített. A kocka eredetileg Magyarországon Bűvös kocka néven került forgalmazásra. Mivel hasznos eszköznek bizonyult az algebrai csoportelmélet oktatásban, 1977 végén a Consumex, egy magyar állami kereskedelmi vállalat elkezdte forgalmazni, 79-ben pedig engedélyezte a Magic Cube-ot az Ideal Toys, az amerikai társaság számára, mely aztán újra tervezte a Rubik kocka elé, mielőtt 1980-ban bemutatta volna a nemzetközi közönségnek. A kocka prototípusától a jelentős tömegtermelésig tartó folyamat 6 évig tartott, a Rubik kocka azonnal azonnal is siker lett világszerte, többször nyert évjátékadíjat, és a 80-as, az 1980-as évek népkultúrájának meghatározója lett. 1980-ra a Rubik kocka az egész világon forgalomba került, több mint 100 millió eredeti darabot értékesítettek belőle, leginkább a kibocsátást követő nagy népszerűséget hozó első három év során. Becslések szerint 50 millió hamis utánzat is készült a Rubik kockából egyébként. Körülbelül 50 könyvet publikáltak arról, hogy hogyan lehet megoldani a Rubik kocka rejtélyét, a mai napig több mint 350 millió Rubik kocka került értékesítésre, így aztán ez minden idők egyik legkelendőbb játéka. Rubik Ernő életútjának a folytatásával, illetve az egyéb találmányokkal folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rubi Kertnő élete és munkássága folytatódik tovább most a történelem nagyjai sorozatunkban. Ugye azt tudjuk már, hogy hogyan született meg a bűvös kocka, vagyis a Rubik kocka, ahogyan azt többféleképpen is nevezik, de érdekes dolog az, hogy hogyan vallott a pénzügyekről Rubi Kertnő, hogyha a Rubik kocka utáni életet nézzük. Ugye először matematika korrepetálással keresett pénzt, még 10 éves korában, és aztán maga sem gondolta persze 74-ben, hogy a diákjai számára kitalált kockával egy vagyont fog keresni. Azt mondta, hogy nem is álmodtam róla, hogy egy rejtvény feltalálásával megütöm a főnyereményt. Egyszerűen csináltam, ahogy a tanítványaim és a környezetem is. Így meséli Rubi Kertnő, akinek eleinte egy hónapig tartott kiraknia a kockát. Akkoriban volt ugye a Budapesti Iparművészeti Főiskola oktatója, és akkor azt hitte, hogy nem lehet majd eladni, mert túl nehéz megoldani. Aztán rájöttem, ahogyan ezt mondta később, hogy semmi sem túl bonyolult ahhoz, hogy egy tanár tanítson vele, a fiatalok pedig tanuljanak belőle. A kocka értékesítésével milliómos lett, de a pénz sohasem érdekelte igazán. Azt mondta, gyermekkorában nem sokat beszéltek otthon a pénzről, főleg azért, mert alig volt belőle. Gyermekkorom a vasfüggöny mögött telt az 1950-es évek Magyarországán, így megtanultunk boldogulni abból, amink volt. Azt hiszem, ez bennem maradt, mert még most sem gondolok a pénzre, ha csak nem kell bankba mennem. Számomra a pénz praktikus módja az áruk cseréjének, de én sohasem hajszoltam, és soha nem gondoltam arra, hogy vajon hiányzik-e, nem gondolkodtam azon, hogy hiányzik-e. Ha van mit enni, van mit felvenni, és van időd arra, amit szeretsz csinálni, az épp elég, mondta Rubi Kertnő. 1980-ra viszont már több mint 1 millió darabot eladtak a kockából Magyarországon is, ahogy korábban ezt már mondtam, de ez még csak apró profitot hozott. Az igazi sikert azt hozta meg, amikor ez Amerikába is kijutott. Ez persze akkoriban nem volt könnyű, hiszen a szocializmusban korlátozva volt, hogy mennyi profitot hozhat be az országba, de legalább a régi Fiat 500-as autóját le tudta cserélni egy Volkswagen Golfra. Azt is kérdezték tőle egyszer, hogy mi volt a legjobb pénzügyi döntése, arra pedig Rubi Kertnő azt válaszolta, az volt, hogy megkértem a feleségemet, Ágnest, hogy legyen ő a főnök, mert megakadályozza, hogy rossz döntéseket hozzak. Saját bevallása szerint szerény életet élnek, a legnagyobb beruházásuk eddig az volt, hogy vásároltak egy ingatlant Spanyolországban, hogy telente is élvezhessék a jó időt. A feltaláló első számú pénzügyi prioritása a fiatalok oktatása, és szerinte a világ kormányainak is ezt kellene, hogy legyen a prioritás. Szerintem a kormány a költségvetésének felét az oktatásra kellene fordítani, így mondta Rubi Kertnő, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan vélekedett a járványról és a klímaváltozásról. Rubi Kertnő azt mondta, hogy ez is egy rejtvény, amire megoldást kell találnunk. És amikor azt kérdezték tőle, hogy vajon miért mozgatják meg ennyire az embert a játékok, akkor azt mondta, hogy ehhez fontos meghatározni a játék fogalmát, ami nem is olyan könnyű. Az egyik ismérve, hogy a játék egy önként vállalt tevékenység, tehát nem a létfenntartás kényszeréből fakad. Aztán fontos elem a szabálykövetés, egy játék igazából bizonyos szabályok összességét jelenti, épp emiatt rendkívül tanulságos a játék. A szabálykövetés ugyanis a társadalmi együttélés, sőt a létezésünk alapja. Nem véletlen, hogy az állatvilágban is játszanak a kölykök, közben sajátítják el mindazokat a szabályokat, amelyeket követve sikeresek lehetnek az életben. Akár ragadozókként is a préda elejtésében, akár potenciális áldozatokként a menekülésben. Mindkét szerepet meg kell tanulni, és erre teremt biztonságos keretet a játék, illetve a játszás maga. A játékban ugyanis lehet veszíteni anélkül, hogy meghalnánk. A tényleges halálból nem tanulunk semmit, hiszen nincs folytatása. A játékbeli halál után viszont újra és újra próbálkozhatunk, így előbb-utóbb megtanuljuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hogy elkerüljük a végzetes kimenetelt. A játék tehát komoly dolog. A játékra való igényünk állandó, ám az érvényesülése minden bizonnyal változó, ugyanis utóbbi nagyon függ a körülményektől. Egy olyan világban, ahol ez a lehetőség csökken, a játékra is kevés lehetőségünk marad. Számomra úgy tűnik, a világ most a szabadidő kiterjesztése felé halad. Az emberi munka hatékonyabbá válása lehetővé teszi, hogy ne látástól vakulásig dolgozzunk, sőt, ha ez így folytatódik, elképzelhető, hogy 100 év múlva csak napi 2-3 munkaórára lesz szükség, hogy megteremtsük a szükséges létfeltételeket, és több idő marad a játékra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon honnan tudja a macska, hogy merre van a gazdája? A 98 pontot Manna FM mannapköziének az állatbarát rovata következik most, ahol erre találunk választ a National Geographic segítségével. Ugye mi macska gazdik, és szerintem közöletek is, remélem, hogy egyre többen lesztek macska gazdik, gondolkodtunk már azon, hogy vajon hogyan jön rá a macska, hogyha nem látja a gazdáját, hogy az épp merre tartózkodik. Hát nem lesz nagy meglepetés a válasz, de minden esetre nagyon érdekes lesz. Japán kutatók vizsgálták meg a kérdést, hogy vajon honnan tudja a cica, ha épp nem látja az otthon lévő gazdáját, hogy ez merre van a lakásban. Hát az anekdotánk szerint az emberrel együtt élő macskákat egyáltalán nem érdekel, hogy mit csinál a gazdájuk, ez egy nagy hülyeség egyébként, vagy hogy éppen mi történik körülöttük, ez is hülyeség. És ugye a másik anekdot, hogy ebben csak az etetési idő a kivétel, amikor előfordulnak a cicák, hazajönnek, aztán újra elmennek. Ez sem igaz, de nagyon jól lehet ezzel viccelődni. Sok állat számára előnyt jelent, ha képesek a környezetük tagjait, a fajtársakat vagy az ellenségeket mentálisan is követni, vagyis ki tudják találni az adott állat tartózkodási helyét akkor is, ha azt nem látják. Ehhez különböző hangokon alapuló stratégiákat alkalmaznak. Stratégiákat, figyeled? Ez az úgynevezett tárgypermanencia képessége, vagyis tudjuk, hogyha valamit nem látunk, az még létezik. Ugye kisbabákkal is szoktak ilyen idézőjelben játékos kísérleteket folytatni, hogy mikortól tanulja meg a gyerek azt, hogyha valamit nem lát, attól az még van. Az e képességekkel rendelkező állatok között van számos főemlős, legközelebbi rokonainkat is beleértve, ugye, illetve a medvék, a kutyák és a macskák is. A cerkófokkal végzett, ugye azok a majmocskák, a cerkóf majmok, szóval a velük végzett kísérletekből ismert, hogy azok hangszóról lejátszott hangok alapján képzelték el a fajtársaik helyét. Amikor a kísérletekben a fajtárs rendre nem ott jelent meg, ahol a hangok alapján várta volna a majom, az állatok igencsak meglepődtek, ezt a viselkedésük és a gesztusaik árulták el. A japán kutatók most a macskákkal végeztek hasonló hangszórós, teleportálós, idézőjelben teleportálós kísérleteket a macskák otthonában, illetve macskás kávézókban. A macska elképesztően jó hallású állat, és a füle arra is alkalmas, hogy az egészen halk zörejek alapján követni tudja például a nem látott zsákmány rejtett mozgását. A kísérletekben a cicákat egy külön szobában helyezték el, és mind a szobában, mind pedig azon kívül felszereltek hangszórókat, és ezeket aztán arra használták, hogy különféle hangokat játszottak le, hol a szobában, hol pedig a szobán kívüli hangszóron, és a hangok lejátszása közepette videók is készültek minden cicáról, és aztán később ezeket a felvételeket elemezték. A lejátszott hangok között olyan is megszólal, először a szobában lévő hangszóron, aztán rögtön utána a helységen kívülin, amelyen az adott macska a gazdája a cica nevét mondta. A videókat kiértékelve kiderült, hogy amikor hirtelen máshol hallották megszólalni a gazdit, mint egy pillanata korábban, a cicák nagyon meglepődtek. Az eredmény ugyanaz lett tehát, mint a cerkófok és a fajtársaik hangjával végzett vizsgálatokon. A cica, ha nem is mutatta külön jelét, ennek igenis követte, hogy éppen merre van a gazdi, mégpedig annak a hangja alapján. A tesztek során aztán az is kiderült, hogy egyedül csak a gazdi hangjára reagáltak így a macskák. Semmilyen más hang esetében nem érdekelte őket, hogy hol a hang forrása, legyen szó idegen emberről, másik macska hangjáról, vagy random környezeti zajokról, vagy esetleg zsákmányállat neszezéséről. Ilyenkor jelét sem mutatták annak a meglepetésnek, hogy a hang máshogy szólal meg, csak is a gazdi hangjának az esetében. A kísérletek alapján megállapították a kutatók, hogy a macska a hangok alapján készít ugyanígy mentális térképet. A gazdája tartózkodási helyéről igenis nyomon követi, hogy hol a gazdi, tehát fontos neki, hogy hol a gazdája, azért mert kötődik hozzá, nem csak helyhez, hanem az emberhez is kötődik a macska, félreértés ne essék. És ha már itt tartunk, ments meg három életet, fogadj örökbe te is cicát, elképesztő varázslat veszi kezdetét az életedben, a te saját életedet is megváltoztatod és megmented, hidd el nekem, megmented azt a cicát, akit örökbe fogadsz egy menhelyről, vagy az utcáról, és megmentesz egy harmadikat, aki bekerülhet a menhely gondozásába, az örökbefogadott cica helyére. Úgyhogy legyen neked is cicád.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Egy jó kis gyors talpaló a mai Vitamin Szerdában. A vitaminokkal kapcsolatban mondjuk úgy, hogy egy alapképzés. A vendégem, aki segít nekünk ebben, Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel már többször beszélgettünk itt a Mannán. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
2: Kezdjük az alapoktól. Léteznek vízben és zsírban oldódó vitaminok. Szerintem ezt úgy nagyjából mindenki tudja. A, B, C, D, E vitamin, de kb. Itt meg is áll a tudás.
3: Hát igen, ez egy jó indulás, hogy ha ennyire messziről közelítjük meg a problémát, akkor igen, két nagy csoportja van a vitaminoknak.
2: Alapképzést tartunk most.
3: Jó, tehát ezt tudni kell, hogy vannak a zsírban oldódó vitaminok, szerintem róluk azért kevesebbet, és akkor vele is velük kezdeni, hogy az A-vitamin, a D-vitamin, az E-vitamin és a K-vitamin, hogy a legfontosabbakat említsük, illetőleg vannak a vízben oldódó vitaminok, amiből a B-vitamin, ami egy nagyon nagy csoport igazából, mert a B-vitaminban van a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B12 és a folát, és ez mind a B-vitaminok csoportjához tartozik. Illetőleg a C-vitamin szerintem, ami mindenkinek ismerős, hiszen ennek a feltalálására ez ugye abszolút van magyar kötődés, szerintem ezért is egy nagyon nagy népszerűségnek örvend itthon. Tehát ezt ugyan szét kell szedni ilyen csoportokra. Amit érdemes tudni, hogy azért hívjuk a vitamint vitaminnak, mert ezek olyan kémiai elemek, amiket nem tudunk egyébként előállítani, vagy legalábbis, hogy ez az alaptézise a vitamin szónak. Ez azért nem teljesen igaz, erre most már később rácáfolt a tudomány, de megmaradt ez a nomenklatúra.
2: Mi a legfontosabb, akkor kezdjük nem csak, kezdjük akkor most a zsírban oldódó vitaminokkal, és aztán menjünk át a vízben oldódóakra. Miből mennyit érdemes szedni, mert ugye most már azért az is alapvetés, és ezt nagyon sokan tudják már, vagy egyre többen, hogy hiába is gondoljuk azt, hogy be tudjuk vinni természetes módon, muszáj étrend kiegészítőkhöz fordulni, mert a föld ki van zsigerelve, mert a növényeket az érési folyamat vége előtt leszedik, szóval nagyon sok sebből vérzik ez a dolog.
3: Én még ehhez hozzátenném azt, és ez is valóban igaz, és ugye vannak abszolút kutatások, amiket felátámasztják, hogy a elfogyasztott élelmiszereknek a tápanyag tartalma az sajnos kevesebb, mint volt. Nyilván erről szakmai vita van, hogy a mérték az valóban mennyire csökkent, vagy hova csökkent, de szerintem ami még egy nagyon fontos eleme a vitamin bevitelnek, és hogy miért van szükség étrendkiegészítőkre akár mindennapi gyakorlatban, az, hogy nagyon megváltozott a táplálkozási gyakorlatunk. Tehát ugye sokkal kevesebbet mozgunk, ugye a fizikai aktivitásunk nagy mértékben lecsökkent az elmúlt 100-150 évben, és tulajdonképpen nem eszünk már olyan mennyiségű ételt, még nincs is rá szükség, hiszen ugye nincs akkor energiaigényünk, amivel egyébként, hogyha még ez rendben is lenne, akkor be tudnánk mindent hiánytalanul vinni. Ez azért ma már ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát ahhoz nagyon aktív életet kellene élni, vagy kell olyannak élni, aki azt gondolja, hogy csak táplálkozásból mindent bevisz, és akkor is, amikor egyébként mondjuk van egy betegség, például amikor például a C-vitamin vagy a D-vitaminnek az igénye megnő, ahhoz azért egy nagyon erős, vagy nagyon magas fizikai aktivitás szükségeltetik. Az A-vitamin, hogyha már így visszakanyarodunk, akkor a zsírban oldódókhoz, ugye az A-vitaminnak kétféle forrása van. Az egyik az ugye maga kész A-vitamin, ugye ezt leginkább húsokból, illetve állati eredetű tápanyagokból tudjuk bevinni, vagy ugye a különböző karotinoidok, tehát ilyen bétakarotin például a sárgarépának, ami a narancsárga színét adja, ugye ezeket is át tudjuk alakítani A-vitaminnel. Tehát az A-vitaminnál például a pótlás az egy kérdéses, hogy mennyire szükséges, vagy mennyire nem, ott nagyban függ például attól, hogy a táplálkozásunk az milyen, illetőleg ami még egy érdekesség, és ezért az A-vitaminnál fontos, hogy maga ez a karotinoidokból mennyire tudunk előállítani A-vitamin magunknak, ez egy genetikailag definiált paraméter, tehát ez például nagy mértékben függ ettől is, hogy erre kell-e pótolni, vagy nem kell-e pótolni. A következő azt gondolom az abszolút sláger D-vitamin, hiszen erről szerintem a csapból is ez folyik. Ugye a D-vitaminról tudjuk, hogy 95%-os valószínűséggel hiányzik. Egyszerűen nem tudunk eleget bevinni, bár a D-vitamint elvileg elő tudjuk állítani, hogyha a feltételek adottak, de ahhoz viszont meg ugye napon kellene annyi időt tartózkodni, amennyit mi nyáron sem tartózkodunk igazán, főleg úgy, hogy ugye a napvédő krémeknek megvan a maguk jelentősége és szerepe bőrvédelem szempontjából, de azt tudni kell, hogy ha bekenjük magunkat egy naptejjel, akkor bizony a D-vitamin szintézis az nagy mértékben lecsökken, hiszen ott az UV-sugárzás az egy fontos eleme, mozgatórugója ennek a folyamatnak. Tehát a D-vitamin például tipikusan olyan jellegű vitamin, ami én azt szoktam javasolni, hogy érdemes akár folyamatosan is pótolni. Én azt gondolom, hogy ha egy 2-3 ezer nemzetközi egységet pótol valaki felnőttként, akkor nagyon nem tud mellé lőni, de nagyon fontos elem az, hogy ez nagy mértékben függ például attól, hogy mennyire elhízott valaki, mert annak nagyobb igénye van rá, mennyire aktív, mennyi állati eredeti tápanyagot visz be.
2: Tehát, mert hogyha sokat mennyi... például, akkor több D-vitaminra van
3: szükség? Akkor mondjuk kevesebb. Mert hogy a D-vitaminnek az egyik forrása az ilyen állati eredetű, főleg a tojás tipikusan például ilyen tud lenni, vagy ha mondjuk ne adj Isten eszik valami olyat, amihez már adnak hozzá D-vitamint, azért már nálunk is előfordulnak például a tojáshoz, lehet kapni itthon is már ilyen dúsított tojást, tehát az például az, hogy mennyit kell kiegészítőből bevinni, ez nagy mértékben lecsökken. Lehet, de ezt nyilván ezt mindig az egyénnek is végig kell nézni, hogy mennyi az, amit magához vesz, illetőleg ott például abszolút szoktam javasolni azt, hogy időnként legalább, ha más nem, akkor egy vérképet nézzünk, hogy mennyi a D-vitamin szint vérben, és ahhoz igazítani a kiegészítést. A D-vitaminnál nagyon fontos az, hogyha betegek vagyunk, akkor viszont akár ennek a többszörösére is szükség lehet rövid ideig, tehát ott akár lehet ilyen nagyobb dózist is pótolni.
2: Két kérdés még a D-vitaminnal kapcsolatban, aztán haladunk majd tovább. Az egyik az időskori D-vitamin bevitel, a másik pedig az, hogy ezek szerint a D-vitamin karöltve dolgozik értünk az immunrendszerrel.
3: Így van, ugye a D-vitaminnak a maga a vitamin szerepe is már sok esetben kérdőjeleződik, hogy valóban vitamine vagy nem-e sokkal több, hiszen annyi funkcióban, annyi élettani funkcióban vesz részt aktívan, hogy szerintem az egyik legfontosabb elem, amire kell, kezdve ugye a pajzsmirigy működéstől, kezdve az immunrendszeri szerepén át, ugye a csontépítéshez, amihez ugye klasszikusan köti a legtöbb ember, ugye hogy a csonterősség, a csontsűrűségnek a minősége, a csontképzés hogyan működik, ugye itt abszolút megjelenik a D-vitaminnak a jelentősége, illetőleg azért látjuk azt, hogy hormonális folyamatoknál is bizony ott van, tehát hogy azt gondolom, hogy a D-vitamin az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy ha már tudjuk azt, hogy jó eséllyel hiányunk van, akkor tegyünk érte, hogy ezt megelőzzük, és azért egy D-vitamint szedni, ha lástam, legalább ezt, akkor már nagyon sokat tudtunk tenni az egészségünkért.
2: Mosó Attila fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége, akivel a vitaminokról beszélgetünk, gyakorlatilag egy vitaminok alapképzést tartunk most, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, beszélgetni fogunk ugye továbbiakban a vízben oldódó vitaminokról is, illetve arról is, hogy milyen életkorban, milyen vitaminokra, milyen mennyiségben van szükség, a C-vitamin beviteli mennyiségéről, illetve a C-vitamin és a vese kapcsolatáról is kell, hogy majd beszéljünk, ugye itt is vannak városi legendák, amiket érdemes megcáfolni, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vitaminok fontossága egy vitamin alapképzés. Itt a mai műsorban a vendége Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Folytatjuk még a vitaminok sorát itt az alapképzésben, a zsírban oldódó vitaminokból, ami kimaradt.
2: Igen, ami még kimaradt a zsírban oldódóból, az a E meg a K vitamin. Ugye az E vitamint azt leginkább ugye a bőrünk egészsége kapcsán, illetve egy antioxidáns szerepben fontos. Ugye E vitamint azt növényi forrásból tudunk bevinni, illetőleg ugye kiegészítőben. Ami az E-vitamin kiegészítőjén, azt gondolom, hogy fontos, hogy az E-vitaminnak is van összesen 8 féle formája, tehát hogy mindenfélét, hiszen a növényekben mind a 8 forma előfordul, tehát ne csak egy formát, egy fajtát vigyünk be. De az E-vitamin pótlás az például tipikusan olyan, ami abszolút egyéni szükséglet szerint ideális, és nem is biztos, hogy kell folyamatosan, de ha van valami olyan jellegű probléma, ami ezt igényelni, akkor szakemberrel konzultálva ott azért az lehet a minőség vagy a mennyiséget is az adagot beállítani. A K-vitaminnak is van 2 formája, ott ugye a K1 és a K2. A K1 vitamin az, amit mindenki ismer, hiszen ugye csecsemőkorban is ugye a véralvadás elősegítésére ugye K-vitaminos oldatot adunk. Ugye a K-vitaminnak a másik formája a K2 vitamin, aminek például a érfalak rugalmasságában van szerepe, illetve a K2 vitamin az a D-vitaminnak a működését segíti. Ugye az fontos az, hogy a szervezet képes K1-et és K2-t oda-vissza alakítani. A K1 vitamin vagy a K-vitaminnak a természetes forrása ezek a leginkább ezek a sötétzöld keresztesvilágúak, illetve ott is az állati forrás, az mindenképpen egy szempont. A bevitel szempontjából a K-vitamin pótlás azért az is szintén olyan, hogy én azt gondolom, hogy azt nem feltétlenül kell folyamatosan pótolni. Ha valaki nagy dózisban szed D-vitamint, akkor ezt érdemes azért megfontolni, de mindenképpen azt gondolom, hogy főleg a K1 vitaminnál meg különösen, hogy azért egy szakemberrel konzultáljon, mielőtt valaki ennek a pótlásába belekezd, és akkor tulajdonképpen végéhez is értünk a zsírban oldódó vitaminoknak.
1: Akkor mehetünk tovább a vízben oldódó vitaminokra, és azokra az információkra, amik ezzel kapcsolatban a legfontosabbak.
2: A vízben oldódó vitaminoknál, ami nagyon fontos, hogy a B-vitamin az egy nagy csoport ebben, tehát ugye a B-vitaminoknak ugye nagyon sok formája van, és mindegyiknek egyébként más és más a funkciója a szervezetben, tehát ott azért nehéz ezt így egységesíteni. Talán ott ugye, amit kiemelnék a B-vitaminok közül, az a idegrendszeri működés szempontjából ugye a B1, a B5 és a B6 vitamin, illetőleg a folát és a B12, amiről szerintem mindenképpen érdemes sokat beszélni, hiszen ezeknek a bevitele és fogyasztása azért meghatározza az életminőséget. Ugye az idegrendszeri panaszok kapcsán a B1 vitamin, és itt azért az egy nagyon fontos elem, hogy a B1 és a B5 vitaminnak is például ugye a mai modern életvitelünkben, ahol ugye rengeteg stressz ér minket, a stresszmenedzsment az nagyon sokszor hagy teret fejlődni, hogy finoman szóljak, tehát hogy nem tudjuk jól kezelni. Nagyon sok embernek meg kell tanulnia ezt a fajta nagyon gyors, nagyon felgyorsult, nagyon sok ingerrel járó életvitelt kezelni. És ilyenkor azért például a szervezetnek a B-vitamin igénye az megnő. A másik eset, ahol a B-vitamin adagolásnak van jelentősége, hogyha például olyat tapasztalunk magunkon, hogy rendszeresen visszatérő zsibbadás, picit azt érezzük, hogy olyan nehézkesen működünk, akkor ott a B-vitamin az lehet egyébként egy jó segítség ezeken átlendíteni. Azt gondolom, hogy B-vitaminból nem véletlenül vannak ők egy csoportban azért, tehát hogy nem véletlenül úgy nevezzük őket, hogy B1, B2, B3, B5, B6, mert azért a gyakorlatban azt tudni kell, hogy ezeknek a működése sok esetben összefügg egymással, tehát nem érdemes úgy feltétlenül külön egy B-vitamin valamit pótolni, ahogy a többit ne. Tehát egy jó B-komplex az igazából a legtöbb esetben hatékony segítség lehet. Itt is azért van két olyan elem, amit én ki szoktam emelni. Az egyik az a folát, ami szintén a B-vitaminokhoz tartozik, illetve a B12. A folátnak a jelentősége, amit szerintem mindenki ismer, ugye a magzati fejlődésben a folátnak elképesztő jelentősége van, hiszen ugye az idegrendszeri fejlődés, főleg a korai szakaszban, hogyha nincs az anya kellőképpen ellátva foláttal, akkor ott ugye annak lehetnek a magzatra nézve negatív következményei, ugye ez az, amit szerintem mindenki ismer, itt ugye az idegcső záródásnak a jelentősége az egy nagyon fontos fázis a magzati fejlődésben, és ott például nagyon nagy mennyiségben van szükség folátra. Ettől függetlenül a folát azért nagyon sok mindenben részt vesz, és nagyon sok folyamatnak kofaktora, tehát a folátbevitel az nem csak várandósoknál nagyon fontos, bár ott abszolút kiemelten, de azért a mindennapokban, főleg a vérképzés, sokat sportol, bármilyen autoimmun kórképpel, allergiával és szemben ott a folátnak van jelentősége. A másik, és az inkább már elsősorban az időseknek szól, ugye a B12 pótlás, hiszen a B12 hiánynak az egyik legmarkánsabb dolga most a vérképzésen túl, ami szintén ugye nagyon fontos, de azt viszonylag hamar észre szokták venni mindenki, hogyha ezzel gondol, és a B12 pótlást olyankor beállítják, de az idősebb korban nagyon fontos az, hogy a demenciának az egyik eleme lehet a B12 hiány, tehát ugye feledékenyebbeké válunk, sőt adott esetben ugye memória gondokkal is szembenézhet az, akinek a B12 ellátottsága nem jó, és ugye ezért van a B12 pótlásnak főleg idősebb korban óriási jelentősége, de azért azt látni kell, hogy ez nem ott kezdődik, tehát ez korábban is már előkerül, de hogyha van egy jó B-komplex a mindennapokban, akkor abban elvileg meg kell, hogy legyen a kellő mennyiségű B12 is.
1: Még egy gyors kérdés a B-vitaminokkal kapcsolatban. Nagyon sokan félnek a B-vitamintól, idézőjelben félnek, mert hogy hízlal. Ugye ez is, nem tudom, hogy a városi legendák közé tartozik, vagy igaz-e, és hogyha igaz, akkor mi a feltétele annak, hogy ez ne így történjen, tehát ne etessen bennünket a B-vitamin?
2: Van, ennek valamennyi alapja van. Igazából ugye két nagyon fontos dolog van a B-vitamin és így az étvágy kapcsán. Az egyik az, hogy nyilván a B-vitamin adagolásnak lesz az étvágyra hatása, és igazából az, hogy ha odafigyelünk magunkra, és nem eszünk többet annál, ami, akkor egyébként nem fog hízzalni. De egy másik eleme az, ami szerintem inkább érvényesül egyébként, és ez sokkal markánsabb, az, hogy ugye, hogyha B-vitamint elkezdünk pótolni, tehát az idegrendszeri funkcionálitás javul, tehát ugye sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a hullámzás, és például előkerül az éhségérzet, ami valószínűleg ott volt a háttérben eddig is, csak mondjuk egy stressz miatt ez el volt nyomva, és ilyenkor ez jobban érvényre jut. Ugye a másik az, ami nagyon ide tartozik, és nagyon mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a B-vitaminnak ugye van. A legtöbb B-vitaminnak van aktív és inaktív formája, és ott ugye a forma az nagyon nem mindegy, hiszen a felszívódás és a hasznosulás az nagy mértékben függ ettől, tehát ott ugye a jó B-komplex alatt az egy nagyon fontos kitétel, hogy a formák is jók legyenek. Én preferálom azt azért, mert a többségnek azt a jobb, hogyha ilyen aktív formájúak a B-vitaminok, tehát a metilkobalamin, a B12, a folsav az folát, és nem csak egyszerű folsav, mert ezek általában jobban működnek, vagy jobb valószínű, a többségnek ez a jobb. És a másik az, hogy nem szabad egyszerre nagyon sokat, hanem kisebb mennyiséget pótolni, akár hosszabb távon, és akkor ezzel az étvágy és elhízás dologgal nem lesz gond.
1: Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő, a műsor mai vendége. Vitamin alapképzés, ezzel folytatjuk majd a továbbiakban is, hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin biblia vagy vitamin alapképzés, kinek hogy tetszik, a vendégem Mosó Attila, fitoterapeuta, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő. Nagyon sok vitaminról megtudtunk már, nagyon sok mindent tőled, Attila. Ami a következő és mik a legfontosabb tudnivalók így a záró beszélgetésben a vitaminokkal kapcsolatban? C-vitamin szedési adagok, mi igaz ez a vese és a C-vitamin kapcsolatával, mi igaz abból, hogy csak egy bizonyos mennyiséget szabad szedni, mi igaz abból, hogy Szent György Albert 20 000 mg-ot szedett, amikor rákos megbetegedése lett. Hol állunk ebben? Hol az igazság?
2: Na, C-vitamin hagytam a végére, nem is véletlenül, hiszen szerintem a legtöbb embernek a vitamin kapcsán a C-vitamin ugrik be, és ugye ennek leginkább Szent György Albert kötődése miatt. Ugye a C-vitamin azért nagyon sok mindenben előfordul, természetes formában is, bár sajnos a mennyisége az ugye egyre kevesebb, illetőleg a C-vitaminnál nagyon fontos az, hogy hőre nagyon érzékeny, tehát hogyha már valamit megfőzünk, akkor a C-vitamin tartalma az eltűnik. Valóban ugye vannak ilyen legendák, hogy mennyit és hogyan érdemes pótolni. Ugye ez nagyban függ sok mindentől. De a C-vitaminnak például az igénye az nagyon dinamikusan változik. Tehát egy normál állapotban nincs olyan extrém sok C-vitaminra szükségünk. Viszont, hogyha jön egy bármiféle, akár egy vírusos megbetegedés, akkor akár ilyen 10-15-szörösen is, sőt, még akár a fölé is nőhet a C-vitamin igény. Tehát igazából azt például én C-vitamin pótlást a legtöbb esetben így leginkább a téli időszakban szoktam javasolni. Nyáron nem biztos, hogy akkora segítséget fogadni, allergiások kivételek, de igazából leginkább télen mutatkozik meg a nagy mennyiségű C-vitaminra az igény. Ami viszont nagyon fontos ebből a szempontból, hogy ugye szájon át, tehát akár amit kapszulából, tablettából, sprayből, ez a forma van már igazából, ugye van egy határ, amennyit föl tudunk dolgozni, mert egyszerűen abból többet nem lehet, nem fog felszívódni, tehát amiatt nem érdemes ilyen hűde extrém mennyiségeket fogyasztani, hiszen adott esetben ezzel több kárt is okozunk, és ugye itt már említetted a vesét, amire igenis nagyon kell figyelni, főleg, hogyha valaki extrém mennyiségben fogyaszt C-vitamint, bár ott az, ami nagyon fontos, az leginkább a folyadékbevitelnek az nem maradhat el, tehát az ideális folyadékfogyasztás mellett, még úgy is, hogyha valakinek ebben van hajlama, van vesekőképződésre hajlama, neki azért nagyon óvatosan érdemes fogyasztani. Én azt szoktam javasolni, hogy a legjobb, hogyha keresünk valami olyan készítményt, aminek ilyen nyújtott felszívódása van. Erre vannak nagyon jó előállítási módszerek. Itt talán az egyik legjobb az a liposzómás, amikor egy zsbízben oldódó vitamint betesznek egy zsírbuborékba tulajdonképpen, és ugye annak a bontása az egy jóval lassabb folyamat, és akkor így lesz egy nyújtott felszívódású. Én nagyon szoktam szeretni azt a készítményformát is, ami egy mondjuk szájon át keresztül, de akár valami sprayben, vagy szopogatós tablettaként nyújt C-vitamin pótlát.

0: ezek azért mindig hasznosak, illetőleg ami nagyon fontos elem a C-vitamin készítménynél az az, hogy a természetes formák azért tudnak többet egy szintetikus formához képest, mert azok a plusz vegyületek, amik a felszívódásához kellenek, azok általában ott vannak a növényi kivonatban, tehát ugye emiatt a hasznosulása az valamivel jobb lesz, mint egy szintetikusnak. Az adagolás tekintetében én azt gondolom, hogy ha nincs olyan extrém, tehát mondjuk télen például, akkor ilyen 3-500 mg C-vitamin plusz pótlás már bőven elégséges a mindennapokban. Ha éppen betegek vagyunk, akkor ennek a többszörösét is lehet és van is értelme fogyasztani, de az csak addig, amíg mondjuk hágyat nyomjuk, addig érdemes, addig fel is fogja használni a szervezet. Normál esetben ezt csak a vesét terheljük vele valóban, mert ugye a vese ki fogja választani a fölösleget, ugye ez egy vízben oldódó vitamin, tehát igazából nem fogjuk tudni leraktározni. Tehát ez teljesen fölösleges előre készletezni magunkat, mert nem vagyunk erre képesek. Tehát ezt abszolút lehet így a éppen pillanatnyi állapotunk szerint eldönteni, hogy mennyit és hogyan érdemes pótolni. Nyáron, amikor ugye kevesebb, meg jobb az idő, meg többet vagyunk szabadban, meg általában azért aktívabbak is vagyunk, illetőleg azért jellemzően több frisset, nyerset fogyasztunk, ott kérdéses, hogy kell-e C-vitamint pótolni, van akinek akkor is, például allergiásoknak például akkor is javasolt lehet, de én azt mondtam, hogy nagy általánosságban nyáron nem biztos, hogy kell külön C-vitamint pótolni, nyilván lehet, főleg, hogyha nem ész nélkül tesszük, akkor nagy kárt nem tudunk vele csinálni, hiszen csak egy kicsit ellenállóbbak leszünk maximum, de azt tudni kell, hogy igazából ezt nem készletezzük magunkat, tehát ez nem fog bennmaradni, és adott esetben ez lehet, hogy csak egy nagyon drága hópi lesz.
1: Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Remélem, hogy mindenkinek sikerült jegyeznie a vitaminokkal kapcsolatos nagyon fontos alapinformációkat. Ha valaki lemaradt volna, akkor a Manna honlapján visszahallgathatja ezt is. A vendégem volt Mosó Attila, fitoterapeuta, humánkineziológus, nutrigenomika szakértő. Köszönjük az idődet.
0: Én is köszönöm a figyelmet.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Alfred Joseph Hitchcock, vagyis ismertebb nevén Alfred Hitchcock, vagy a még ismertebb szakmában ismert nevén Hitch. 1899-ben született Londonban, Golden Globe díjas angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer, legendás filmjei voltak. Egy többségében ír katolikus családban született, jezsuita nevelőintézetbe járt iskolába, műszaki rajzolóként kezdte, aztán 1920-tól angol néma filmek inzertjeit, vagyis feliratait rajzolta a Famous Players Lasky amerikai cég londoni irodájában, illetve irodastúdiójában. Később aztán fordította és írta is őket már, mint a feliratokat. Hamarosan rendező asszisztens lett belőle, ami akkoriban voltaképp az egész stúdió munkában való részvételt jelentette, a forgatókönyv írástól a vágásig. Az amerikai cég hamarosan kivonult a városból, a megüresedett stúdiójukat egy fiatal angol producer, Michael Bacon vette meg. Hitchcock legnagyobb korai támogatója volt ő, akiről mindig is hálával beszélt az élete során. Aztán 1922-ben elkezdte forgatni első filmjét, a 13-as szám címűt, de soha nem fejezte be. A saját elmondása szerint, ami inkább csak legenda, mint valóság, de úgy hangzott, hogy már ezelőtt elkészített egy amatőr saját pénzből forgatott filmet, ami azonban nem maradt fenn. Ezt követően egy másik rendező helyett fejezte be az Always Tell Your Wife című munkát, amit az első filmjének tekinthetünk tulajdonképpen filmtörténeti szempontból, és ott a forgatáson ismerkedett meg Alma Reville-lel, akit aztán 1926. december 2-án feleségül is vett, 28-ban megszületett egyetlen gyermekük Patricia, aki később kisebb szerepekben fel is tűnt apja három filmjében, a Rémület a színpadon címűben, az Idegenek a vonaton, illetve a Pszichóban is. Feleségét Almát csak akkor merte elhívni rendezvúra, amikor már segédrendezőként dolgozott, és bár termetes volt Hitchcock, hozzá képest különösen apró volt az asszony, egészen haláláig 4,5 évtizedig volt Hitchcock társa. Ez utóbbit a szó legteljesebb értelmében kell vennie, a filmes munkáiban rengeteg segítséget nyújtott a forgatókönyvírástól a szervezésig, többségében csendben a háttérből. Egyes beszámolók szerint a rendezőtől elnyerhető legnagyobb elismerés az volt, ha felkiáltott, hogy Alma imádta. A házastársak egyetlen nap eltéréssel születtek, 1899. augusztus 13-án született Hitchcock, és 14-én pedig Alma. Alma pedig Hitch halála után 2 évvel követte, és a férjét nem is nagyon tudtak egymás nélkül lenni. Még így sem. Legendás a morbid humorát volt kitől örökölnie, az édesapja egy londoni zöldségkereskedő valamilyen rosszalkodás után egy levéllel elküldte a kisfiút a helyi rendőrösre, a kis Alfred átadta az üzenetet, mire a szolgálatban lévő rendőr azonnal bezárta a kisfiút egy cellába, aztán 10 perccel később kiengedte magyarázatul, annyit fűzve a dologhoz, hogy ez történik azokkal az emberekkel, akik rossz dolgokat tesznek. A pedagógiai módszer totális siker volt, Hitchcock egész életében rögeszmésen rettegett a rendőröktől. Állítólag ezért nem tanult meg vezetni sem soha, hogy nehogy megállítsák valaha is a járőrök. A filmjeiben is megfigyelhető egyébként ez a rendőrséghez való hozzáállás, tehát hogyha valaki majd megnéz valamikor egy Hitchcock filmet, akkor érdemes ezt is figyelni. A másik fóbiája a tojásoktól való félelem volt, ezzel kapcsolatban nem tudni hasonló háttértörténetről, pedig hát biztosan volt valami. A hiúsága és a humora keveredett abban a gesztusban, hogy a filmjeiben rendre feltűnt néhány másodperc erejéig, minden filmjében lehet őt magát is látni, és ezek a védjegyévé vált kis cameók olyan népszerűek lettek, hogy a rendező egy idő után attól tartott, hogy teljesen elvonja a nézők figyelmét a történetről az, hogy azt vadásszák, hogy mikor bukkan fel a jellegzetes, korpulens alakja a vásznon. Így néhány filmjének egész az elején, akár a főcím alatt letudta, vagy letudja ezt a kötelezőkört. Például a Pszichóban is gyorsan túlesik ezen. A tehetsége mellett a sikeréhez hozzájárult a remek marketing érzéke. Nem csak saját nevét és sziluettjét alakította márkává, de a filmjeinek reklámozásában is aktívan részt vett. Egy korabeli Hitchcock film előzetesen merőben eltért a most megszokott filmtrélerektől. A rendező kedélyesen csevegve körbevezette a nézőket és a kamerát a díszletben, és elmesélte a történet vázlatát többé-kevésbé pontosan, de számos rejtvényt és utalást rejtette el benne. Leúsztatott a Temzén egy saját magáról mintázott bábút, mint egy vízi hullát, ezzel csapva hírverést, és a legendák szerint a munka módszerei finoman szólva is megkérdőjelezhetőek voltak. A madarak forgatásán például azt a jelenetet, amikor Tippi Hedrenre rátámadnak a madarak a padláson, állítólag úgy forgatták le, hogy a színésznőt kikötözték, majd ráeresztettek egy csapat szárnyast. Más források szerint a madarakat nylon szálakkal kötötték a színésznő ruhájához, hogy ne tudjanak elrepülni. Ennek az egyetlen jelenetnek a forgatása egy teljes hétig tartott, amit Tippi Hedren élete legszörnyűbb hetének titulált. Annyira megviselte a dolog, hogy kórházba került abban a jelenetben, amikor kimentik, és a férfi ölben hozza le a padlásról, egy dublőr alakította a kórházban lábadozó színésznőt. A színésznő lányát, Melanie Griffithet sem kímélte az angol humora. A kislánynak egy az édesanyját ábrázoló Barbie babát ajándékozott, hozzá csomagolva egy apró koporsóval. Tehát azért ezt leszögezhetjük, hogy nem volt teljesen normális Alfred Hitchcock. Azt is mondta a madarak kapcsán, hogy mindig kínozd meg a közönséget, amennyire csak lehetséges. Például a pszichozuhanyzós jelenetének a forgatása valójában a legédesebb filmes munka volt. Vér helyett ugyanis csokoládészirupot csorgattak a lefolyóban, mert ennek az állaga hasonlított hozzá a legjobban, a fekete-fehér filmben pedig nem tűnt fel a különbség. Úgyhogy aki szereti Hitchcock filmjeit és az érdekes élettörténeteket, akkor érdemes Hitchcock életében még tovább kutatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik. Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
3: Manna Hits. Manna Hits.